senki nem volt keresztény a családomban, tehát nagyszülők, dédnagyszülők sem, még csak vallásosnak se lehet őket nevezni, tehát nem jártak templomba, nem voltak megkeresztelkedve. Úgy kerültem kapcsolatba a kereszténységgel, hogy Békásmegyeren nőttem föl, és amikor olyan 6-7 évesek lehettünk a testvéremmel, építettek egy református templomot, oda tőlünk nem messze, és a szüleim úgy gondolták, hogy jó ötlet lenne oda beiratni minket egy gyerektáborba, mert hát nem tudtak ránk vigyázni, valahogy meg kellett oldani a gyerek vigyázásunkat, és úgy gondolták, hogy rossz dolgot úgyse tanulhatunk. És igazából innentől datálnám a keresztény életemnek a legelejét, ugyanis ott kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik igazából az egész hitéletemnek a felépítésében munkálkodtak folyamatosan. Gyerekként még olyan 8-9 éves koromig még igazából csak nyáron járogattunk el az öcsémmel ezekbe a táborokba, majd később ezek az emberek kiváltak ebből a református közösségből, és megalapították a Békásmegyeri Golgota gyülekezetet, ahol én felnőttem igazából. És mi oda kezdtünk el az öcsémmel, meg a barátaimmal igazából hittanórákra járni. És ami igazából még egy komolyabb lépés volt, az, hogy itt kerültem kapcsolatba így komolyabban Istennel, itt értettem meg igazából, hogy mit jelent a Biblia, és úgy nagyjából olyan 12-13 éves koromban érkezett el az a váltás, amikor ez komolyabbra fordult az életemben. Addig csak így eljárogattunk, addig igazából csak ilyen járogattam hittanra, így igazából része volt az életemnek, de ami nagyon érdekes így visszatekintve, hogy annyira látható volt, hogy így Isten már abban az időszakban is nagyon munkálta az életemet, és így visszatekintve így nem is változtatnék meg ezen semmit. Szóval ott volt egy ilyen nagyobb váltás, elmentünk egy így az akkori közösséggel egy ilyen gyerek ifi tábor tartottak nekünk, és ott kértem a lelkipásztorunkat, meg az akkori vezetőt, hogy merítsenek be engem. Ugye ez nem tudom, hogy mennyire tudja a hallgatóság. A bemerítkezés az arról szól, amikor kinyilvánítjuk az emberek előtt és Isten előtt azt, hogy mi hozzá szeretnénk tartozni, és igazából egy mélyebb kötődést akarunk kijelenteni Istennek. Hogyha a megtérésemet akarom nézni, amikor így átadtam az életemet Istennek, az nehezen datálható számomra, mert nem egy ilyen drasztikus váltás volt az életemben, hanem igazából a kereszténységben nőttem föl, ha lehet ilyet mondani. És úgy nagyjából olyan 8 éves koromra datálnám, akkor mondtam szerintem először Istennek, hogy én szeretném, hogy az életem így igazából hozzátartozzon. De ebben persze voltak ilyen hullámvölgyek, mivel egy nem keresztény család nem kifejezetten erősítette bennünk, hogy most ti legyetek keresztények, így és így éljetek, hogyan kell a Bibliát tanulmányozni, hogyan kell olvasni, hogyan kell imádkozni. Ezeket igazából mind saját magunknak kell, vagy saját magamnak kellett megtanulnom. Majd később ugye a bemerítkezésem után elkezdtem így komolyabban foglalkozni így Istennel, még többet olvastam Bibliát, és elkezdtem a gyülekezetben is szolgálni. Elkezdtem vasárnaponként is járni. A gyülekezetben elsősorban így az ifjúság felé kezdtem el szolgálni. Majd később a gyülekezetünk indított egy úgynevezett ilyen kávéház programot, amiben próbáltuk az embereket, akik elhaladnak a gyülekezetünk előtt, így bevonni, hogy jöjjenek be egy kávéra, beszélgessünk, és igazából onnan ott alakult ki bennem egy olyan érzés, hogy nekem nem csak a fiatalok felé kell foglalkoznom, hanem a hajléktalanokkal. Majd később, most csak próbálom röviden összefoglalni a góc pontokat, aztán majd később ezeket összekötöm. Később elmentünk együtt egy ifi, ugye a közösségünk, meg igazából az egész Golgotának az ifjúsága ilyen egy ifi konferenciára, ahol nem emlékszem már, hogy ki volt a tanító, de föltette azt a kérdést, hogy így megkaptátok-e már az elhívásotokat az életetekbe. És bennem akkor egy elég nagy kérdés volt, hogy így Isten így mit akar kezdeni az életemmel. Kisgyerekkorom óta azért imádkoztam, hogy így Isten így tegyen rajtam keresztül valamit. Nem tudom, hogy mit, de hogy így használjon engem, mert szeretném az ő útját így csinálni. És itt volt az a pont, amikor egy Isten így kijelentette magát nekem azzal kapcsolatban, hogy ő szeretne engem így három dologba használni, a fiatalság felé, a hajléktalanság felé, és így lelkipásztorként a jövőben.

0: És én mindig jelentkeztem, mert nekem ez nagyon tetszett, hogy segíteni embereknek, végülis úgyse volt jobb dolgom. És úgy voltam vele, hogy elmegyek, és csinálok valami hasznosat. És nekem ez nagyon tetszett. Később ott el is helyezkedtem dolgozni, de arra majd később visszatérek. De hogy így kezdődött így a hajléktalansággal, és így Isten így, hogy ezt nagyon szépen formálta ezt az utat. Aztán ott volt utána, tehát ez volt egy olyan 16-17 éves koromban volt. Azt tudni kell, hogy én ebben az időszakban egyébként még versenyszerűen kajakoztam is, ami az azt jelentette, hogy nekünk heti 11 edzésünk volt, és emellett próbáltam a keresztény életemet élni, ami hozzáteszem, hogy ebben az időszakban eléggé elsilányult, mert az edzések mellett nagyon nehéz volt arra fókuszálni, hogy eljárjunk közösségbe, hogy Istennel is töltsünk időt, és inkább a sportra fókuszáltam ott. Ami később, így Isten rámutatott arra, hogy ez nem ez volt a legjobb út, de akkor ezt így nem láttam. Tehát ebben az időszakban így az Istennel való kapcsolatom egy kicsit így elsilányult, és kevesebb időt töltöttem Istennel, ami egyébként meg is látszódott a jellememen. Abban az időszakban kicsit átalakultam teljesen, tehát sokat káromkodtam, teljesen más volt az életem, nem foglalkoztam tényleg így az isteni dolgokkal, gyülekezetbe se jártam, annyira jártam el, hogy talán havonta egyszer eljártam a gyülekezetünknek az ifi közösségébe, igazából csak azért, mert ott voltak a barátaim, és velük azért tartottuk a kapcsolatot. Nagyjából ennyi volt.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Zeller Máté az én vendégem. Szia, köszöntünk itt a stúdiónkban.
0: Én is köszönöm, szia. Én 17 évesen abba hagytam a kajakozást, mert azért rá kell jönni, hogyha hiába sportolsz egy idő után, vagy olimpikon leszel, vagy nem fogsz tudni ebből megélni, úgyhogy vagy tanulsz, vagy sportolsz, hogyha komolyan akarod ezt venni. És nekem nem ment együtt a kettő, lehet, hogy valakinek megy, azokat nagyon becsülöm, de nekem nem ment együtt a kettő, és akkor fordultam igazából vissza így még jobban Isten felé, és akkor kezdődött el így megint egy kicsit a mélyebben a szolgálatom. A gyülekezetünkben akkor kezdtünk el egy új ifjúsági csoportot vinni. Én igazából abban csak segítő voltam. Tehát ott is igazából csak játszottam a gyerekekkel, nem én vezettem az alkalmakat, csak úgy ott voltam, és így figyeltem, hogy mi történik. Abban az időszakban egyébként volt egy barátnőm is, ami szintén az elején jól indult, utána kevésbé elvitte a fókuszomat egy másik irányba. De visszatérve az ifjúságra, nagyon érdekes volt látni, ahogy az emberek, vagy ahogy Isten így használja azokat az embereket, akik építik ezeket a fiatalokat, és ezek a fiatalok nem a gyülekezetben nőttek föl, tehát gyakorlatilag úgy kerültek be a gyülekezetbe, hogy az utcáról csak egyszerűen játszottunk velük, fociztunk velük, és érdekelte őket az, amit mondunk, mert otthon nagyon kevés szeretetet kaptak. Ezek a gyerekek főleg olyan családokból származtak, akik ahol inkább elhanyagolták őket, inkább csak leküldték az utcára, hogy menjetek játszani, aztán majd gyertek haza este. És akkor azt érezték, hogy tőlünk kapnak valami olyan szeretetet, amit egyébként otthon nem kapnak meg, és ezt nagyon sokszor egyébként ki is fejezték. Ez egy ilyen 4-5 évig tartó folyamat volt. Igen, itt, amikor, ahogy említettem, itt körülbelül olyan 18-19 éves lehettem, utána leérettségiztem, és ami fontos még a történet szempontjában, amiről már kitértem, hogy ugye itt volt egy barátnőm, akit később el is jegyeztem, de itt arról volt szó, hogy nagyon elvitt engem egy rosszabb irányba, ami elég sokáig tartott. És éreztem azt, hogy Isten nem ezt akarja tőlem. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor én egy bankban kezdtem el dolgozni,

0: elég ilyen fényes karrier állt előttem, hogyha lehet ilyet mondani, és teljesen meg voltak rökönyödve a családom, meg a akkori menyasszonyom is, hogy én úgy döntöttem, hogy én teológiát szeretnék tanulni főiskolán. És azt mondták, hogy hát miért ezt tanulom, ebből nem fogok tudni megélni, nekem ebből csak rossz lesz, és hogy ebből hogy fogom majd eltartani a családomat. De én tudtam azt, hogy nekem ezt kell csinálni, mert így Isten valahogy annyira erre vezette az életemet, valahogy annyira errefele, hogy nem tudtam más csinálni. Igazából többször így visszarugdosott így Isten ebbe az irányba, és odáig ment ez a folyamat, hogy szakítanom kellett az akkori menyasszonyommal, tehát felbontottuk a jegyességet, mert úgy éreztem, hogy teljesen másik irányba megy az életünk, nem ugyanabba az irányba akarunk menni. És igazából innentől mondanám azt a típusú felkészülést az életemben, ami a legnagyobb indikátora volt annak, hogy ma én itt ülök, és hogy ma lelkipásztor lehetek, mert itt volt egy nagyon nagy rugás az életemben. Abba az irányba, hogy én igenis Isten szolgája legyek, és hogy erre tegyem fel az életemet. Itt ugye megcsináltam a teológiát, később összejöttem a jelenlegi feleségem, vagy a feleségemmel, nem a jelenlegi, de a jelenlegivel is, de hogy a feleségemmel, és ahogy csináltam a teológiát, furcsa módon nem voltak nagyon szolgálataim. Ami egyébként engem nagyon nehezen érintett, mert egész életemben úgy nőttem fel, hogy én szolgáltam a gyülekezetben. És itt ebben az időszakban nem volt. És azt kaptam így Istentől, hogy most nem annak van itt az időszaka, hogy én szolgáljak, hanem annak van itt az időszaka, hogy én most felkészüljek egy olyan dologra, ami egy sokkal nagyobb dolog lesz, amit így Isten rajtam keresztül akar használni. És ebben az időszakban nagyon sok mindent megtanultam. Ebben az időszakban dolgoztam a Golgotának a hajléktalan ellátójában, ahol szintén nagyon sokat tanultam. Tehát ott pénzért, mint rendes munkahelyen dolgoztam. Ami egyébként egy elég nagy váltás volt így a bankszektor után. Tehát pénzben is és egyéb színvonalakban is. De én nagyon élveztem azt a közösséget, meg élveztem azt, hogy az embereknek látni lehet a sorsát, azt, hogy nem mindenki önszántából került oda, és voltak olyan emberek, akik tényleg csak egyszerűen úgy hozta a sorsa, hogy oda került. És ezt nagyon jó volt látni, hogy vannak olyan emberek, akik menthetők is, akik szeretnének ezen változtatni. Kevés ilyen ember van sajnos, de nagyon jó volt látni ezekben az emberekben a jót és azt a szeretetet, amit egyébként ők tudnak adni. És igazából ez is egy ilyen alapköve volt az én életemnek, hogy ezt így láthattam. Majd amikor végeztem a teológiával, akkor máshol kezdtem el dolgozni, mert egyébként ebben a hajléktalanság dologban azért ki lehet égni így hosszú távon. És amikor végeztem a teológiával, akkor így igazából nem tudtam, hogy mit kezdjek azzal, hogy én most teológus lettem, mert én a pünkösdi teológián végeztem. Most ezt tudni kell, hogy ez nem egy olyan diploma, mint mondjuk a reformátusoknál, vagy a katolikusoknál, hogy utána kihelyeznek valahova egy faluba, vagy egy városba, vagy egy templomhoz, és azt mondják, hogy na, akkor te itt leszel lelkipásztor, hanem igazából az én diplomám egy olyan diploma lett, ami felkészített arra, hogy mi lesz, hogyha én egyszer lelkipásztor leszek, vagy egy közösségnek a vezetője. És ezt szerettem volna valahogy kamatoztatni, de még nem láttam, hogy hogyan tudnám ezt bárhogy is kamatoztatni, így a Golgota gyülekezeten belül. És ez volt az egyik ilyen nagy célom, hogy ezt tudjam valahogy felhasználni itt ebben a közösségben. Igen, itt már csak, hogy így még az életemmel is így vezessem tovább, hogy itt már ugye összeházasodtunk már a feleségemmel. Szerintem itt 3 éve voltunk akkor házasok már, és az életünk így igazából minden abba az irányba mutatott, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, és igazából tök sok segítséget kaptam a feleségemtől, és tök nagy támogatást kaptam ebben a kérdésben, hogy nekem ez így menjen.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Zeller Máté az én vendégem. Szia, köszöntünk itt a stúdiónkban.
0: Én is köszönöm, szia!
1: Említetted nekünk, azért most nagyon sok dologra kitértünk, ugye? Mondtad, hogy a barátok meg a testvéred motivált arra, hogy ti járjatok erre a hittanórára, és ugye, hogy ez nagyon hullámos volt, hogy egyszer jártál, egyszer nem, mert nem volt, aki mondta neked, hogy menjél kisfiam és éljél keresztény életet. Az ellenkező dolog az sem volt meg? Tehát, hogy nem buzdítottak rá, de viszont nem is ellenezték, ugye, otthon a család.
0: Igen, tehát ez teljes mértékben így történt. A családom igazából nem keresztény, de nem is vallástagadó. Ők azt mondják, hogy ami neked jó, azt csináld, de nem mondták nekem soha azt, hogy ez hülyeség, ezt ne csináld. Szóval igen, nem volt ilyen ellenpólus, ami nagyon sokat segített nekem abban, hogy ugye el tudjam kezdeni később ugye ezt a lelkipásztori szolgálatot is akár.
1: Ugye most vissza szeretnék térni, ugye szétboncolgatni ezt a dolgot, amit most nagy vázlatokban elmondtál, ugye... Jártál abba az ifjúságba, ugye elkezdtétek csinálni azt, említetted, hogy összejött ez a közösség, és jártak oda olyan gyerekek, akik otthon nem kapták meg ezt a szeretetet. Neked ott mi volt a feladatod? Te mit láttál ezekben a gyermekekben, hogy mit kell adnod nekik?
0: Hát... Amit igazából én is éreztem, az, hogy tényleg én is azt a szeretetet tudom csak adni nekik, amit igazából én is kaptam, amiért mi ott maradtunk, mert az öcsémmel. Tehát valljuk be, hogy amúgy nem az ember az ahhoz kötődik, akitől kap valamilyen szeretetet, vagy egy pozitív visszacsatolást, és én ezeknek a gyerekeknek is csak ezt tudtam adni. És szerintem egyébként baromi jól működött. Tehát nagyon sokan épültek, nagyon sokan szerintem egy pozitívabb személyiséget kaptak azáltal, hogy mi velük foglalkoztunk akár egy rövid ideig is.
1: Hogy nézett ki egy ilyen alkalom?
0: Hát nagyjából úgy nézett ki, hogy beestek a gyerekek, mondjuk úgy 4 órakor, ahogy meg volt hirdetve, és próbáltunk. Igazából az volt, hogy igazából több játék volt, ettünk egy kicsit, és egy nagyon rövid üzenetet próbáltunk átadni nekik a Bibliából. Így nagyon lebutítva az ő, hogy fel tudják fogni azt amit mi át akarunk adni, mert azért egy olyan háttérből jönnek, akik soha nem olvasták a Bibliát, nem tudják, hogy mi van benne, és próbáltuk azt elmagyarázni, hogy az a szereplő, akiről mi beszélünk, az a Jézus, az kicsoda, és hogy igazából őt bemutatni ezeknek a gyerekeknek.
1: Utána ment tovább az életed, említetted, hogy elégtelen szállóról azért kifejtetted ugye véleményedet, meg hogy dolgoztál ott. Amikor egy fiatal srác előtt áll egy fényes jövő, egy magiszférában, egy nagyon komoly... Mondjuk azt, hogy álommeló. Ugye? Egy fiatal számára tényleg álommeló lehet. Bejutsz egy jó céghez, ott vagy, megkaptad, tied a meló. Szerintem jogosan kiakadtak a szüleid is, és az akkori menyasszonyod is, ugye? Mégis mi volt az, ami miatt egy ilyen fiatal srác fel tudja dobni ezt a dolgot?
0: Szerintem tudnunk kell azt, hogy igazából mit miért csinálunk. Tehát az én életem nem tudtam volna elképzelni azt, hogy én egy székben ülök, és banki papírokat tologatok, vagy csinálok ilyen dolgokat. Egyszerűen nekem emberekkel kommunikálnom kell. Szeretem az embereket meghallgatni, szeretek velük beszélgetni, szeretem azt, amikor tudunk a megoldást állni a problémáikra, és csak szeretem őket egyszerűen meghallgatni, és az emberek is szeretik elmondani nekem a problémáikat. És úgy éreztem, hogy én itt nem tudnék kiteljesedni. Tehát egy bankszférában ledolgozhatom az életemet, nagyon jó pénzt kapok, nem lenne semmi problémám nagyjából az életben, de mégis utána mit tudnék felmutatni. Tehát ugye az volt az életem, hogy hazamentem, vagy bemegyek reggel 8-ra, hazajövök este 6-ra, jó esetben, és akkor én letudtam már a munkát, és akkor így ennyi volt az életem. Jó esetben még vasárnap elmegyek egy templomba, vagy egy gyülekezetbe, és akkor én letudtam a minden típusú értelemben az életemet, a lelkit és a fizikális életemnek is megvoltak a kellő szükségletei, és akkor ennyi volt. De én azt éreztem, hogy nekem ennél többre van szükségem. Tehát én többet akarok adni az embereknek magamból, mint amennyit ez a munka tudott volna adni.
1: Tehát akkor úgy érzed, hogyha egyébként nem a teológiai lett volna, akkor is dobbantasz onnan?
0: Nem biztos. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tenni, és a hallgatóknak is mondom, hogy azért szerintem a lelkipásztoroknak az elhívása az speciális. Tehát, hogy nem mindenkiből lesz lelkipásztor, és nem is kell, hogy mindenkiből lelkipásztor legyen, és mindenkiből olyan lelki munkás legyen, mint mondjuk amilyen én voltam, vagy én vagyok. Mert nem kell, hogy mindenki tanító legyen, de az Isten iránti odaszánás az szerintem minden keresztény embernek fontos. De tőlem az Istennek velem nagyobb tervei voltak annál, mint hogy én csak vasárnap járjak el. És nem kaptam volna azért fejmosást Istentől, úgy gondolom, hogy ha most én csak vasárnap jártam volna el templomba vagy gyülekezetbe, de úgy éreztem volna, hogy nem tettem meg mindent, amit így az Isten rám bízott. Én azt kaptam Istentől, hogy nekem az emberek felé szolgálnom kell. És ezt a szolgálatot nem tudtam volna végrehajtani abban a formában úgy, hogy én ott ülök a bankban például, vagy nem fejlesztem tovább a bibliai tudásomat, vagy az Istennel való kapcsolatomat.
1: Ajánlották neked ezt az iskolát, vagy hogy jött neked az? Ugye nyilván nyugtalan voltál, kerested azt, hogy Isten mire akar elhívni, annyit tudtál, hogy csak szolgálni akarsz, és akkor hogy villant be, hogy én elmegyek teológiát tanulni?
0: Hát nem ajánlotta egyébként senki. Úgy villant be egyszerűen, hogy azon gondolkodtam nagyon sokáig, hogy mi az, ami engem érdekel? És mi az, amit igazából az egész életemben érdekel? Mert hozzá kell tennem egyébként a bankszektorral azért az is problémám, hogy nagyon nem érdekelt. Jó voltam benne, de nem érdekel. És ezzel nagyon sok dologgal így vagyok. De ami egész életemben érdekelt, az nem volt más, mint a kereszténység, a teológia. Igazából csak nem értettem sokszor, hogy mit olvasok, de hogy így, de élveztem, és ezt nagyon szerettem csinálni, és kutatni ezt az egészet. És úgy döntöttem, hogy akkor, ha ebbe vagyok a legjobb, vagy ebbe szeretnék a legjobban fejlődni, akkor keresek egy olyan képzést, amiben ebben tényleg a lehető legjobb lehetek. És igazából így találtam rá a pünkösdi teológiának a főiskolájára. Azért nem a Golgotának is volt ebben az időszakban teológiai főiskolája, azért nem oda mentem, mert szerettem volna egy kicsit más véleményt is hallani, nem csak azt, amiben felnőttem. És nagyon érdekelt, hogy a pünkösdieknél például milyen tanítások vannak, hogyan gondolkodnak, és hozzá kell tennem, hogy nem bántam meg, egy nagyon jó képzés van, nagyon sok jó gondolatot hallottam, ami szerintem kitágította a teljes teológiai nézetemet. Úgyhogy így kerültem igazából oda.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Zeller Máté az én vendégem. Szia, köszöntünk itt a stúdiónkban.
0: Én is köszönöm, szia.
1: Hogyan kell elképzelni egy ilyen iskolát? Tehát ugyanúgy, mint máshol van matek óra, itt apostolok cselekedete óra van például?
0: Hát majdnem. Tehát úgy néz ki, hogy ugye nem különbözheti meg nagyon semmi mástól az egyetemet, csak ugye az, hogy teológiai tantárgyaink vannak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például nekünk volt külön ószövetség, újszövetség óra, ezen kívül voltak különböző bibliatanulmányozási módszerek, különböző, nagyon sok gyakorlati óránk volt, hogy hogyan kezelnénk bizonyos helyzeteket, hogyan kezelnénk olyan kényes kérdéseket, hogy akár a gyülekezetekben, amikre egyébként talán csak az életben kerülne sor először, de hirtelen nem tudnánk, hogy reagáljunk rá. Voltak egyébként pszichológiai óráink is, pasztorálpszichológiai óráink. most elmondhatnám a nevüket az óráknak, csak nem tudom, hogy mennyit mondana ez a, ez a hallgatóságnak, de nagyon sok olyan óránk volt, tehát nem az van, hogy most olvassuk a Bibliát, és akkor a tanár elmagyarázza, hogy mi van, hanem nagy vonalakban átnézzük az egész Bibliát, elmagyarázzák, elmondják azokat a részeket, hogy miről szól, mit kell ebből érteni, mik a fontos kulcselemei az igének, mármint azoknak a szakaszoknak, vagy azoknak a könyveknek, de ezen kívül még rengeteg külön speciális dolgokat veszünk ki, amik az adott tantárgyhoz kapcsolódnak.
1: Igen, meg ami nekem nagyon tetszik a teológiai iskolákban egyébként, hogy kivédjék azt a dolgot, hogy azt mondják rá, hogy hát igen, te a teológiát tanultad, és te ebbe a kereszténységbe csak egyenesen látsz Jézus Krisztust, és kész, nem érdekel más. Ugye van hitvédelem, amiben megtanuljátok más vallásoknak is a nézeteit, igen. Ezáltal megismeritek őket is, és akkor úgy tudtok evangelizálni emberek felé, hogy tisztában vagy az ő vallásával, ebből kifolyólag pedig nem csak egy ilyen vitatkozás lesz, hanem lehet eszmecsere, mert ismered az ő nézeteit is.
0: Igen, igen, teljes mértékben.
1: Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik nekem. Én sajnos, képzeld, nem tudtam így elvégezni még, egyébként tervben van nekem is, hogy teológiát tanuljak így a média mellett majd, de azért néhány tananyagot így megkaptam, tudod, azért van ismeretségi kör, és akkor ezt a hitvédelmet én így meghallgattam egy pár vallást, és nagyon-nagyon tetszett nekem. De személy szerint egyébként mit tud szólni egy emberhez? Tehát ugyanúgy, mint amikor vasárnap elmész a gyülekezetbe, és feltöltődsz, és Isten szól hozzád, ugyanígy működik ez az iskola is, vagy inkább csak megszerzem a diplomámat dolog?
0: Szerintem nem. Tehát mondjuk én csak személyesen tudok erről beszélni. Nekem a keresztény lelki életemet is építette, mert olyan alapokra helyezte a keresztény életemet, ami... már volt egy alapom, volt egy gyökerem, de megalapozta azt, hogy én tudom, hogy miben hiszek. Tehát nem csak az van bennem, hogy hiszek valamiben, amit sokszor nem is értek, mert olvasom a Bibliát, hanem most már azt mondhatom, hogy jobban értem, de egyben meg azt is elmondhatom, hogy nem értem. Egyre kevésbé, mert hogyha az ember minél többet tud a Bibliáról, rájön arra, hogy minél kevesebbet tudok Istenről. Mert ha a Bibliát megértjük mint egy matematikai képletet, lehet így fogalmazni, de nem értjük, de egyre kevésbé fogunk rájönni, vagy egyre jobban rájövünk arra, hogy igazából az Isten mennyire csodálatos, és hogy annyi dolgot elrejtett ebben a dologban, hogy még a felét sem találtuk meg, sőt a negyedét sem találtuk meg annak, ami ebben, ezekben az igehelyekben, meg ezekben az igerészekben el van rejtve. Így az isteni nagyságnak igazából így a teljességét nem látjuk át ebből. Hiába ismered még jobban a Bibliát.
1: Tehát azt mondod, hogy mindig tudsz újat tanulni a Bibliában?
0: Persze. Igen. Az nem kifejezés.
1: Milyen fejlődésen mentél keresztül azért, hogy most így félretéve az, hogy igen, szereztél egy diplomát, meg sokat tanultál, a hitéleted az megerősödött, hogyha megnézzük azt, hogy amikor első nap mentél a Biblia iskolába, és mikor a diplomát a kezedbe fogtad?
0: Igen, tehát én szerintem én elmondhatom, hogy igen, de több kérdéssel távoztam, mint amennyivel oda mentem. De szerintem ez a normális, hogyha egy ilyen főiskolát akarunk elvégezni.
1: És kutattál utána?
0: Igen, bár kevesebbet volt időm kutatni, de igen. Tehát én a mentorációról írtam a szakdolgozatomat, ami egyébként egy baromi érdekes téma, mert szerintem a mai kereszténységnek az egyik jövőképe lehet szerintem a mentoráció. Tehát az, hogy egyénekkel érettebb keresztények foglalkoznak, és gyakorlatilag ezzel lehet szerintem valódi, igazi szolgáló keresztényeket fölépíteni. Ez ügyben még tovább kutattam, mint a szakdolgozatom, ameddig tartott.
1: Ó, akkor te pont nem az eset voltál, hogy alig bírtad megírni a szakdolgozatot, hogy az összes szó meglegyen, hanem te még tovább is csináltad?
0: Bizonyos értelemben igen, de azért küzdöttem a szakdolgozattal. A leadási határidő azért ott volt, de amúgy igen, tehát én ezután még kutattam, mert engem ez a téma még a mai napig is nagyon érdekel, és mai napig így olvasom a Bibliát, meg kutatok egyéb forrásokban, hogy lehetne ezt még jobban csinálni.
1: És ez a te életedben is megvolt egyébként? Neked volt egy mentorod?
0: Igen, igen. Nem is egy, hanem igazából szerintem hármat is lehetne mondani, ami a gyerekkoromban így ott voltak.
1: És neked ez, ugye nyilvánvalóan egy lelkipásztor mentorál egy egész gyülekezetet, de vannak neked már így egyének, akiket így kiszemeltél, hogy na te vele azért többet szeretnél foglalkozni, vagy bele érdemes fektetni?
0: Igen, tehát én úgy nézem alapvetően most már a gyülekezetet, meg nem is csak a gyülekezetet, hanem akikkel kapcsolatba kerülök emberekkel, hogy kik azok, akikbe látok egy olyan potenciát, hogy Isten velük akar valamit csinálni, és igazából, de nem is csak azoknak, hanem igazából szeretnék megadni olyan embereknek lehetőséget, akik szeretnének valamit tenni így Istenért, hogy minél többet szolgálhassanak. Ezt én is a lelkipásztoromtól láttam, és szerintem ez nagyon sok embert előre tud vinni abban, hogy szolgáljon és merjen szolgálni, és hogy még többet tudjon szolgálni így Istenért.
1: Hát innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, hiszen még van mit boncolgatni, azért még homályos a kép ebben a dologban. Szerintem többünkben felmerültek kérdések még ezzel kapcsolatosan. Most zene fog szólni, aztán folytatjuk tovább a következő órában a beszélgetésünket. Most egy Leila szám fog következni, érdemes velünk maradni.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
1: Csúzlival lőtt csapágygolyókat egy üzlet felé egy 51 éves férfi szeptember 2-án reggel a fővárosban, a Pesterzsébeti téglagyár téren, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is. A nyomozók az elkövető lakcímén tartott kutatáson egy csúzlit hozzátartozó gumiszalagokat és több csapágygolyót találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kállói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék a honlapján. A vádlott egy kállói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024 április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott. A European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány, és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackgyűjtés miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vizer Budapest félmaraton. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangulatról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió D.
4: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Zeller Máté az én vendégem, aki jelenleg most már lelkipásztor, és belementünk abba a témába, hogy hogyan haladt el egészen odáig, hogy teológiai iskolába járjon, na de még mindig nem jutottunk el odáig, hogy ő hogyan lett pásztor.
5: Igen.
4: Említettünk mentorokat az életedben, azt mondtad, hogy hármat is tudnál mondani. Ők különböző szakaszokban voltak az életedben, vagy végig melletted voltak?
5: Hát igazából fedésben voltak egymással folyamatosan. Tehát ahova jártam gyülekezetbe, ott az ottani vezetők voltak azok, akik fedésben az életem különböző szakaszában, különböző intenzitással voltak a mentoraim, ha lehet így fogalmazni.
4: És ők hogyan mentoráltak téged? Mit értesz az alatt egy keresztény életben, hogy lehet valakit mentorálni?
5: Hát úgy, hogyha például most csak egy nagyon egyszerű példa, ha bármi kérdésed van, legyen ez akármilyen kérdésed, oda tudsz menni hozzájuk. De ez úgy általában úgy megvan az emberekben. Nem ez a mentorálás, hanem az, amikor neked bánatod van, vagy olyan lelki frusztrációd, amikor nem tudod, hogy hirtelen mit kell csinálni, akkor is felhívod ezt az embert, és az az ember azonnal felveszi a telefont, és azt mondja neked, hogy gyere át hozzám, beszéljük meg. És nem az, hogy elhajt, hogy hát figyeljünk, nekem még most itt vannak a gyerekek, hát jövő héten talán ráérek neked, és akkor beszélhetünk mondjuk egy fél órát, mert mondjuk utána rohanok egy meetingre. Hanem ezek az emberek nekem fölvették a telefont, áthívtak magukhoz, hogy akkor gyere, beszéljük meg, mi van veled. És nem csak ez, hanem amikor elbuktam, vagy amikor valami olyat csináltam, ami Istennek így nem tetsző dolog volt, akkor is nyugodtan elmondhattam nekik. És nem az volt, hogy hát ezt most jól elcseszted, és akkor béna voltál, ott maradsz a földön, te rossz keresztény voltál, hanem azt kaptam utána, hogy jó, igen, ezt elrontottad, de gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudunk ebből fölállni, hogyan tudunk ebből valami jót csinálni, hogyan tudunk visszafordulni Istenhez, és ők voltak azok, akik imádkoztak értem, ők voltak azok, akik tényleg így végigvezettek a lelki életemen.
4: Tehát akkor nem csak keresztény dolgokban, tehát hogy nem úgy kell ilyen drasztikusan felfogni vallásosan, inkább igen, így igen, mondom, igen. Hogy ezzel az ige verssel itt mit kezdjek, nem, tehát nem csak nem. Erről volt szó, hogy a Bibliából meg hogyan imádkozzak, meg stb. Nem erről szól ez a mentorálás, hanem ha azt mondod, hogy most mondok egy elég buta példát, ami nem lelki dolog, hanem mondjuk költözök, és akkor mennek és segítenek igen. Bútort pakolni?
5: Hát például, igen, de ez mondjuk egy barát, tehát hogy ez egyébként egy barátság is, tehát hogy ennél azért mélyebbről van szó, de egyébként pont ahogy mondtad, hogy a lelki, hogy sokszor nem is, a keresztény mentorálás nem is sokszor arról szól, hogy elmagyarázunk egymásnak egy igeverset, vagy imádkozunk egymásért, vagy ott vagyok, és elmagyarázom neked a lelki dolgokat, hanem csak annyi, hogy ott vagyok. Tehát, hogy Jézusnál is azt látjuk, hogy sokszor nem azzal hódított meg embereket, hogy miket mondott, meg milyen ügyes szónok volt, meg hogy miket tett, milyen csodákat, hanem csak azzal, hogy ott volt, és az emberek jelenlétében, és az emberek érezték azt a szeretetet, és azt a jelenlétet, ami így ott volt így Isten, ami így ott volt Jézusban. És ugyanez van szerintem a mentorálásban is, hogyha csak ott vagyunk az embereknek, az annyival többet jelent, mint egy jó szó, vagy csak egy cselekedet.
4: Ugye ezek a mentorok részt vettek a te életedben, és bizonyára ők is, tehát velük is, meg gondolom, hogy több keresztényel jöttél rá arra, hogy te lelkipásztor szeretnél lenni. Hogyan formálta ki Isten ezt a dolgot benned? Hogy jöttél rá arra, mint ahogy bevillant ugye a teológiai suli is, hogy villant be az, hogy te lelkész legyél?
5: Ugye itt említettem, hogy voltunk egy ifi konferencián, és ott feltette ez a lelki pásztor a kérdést, és az villant be nekem, hogy igazából, amit mondtam, hogy annyira szeretek emberekkel lenni, és annyira szeretek emberek problémáival foglalkozni, és az emberek is valamiért természetes módon képesek megnyílni felém, amit nem értek sokszor, és valahogy éreztem egy indítatást arra, hogy Isten így valahogy ezt szeretné tőlem. De igazából ez ugye csak körvonalazódott, és soha nem tudtam, hogy igazából hogy fog ez kialakulni. És mindig csak azt mondtam, hogy majd egyszer talán lelkipásztor leszek, mert így Isten erre elhívott, én éreztem folyamatosan, és a teológiában is éreztem folyamatosan ezt a megerősítést, hogy azért tanulod, hogy te majd készen lehessél. És akkor alakult úgy, hogy a Golgota gyülekezet nagyon régóta szeretett volna Székesfehérváron egy új gyülekezetet alapítani, és akkor írtam a vezető lelkipásztornak, a Golgota vezető lelkipásztorának, hogy mi lenne, hogyha, vagy én tudok ebben a munkában segíteni. Nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy mik a tervek ezzel kapcsolatban, de akkor én ebben a munkában szívesen részt vennék. És ő volt az, aki így összehozott igazából minket egy csapattal, akik ott Székesfehérvár környékén éltek. Velencei tónál is ott Székesfehérvár környékén, és ezzel a csapattal elkezdtünk dolgozni. És úgy alakult, hogy így imádkoztunk a csapattal azért, hogy így hol legyen a gyülekezet, amit így el akarunk indítani. Itt még nem volt szó arról, hogy ki lesz a lelkipásztor, hogyan fognak ezek kinézni, itt csak egy csapat volt.

0: nem titkolt szándékom, hogy én egyszer majd valahol lelkipásztor legyek, nem mondtam neki, hogy itt most én szeretném ezt a szerepet fölvállalni, de azt mondta, hogy akkor csináljam. És akkor igazából így kezdtük el. De természetesen ez úgy néz ki, hogy jelenleg is itt van egy újabb mentor a szerep, vagy egy mentor az életemben, aki segíti a munkámat, még azért, mert még én elég fiatal vagyok, tehát most fogom betölteni a 27. életévemet, és hogy ne legyen az, hogy egyedül maradok egy nehéz feladatban. Mert tudom, egyébként a lelkipásztorsága sokszor nagyon könnyűnek tűnik. Hát csak egy ember kiáll oda vasárnap, és elmondja azt, amit el kell mondani. Néha mondjuk gitározik is, aki tud, én nem tudok. De hogy így ennyinek tűnik a munka, de nem ennyi. Tehát amikor én is ezt hittem, hogy nagyjából ennyiből fog állni, de amikor elkezdtem ezt a munkát, így Isten így arra nyitotta fel a szívemet, hogy itt te emberekkel leszel most már felelős. És olyan szinten felelős leszel, hogy te az életükért leszel felelős, és nem azért, hogy jaj, ők most meghallgatnak egy tanítást vasárnap, az még a lehető legkevesebb része, szerintem a legkisebb része a munkánknak. De az sokkal nagyobb része, hogy az emberekért felelősséget vállalni, az emberek lelki üdvösségért felelősséget vállalni, és szerintem ez egy irgalmatlanul nehéz, és ez egy jó teherként így, és most itt úgy értem, hogy ez egy jó érzéssel eltöltött teherként ott van folyamatosan rajta, amikor készülök Isten tiszteletre, amikor csak ott vagyok a gyülekezetben, és ez így folyamatosan rajtam van.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Zeller Máté az én vendég.
0: De visszatérve, hogy igen, Gárdonyban elkezdtük ezt a gyülekezetet, ami egyébként egy nagyon szépen növekvő gyülekezetként indult. Nagyon, nagyon aktívak voltak az emberek, nagyon jól indult minden, és most is úgy tart, mert most valamiért úgy mondtam, mintha már lecsökkent volna, de nem, mindenki ugyanúgy jár, és egy nagyon aktív közösség, most ünnepeltük pont vasárnap az első éves évfordulónkat, úgyhogy minden nagyon jól alakul. És igen, van mellettem egy mentor, aki mindenben segíti a munkámat, aki igazából folyamatosan előre tol engem, hogy én vezessem a gyülekezetet, érezzem meg, hogy milyen az, amikor ez a lelki teher rajtam van, viszont nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hogyan kell egy gyülekezetet felépíteni, hogyan kell összetartani, hogyan kell az embereket még jobban motiválni. Tehát rengeteg dolgot tanulok most így ettől az embertől is, és így Istentől is, mert igazából erre a munkára hívott el, és pont a feleségem mondta a napokban, hogy azt látja rajta, hogy most annyira ki vagyok így teljesedve. Hogy így tényleg, hogy így most így megtaláltam így saját magamat. De amit még azért még szeretnék elárulni itt a közösség, hogy én nem teljes munkaidőben csinálom ezt, tehát én jelenleg, ami ironikus, nem banknál dolgozom, de hogy hasonló területen én Magyar Postánál dolgozom, és ugyanúgy ülök egy irodában, de mellette ezt tudom csinálni, és nem tudtam volna ezt csinálni, hogyha nincs arra időm, hogy én teológiát elvégezzem. Például.
2: Egyébként akkor te most a gyülekezeted, ugye nyilván mondtad, hogy te itt életekért vagy felelős.
0: Igen.
2: Akkor itt az emberek hozzád, mint lelkipásztorhoz nem csak azért fordulhatnak, hogy az Istennel való kapcsolatukban megerősítsd őket, hanem mit tudom én, egy romlott házasságot is segíthetsz helyre rakni?
0: Igen, és nem. Tehát, hogy én úgy tekintek, szerintem a lelkipásztorságnak, tehát segíthetek egy romlott házasságot helyre rakni, de nem én tudom helyre rakni a romlott házasságot. Tehát én maximum annyit tudok mondani, hogy én tanácsokat tudok adni, de én senkinek nem mondhatom azt, hogy te lépjél ki ebből a házasságból, vagy ne lépjél ki ebből a házasságból. Én ezektől kifejezetten így próbálok így távol maradni ezektől a kérdésektől, de amúgy igen, tehát hogy nem csak vallási kérdésekben,

0: vagy hanem csak a saját lelküket érintő kérdésekben is, vagy az, hogy én hogy vagyok, vagy a gyerekem hogy van kérdésekben is, nyugodtan oda jönnek az emberek, és tudunk erről beszélgetni. És igazából, amit már említettem, hogy én ezeknek az embereknek igazából próbálok csak az élete része lenni. Tehát, hogy ne azt lássuk, amikor elmegyünk vasárnap, hogy na ő a lelki pásztor, ő egy fősőbb szinten van, hanem mi igazából mind Isten gyermekei vagyunk, annyi különbséggel, hogy ő hozzá tudok valamivel fordulni. Ő szeret engem, és ő tudom, hogy ő vezetni akar engem. Tehát, hogy szeretve akar engem vezetni. És ez a célom, hogy ezt építsem az emberekben folyamatosan a gyülekezetünk tagjaiban.
1: Körülbelül hány fős most ez a gyülekezet?
0: Hát, egy olyan 30-35 fős gyülekezetről beszélünk. Ugye ez azért most a nyáron kevesebben vagyunk néha, de hogy így nagyjából ennyi emberrel indítottuk el ezt a gyülekezetet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy igazából ez a 30-35 fős közösség igazából már egy teljesen összetartó magként ott tud lenni, és hogyha bejön egy új ember a gyülekezetünkbe, és volt erre példa, szerencsére, azt teljes mértékben be tudták fogadni, és ő is a gyülekezet tagjának érezhette magát utána.
1: Igen, egyébként reflektálni szeretnék arra, hogy mondtad, hogy a feleséged most nagyon kiteljesedettnek lát téged. Mi azért ugye elég régóta ismerjük egymást, tehát hogy ezek az ifjúsági konferenciák, amiről beszéltél, ugye oda nyilván az esztergomi Golgota gyülekezet is járt, hogy nálatok a Békás Golgota gyülekezet, és most mi pünköstkor együtt voltunk, ugye egy hétvégén, együtt töltöttük a pünkösd ünnepét, és azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt láttam, hogy Máténak mindig fülig ér a szája, nagyon boldog, teljesen megvan, és hogy így tényleg soha nem láttalak még ennyire stabilnak téged. Tehát tényleg azt látom, hogy igen, azt a mindenit, de így eldobtam az agyamat, amikor én meghallottam, hogy te pásztor lettél, ugye nem tudtam róla, és annyira örültem, csak azt vettem észre, hogy van egy csomó ember, akit nem ismerek, és akkor igen, nyílt egy új gyülekezet. Hát nagyon örültem neki, és ugye említetted, hogy ebbe a közösségbe be tudnak épülni, igen, hogyha jönnek újak. Nyilvánvalóan egy gyülekezetet nem bír egy lelki pásztor megcsinálni. Ugye, ahogy említetted, hogy néha van, aki gitározik is.
0: Igen.
1: Na most ő egy szerencsés helyzetben van, mert ugye akkor le tudja vezetni a dicsőítést is, meg tudja csinálni a tanítást, igen, is. És akkor tényleg egy istentiszteletet úgymond egy személyes hadseregben meg tud csinálni. Viszont ebbe azért nagyon ki lehet égni. Tehát nyilvánvalóan egy gyülekezetnek szolgálókra van szüksége, egy jó kis csapatra. Te neked, én tudom így az utadat, ugye így azért találkoztunk egy évben többször, igen, és ugye, mint például említetted ezt a szolgálatodat, hogy csak szendvicseket kentél, igen, például, de láttalak téged ugye dicsőítő csapatokban is ezen a kahonon dobolni.
0: Igen, igen, de azzal nem lehet egyedül elvezetni egy dicsőítőt.
1: Igen, igen, igen. Igen, de hogy te nyilván kivetted különböző szolgálatokban a részedet, és nagyon tetszik ezt a két dolgot fel tudjuk hozni példának, mert ugye a szendvicskenés az egy olyan dolog, amit hátul csinálsz meg a konyhába, majd kiviszitek a szendvicset, és megeszik az emberek, és lehet, hogy nem is tudják, hogy te készítetted el. Viszont azért, amikor ott vagy egy dicsőítő csapatban, és a színpadon ütöd a kahont, akkor látják, hogy na igen, a Máté szolgál, ott van a színpadon. És ebből kifolyólag szerintem nagyon jó tapasztalat neked ez, hogy tudod értékelni a kiszolgálatokat is, és hogy mint ugye más cégeknél, hogy mindenki olyan, tudod, a takarító is ugyanolyan fontos, mint a vezérigazgató a csapatban. Na most egy gyülekezetben is ugyanígy van. Van egy jó kis szolgáló csapatod, vagy már ugye egy éves a gyüli, vannak emberek, akik úgy be is álltak a szolgálatba mögéd?
0: Igen, tehát alapvetően egy olyan gyülekezetet építettünk föl, azt lehet mondani, hogy akik alapvetően mind keresztény háttérből jöttek, most nem arra célzok, hogy mondjuk keresztényként gyerekkoruk volt, hanem hogy keresztényként már megtértve jöttek a gyülekezetünkbe, és mindenki igazából szolgálni akart. Aminek ez nekem egy ilyen nagyon új dolog volt, hogy az emberek jönnek oda, hogy én szolgáljak, és nem az volt, hogy nekem kell levadásznom az embereket a szolgálatért, és ez nagyon tetszett. Alapvetően igen, van egy vezetőségi csapatunk, akikben igazából teljes mértékben megbízok, nagyon sokat segítenek nekem, nagyon sok támogatást adnak, amit már te is említettél, ugye a kiégés ellen is, mert azért elég nehéz 8 órás munka mellett egy gyülekezetet vezetni, emberekkel foglalkozni, és egyéb dolgokat is csinálni. De igen, vannak olyan szolgáló emberek a gyülekezetünkben, akik nagyon sok mindent csinálnak, és igazából nagyon sok terhet levesznek így a vállamról.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Zeller Máté az én vendégem. Gárdon, hogy zajlik egy Isten tisztelet?
0: Hát megérkezünk, sokszor néha 4-től van megkérdezve az Isten tisztelet, ez néha elcsúszik 4:30-ra a kezdés.
1: És egész pontosan ez hol található? Ja. Szóval, ha van valaki hallgatónk, aki ellátogatna, hol talál meg benneteket és mikor?
0: Igen. Nagyon szívesen látunk mindenkit. Vasárnap a Szabadság út 16 alatt találtok meg minket Gárdonyban. Vasárnap délután 4 órától kezdjük az Isten tiszteletet. De ugye pont most kezdtem elmondani, hogy ez néha kitolódik 4:30-ra, mert annyira beindul a társaság, és elkezdenek beszélgetni, hogy néha nincs szívem félbeszakítani őket, de azért van egy menetrend. Úgy néz ki, hogy ezután, hogyha leültetünk mindenkit, elkezdünk egy dicsőítéssel, imádkozunk, van egy tanítás, most csak röviden foglalom össze, van egy tanítás, utána imádkozás, és nagyjából ennyi volt az alkalom, de ilyenkor még utána is szoktunk beszélgetni, bárkinek van kérése, ima kérése, ilyenkor azt meghallgatjuk, imádkozunk érte. Ezen kívül minden hónap utolsó vasárnapján meg úrvacsorát is tartunk, amire ugyanúgy szintén szívesen látunk mindenkit. Ezen kívül egyébként szoktunk egyéb programokat is csinálni, tehát hogyha valaki kedvet érez magával, néha leszoktunk menni előtte a partra, egy pár órát, hogy ott fürdünk egyet, és utána úgy megyünk be a terembe, tehát igazából nagyjából így zajlódik nálunk egy Isten tisztelet, így ebből a szempontból eléggé ilyen fiatalos, laza közösség vagyunk, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Igen, egyébként korhatár van nálatok?
0: Nincs. Tehát bárki jöhet, legkisebbektől van pár kisbabánk is, úgyhogy nyugodtan lehet jönni kisgyerekekkel is. Dolgozunk azon, hogy legyen gyerekszolgálat, hogyha valakinek erre szüksége van, de amúgy minden korosztályra próbálunk odafigyelni, tehát nincsenek lépcsők, úgyhogy idősek is nyugodtan jöhetnek.
1: Nagyon jó, nagyon örülünk neki, és tényleg elképesztő, hogy 27 évesen egy ilyet formál ki benned Isten, és még arról sem van szó, hogy egy gyülekezetet átvettél, igen, vagy ahogy te is említetted, ugye, hogy vannak olyan teológiai iskolák, ahol kihelyeznek egy faluba, igen, vagy valahova, és akkor te leszel ott a pap, vagy a lelkész, hanem itt tényleg arról volt szó, hogy Isten megnyitott ajtókat, és te mentél, és csináltad, és ugye voltak ott, tehát akkor jól rakom össze a sztorit, tehát hogy ott Gárdon már voltak keresztény emberek, akik igényelték igazából, hogy legyen ott egy gyülekezet, vagy mit értettél az arat, ugye gyorsan átsiklottunk fölötte, hogy Székesfehérváron bezárt Isten ajtókat, hogy Gárdon nyitott ajtókat. Ez hogy volt ez a folyamat?
0: Hát ez úgy nézett ki, hogy ugye említettem ezt a csapatot, akivel elkezdtük összerakni itt, hogy hogyan tudnánk egy új gyülekezetet kezdeni, és nem volt igazából itt egy olyan csapat, hanem később, mint megtudtuk, egy elég nagy közösség vált ki egy másik gyülekezetből, és ők jöttek át hozzánk, igazából így igényt tartottak, de nem őtőlük is nagyon sokan jöttek, de nagyon sok ember jött Székesfehérvárról, és így igazából a Velencei tó egészéről így jöttek be emberek, akik így igazából meghallották, hogy mi csinálunk egy új gyülekezetet, egy Golgota gyülekezetet, azért a Golgotának már van egy neve, és nagyon érdekelte őket, hogy mi mit csinálunk. Egyébként először pont egy évvel ezelőtt, 26-án csináltunk egy pikniket. Tehát mi azzal kezdtük, hogy igazából mi megmutatjuk, hogy mi kik vagyunk. És azt mondtuk az ottani embereknek, mindenkinek, akit az összes ismerőst mozgasd meg, akit tudod, hogy keresztény vagy nem keresztény, de hogy érdekli, jöjjön el erre a piknikre, és nézzék meg, hogy mi mik vagyunk, meg hogy mi mit képviselünk, mi mit akarunk itt csinálni. És erre eljöttek vagy 80 ember, tehát ilyen nagyon sokan. És abból ők, akik ott maradtak, azok, akik ma a gyülekezetünket alkotják, ők mind ott voltak, és azt mondták, hogy nekik ez tetszik. Most egyébként az istentiszteleteket is két nyelven tartjuk, mert két dél-afrikai családunk is van, akik elkezdtek hozzánk járni, és ott ragadtak. Tehát, hogy úgyhogy próbáljuk két nyelven tartani az istentiszteleteket. Úgyhogy egyszerűen szerintem ez ilyen Istennek egy akkora munkája, amit így nem tudok máshogy így felfogni. Csak az, hogy ez egy olyan csodálatos munka volt, amiben még a mai napig is gyönyörködünk.
1: Most, hogy már lelki pásztor vagy, ugye készülsz minden vasárnapra, hogy tanítsál. És ebbe egy hagylásunk bele egy kicsit. Én is néha tanítottam az ifiben, és tudom azt a folyamatot, hogy igazából amikor készültem egy tanításra, akkor én mindig sokkal többet kaptam, mint amit úgy összebírtam foglalni és átadni az embereknek, hogy így te ezt hogy éled meg? Vagy hogy tudsz dönteni, hogy most itt ezt a részt mondom, ezt most inkább belengedem, hogy beleférjen az időbe, de közben meg belül ugye mind azt érezzük, hogy mind nagyon fontos. Hogy bírsz felkészülni? Van egy ilyen stratégia, vagy egy megírt valamit, hogy mi alapján készülsz a tanításra?
0: Hát a Golgotának van egy alapvető nézete, az, hogy a Bibliában minden egyes rész fontos. Tehát, hogy nem hagyunk ki egyetlen egy verset sem. Mi azt csináljuk a Golgotában, hogy kiválaszt a lelkipásztor egy könyvet, vagy egy levelet, vagy egy evangéliumot, amin végig megyünk igazából, és letanítjuk, hogyha ez évekig tart, akkor évekig letanítjuk, de minden egyes verset felolvasunk, és minden egyes verset magyarázunk. Tehát nekem be van osztva, hogy ettől a verstől eddig a versig csinálom. Ezt én mosztom be magamnak, tehát ezt nem az egyház vagy a gyülekezet mondja meg, hogy nekem ezt kell letanítani, hanem én dönthetem el, hogy mettől meddig csinálom. Alapvetően én úgy készülök, ugye rengeteg imádkozással, de ez az alapja, de én alapvetően ugye nagyon sok teológiai tudást ugye összeszedtem a főiskolán, de ezen kívül én mindig oda szoktam figyelni arra, hogy például a kommentárokat is olvasok, bibliai kommentárokat, amíg bele van írva, hogy konkrétan miről szól az adott rész. Ez egy védelem abba az irányba, hogy ne menjek egy tévútra, ne kezdjek el olyat belegondolni az igébe, ami nincs is ott. Mert akármennyire kora tudása is van az embernek, mindig eszébe juthatnak új gondolatok, ami nem rossz, de érdemes ezekre odafigyelni, hogy nálunk talán okosabb emberek is mit gondolhattak erről, és érdemes ezzel kapcsolatban többet elolvasni. De hogy visszatérve, hogy nagyon nehéz néha az igen, hogy eldönteni, hogy most mit kéne kiemelni, vagy egy adott szakasznak mi is igazából a mondani valója. És ami még számomra a legnehezebb szokott lenni, az, hogy egy nagyon egyértelmű szakasznak, amit mondjuk már keresztény körülben már hallottunk, vagy 20-szor, 30-szor tanításban, mi az, ami újat tud mondani az embernek, és mi az, amit így Isten ma akar ezzel kapcsolatban üzenni, mert én egyébként hiszek abban, hogy azok az ige szakaszok, amik akkor jönnek a gyülekezetünkbe, szerintem mindig átadnak valami olyan fontos információt, ami segíti a gyülekezetnek az épülését és növekedését.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Zeller Máté az én vendégem. Gárdon, hogy zajlik egy istentisztelet?
0: Hát megérkezünk, sokszor néha négytől van megkérdezve az Isten tisztelet, ez néha elcsúszik fél ötre a kezdés.
1: És egész pontosan ez hol található? Ja. Szóval, ha van valaki hallgatónk, aki ellátogatna, hol talál meg benneteket, és mikor?
0: Igen. Nagyon szívesen látunk mindenkit. Vasárnap a Szabadság út 16 alatt találtok meg minket Gárdonyban. Vasárnap délután 4 órától kezdjük az Isten tiszteletet. De ugye pont most kezdtem elmondani, hogy ez néha kitolódik fél ötre, mert annyira beindul a társaság, és elkezdenek beszélgetni, hogy néha nincs szívem félbeszakítani őket, de azért van egy menetrend. Úgy néz ki, hogy ezután, hogyha leültetünk mindenkit, elkezdünk egy dicsőítéssel, imádkozunk, van egy tanítás, most csak röviden foglalom össze, van egy tanítás, utána imádkozás, és nagyjából ennyi volt az alkalom, de ilyenkor még utána is szoktunk beszélgetni, bárkinek van kérése, ima kérése, ilyenkor azt meghallgatjuk, imádkozunk érte. Ezen kívül minden hónap utolsó vasárnapján meg úrvacsorát is tartunk, amire ugyanúgy szintén szívesen látunk mindenkit. Ezen kívül egyébként szoktunk egyéb programokat is csinálni, tehát hogyha valaki kedvet érez magával, néha leszoktunk menni előtte a partra, egy pár órát, hogy ott fürdünk egyet, és utána úgy megyünk be a terembe, tehát igazából nagyjából így zajlódik nálunk egy Isten tisztelet, így ebből a szempontból eléggé ilyen fiatalos, laza közösség vagyunk, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Igen, egyébként korhatár van nálatok?
0: Nincs. Tehát bárki jöhet, legkisebbektől van pár kisbabánk is, úgyhogy nyugodtan lehet jönni kisgyerekekkel is. Dolgozunk azon, hogy legyen gyerekszolgálat, hogyha valakinek erre szüksége van, de amúgy minden korosztályra próbálunk odafigyelni, tehát nincsenek lépcsők, úgyhogy idősek is nyugodtan jöhetnek.
1: Nagyon jó, nagyon, nagyon örülünk neki, és tényleg elképesztő, hogy 27 évesen egy ilyet formál ki benned Isten, és még arról sem van szó, hogy egy gyülekezetet átvettél, igen. Vagy ahogy te is említetted, ugye, hogy vannak olyan teológiai iskolák, ahol kihelyeznek egy faluba, igen. Vagy valahova, és akkor te leszel ott a pap vagy a lelkész, hanem itt tényleg arról volt szó, hogy Isten megnyitott ajtókat, és te mentél, és csináltad, és ugye voltak ott, tehát akkor jól rakom össze a sztorit, tehát hogy ott Gárdon már voltak keresztény emberek, akik igényelték igazából, hogy legyen ott egy gyülekezet, vagy mit értettél az arat, ugye gyorsan átsiklottunk fölötte, hogy Székesfehérváron bezárt Isten ajtókat, hogy Gárdon nyitott ajtókat. Ez hogy volt ez a folyamat?
0: Hát ez úgy nézett ki, hogy ugye említettem ezt a csapatot, akivel elkezdtük összerakni itt, hogy hogyan tudnánk egy új gyülekezetet kezdeni, és nem volt igazából itt egy olyan csapat, hanem később, mint megtudtuk, egy elég nagy közösség vált ki egy másik gyülekezetből, és ők jöttek át hozzánk, igazából így igényt tartottak, de nem őtőlük is nagyon sokan jöttek, de nagyon sok ember jött Székesfehérvárról, és így igazából a Velencei tó egészéről így jöttek be emberek, akik így igazából meghallották, hogy mi csinálunk egy új gyülekezetet, egy Golgota gyülekezetet, azért a Golgotának már van egy neve, és nagyon érdekelte őket, hogy mi mit csinálunk. Egyébként először pont egy évvel ezelőtt, 26-án csináltunk egy pikniket. Tehát mi azzal kezdtük, hogy igazából mi megmutatjuk, hogy mi kik vagyunk. És azt mondtuk az ottani embereknek, mindenkinek, akit az összes ismerőst mozgasd meg, akit tudod, hogy keresztény vagy nem keresztény, de hogy érdekli, jöjjön el erre a piknikre, és nézzék meg, hogy mi mik vagyunk, meg hogy mi mit képviselünk, mi mit akarunk itt csinálni. És erre eljöttek vagy 80 ember. Tehát ilyen nagyon sokan. És abból ők, akik ott maradtak, azok, akik ma a gyülekezetünket alkotják, ők mind ott voltak, és azt mondták, hogy nekik ez tetszik. Most egyébként az Isten tiszteleteket is két nyelven tartjuk, mert két dél-afrikai családunk is van, akik elkezdtek hozzánk járni, és ott ragadtak. Tehát, hogy úgyhogy próbáljuk két nyelven tartani az Isten tiszteleteket. Úgyhogy egyszerűen szerintem ez ilyen Istennek egy akkora munkája, amit így nem tudok máshogy így felfogni. Csak az, hogy ez egy olyan csodálatos munka volt, amiben még a mai napig is gyönyörködünk.
1: Most, hogy már lelki pásztor vagy, ugye készülsz minden vasárnapra, hogy tanítsál. És Ebbe egy hagylásunk bele egy kicsit. Én is néha tanítottam az IFI-ben, és tudom azt a folyamatot, hogy igazából amikor készültem egy tanításra, akkor én mindig sokkal többet kaptam, mint amit úgy összebírtam foglalni és átadni az embereknek, hogy így te ezt hogy éled meg? Vagy hogy tudsz dönteni, hogy most itt ezt a részt mondom, ezt most inkább belengedem, hogy beleférjen az időbe, de közben meg belül ugye mind azt érezzük, hogy mind nagyon fontos. Hogy bírsz felkészülni? Van egy ilyen stratégia, vagy egy megírt valamit, hogy mi alapján készülsz a tanításra?
0: Hát a Golgotának van egy alapvető nézete, az, hogy a Bibliában minden egyes rész fontos. Tehát, hogy nem hagyunk ki egyetlen egy verset sem. Mi azt csináljuk a Golgotában, hogy kiválaszt a lelkipásztor egy könyvet, vagy egy levelet, vagy egy evangéliumot, amin végig megyünk igazából, és letanítjuk, hogyha ez évekig tart, akkor évekig letanítjuk, de minden egyes verset felolvasunk, és minden egyes verset magyarázunk. Tehát nekem be van osztva, hogy ettől a verstől eddig a versig csinálom. Ezt én mosztom be magamnak, tehát ezt nem az egyház vagy a gyülekezet mondja meg, hogy nekem ezt kell letanítani, hanem én dönthetem el, hogy mettől meddig csinálom. Alapvetően én úgy készülök, ugye rengeteg imádkozással, de ez az alapja, de én alapvetően ugye nagyon sok teológiai tudást ugye összeszedtem a főiskolán, de ezen kívül én mindig oda szoktam figyelni arra, hogy például a kommentárokat is olvasok, bibliai kommentárokat, amíg bele van írva, hogy konkrétan miről szól az adott rész. Ez egy védelem abba az irányba, hogy ne menjek egy tévútra, ne kezdjek el olyat belegondolni az igébe, ami nincs is ott. Mert akármennyire kora tudása is van az embernek, mindig eszébe juthatnak új gondolatok, ami nem rossz, de érdemes ezekre odafigyelni, hogy nálunk talán okosabb emberek is mit gondolhattak erről, és érdemes ezzel kapcsolatban többet elolvasni. De hogy visszatérve, hogy nagyon nehéz néha az igen, hogy eldönteni, hogy most mit kéne kiemelni, vagy egy adott szakasznak mi is igazából a mondani valója. És ami még számomra a legnehezebb szokott lenni, az, hogy egy nagyon egyértelmű szakasznak, amit mondjuk már keresztény körülben már hallottunk, vagy 20-szor, 30-szor tanításban, mi az, ami újat tud mondani az embernek, és mi az, amit így Isten ma akar ezzel kapcsolatban üzenni, mert én egyébként hiszek abban, hogy azok az igeszakaszok, amik akkor jönnek a gyülekezetünkbe, szerintem mindig átadnak valami olyan fontos információt, ami segíti a gyülekezetnek az épülését és növekedését.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Országos élőkörnyezet felügyeleti főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul kétszer két sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett kétszer egy sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolt a négy sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítást nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 5-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm, Laci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Régi kollégák vagyunk, hiszen mi már a Rádió C-ben is együtt dolgoztunk, és itt a Rádió D-ben is egy ideig.
6: Így van. Úgyhogy,
5: de erre is majd természetesen rátérünk. Először is beszéljünk egy kis aktualitásról. Nemrég készítettél egy felvételt Charlie-val is. Kifejtenéd, hogy mi volt a célja?
6: Hát tulajdonképpen ez, hogy a Charlie-val ugye régen ismerjük egymást, hogy egy számot fölvegyünk együtt, ez nagyon régi álmom volt, ezt a számot tulajdonképpen én 40 évvel ezelőtt 18 évesen írtam, aztán amikor 20 évesen bekerültem a jazz tanszakra 87-ben, akkor már az akkori nagyon kedves zenekar, az És együttessel, ami 8-tagú zenekarunk volt, 3 fúvós, stb. Fölvettük egy rádiófelvételnek, az ott az első ilyen rádiófelvételünk, ugye eltelt ez a sok-sok év, csak eszembe jutott ez a szám, és arra gondoltam, hogy ezt a Charlie-val milyen klassz lenne felvenni, és mi teljesen más dolog miatt beszéltünk egymással, és megkérdeztem tőle, hogy felénekelne nekem egy számot, természetesen azért elküldtem, amikor már megállapodtunk, azért abba állapodtunk meg, hogy elküldöm, hogy hallgassa meg, hogy neki ez tetszik, és stb., de hogy elvi szinten játszana-e velem egy számot, és hogyha igen, milyen feltételekkel? És ő annyira nagy barát, és annyira jó szívű ember, hogy pedig egy megasztáról van ugye itt szó, hogy azt mondta, hogy egy számot neked, Lacikám, én szívesen megcsinálok. Na, akkor elküldtem neki egy demoverziót, hogy halljam, akkor azt mondta, hogy ez tetszik, ezt megcsináljuk, és akkor én gondoltam, ha Lúthát legyen kövér, és akik szintén nagyon segítőkészek, és nagyon aranyos emberek, és barátságból velem ebben a számban együtt játszottak, akkor arra gondoltam, hogy legyen egy ritmus szekció, és ilyen legendás zenészekből, és akkor Fernández Károly basszusgitározik a felvételen, Solti János dobol, ugye ők mind a ketten játszottak a Loksiba és az Lokomotív GT-be, csak nem egyszerre, mert a Fernández Károly alapítótag volt, Solti János Laux után került az LGT-be, de ez tökben egy ilyen LGT-s ritmus szekció, és akkor Stein Ferenc kiváló zongorista játszik még a felvételen, Bér Zsolt trombitál, Kolman Gábor szaxofonozik, kiváló muzsikusok szintén, vezető muzsikusai magyar zene életnek, és akkor így összeállt egy csapat, és a Erre a mostani felvétele írtam egy új szöveget a számhoz, hogy egy picit erről szóljon, erről a szituációról, hogy most összeállunk, és valamit együtt csinálunk, és ez a számnak a cím, hogy játszani kell.
5: Természetesen te már az utóbbi időszakban nem csak magyar neves zenészekkel játszottál együtt, hanem külföldi világsztárokkal is, erre is mindjárt rátérünk természetesen, úgyhogy érdemes lesz végighallgatni a beszélgetést, de egyelőre térjünk vissza a gyökerekhez. Részben zenész családból származol, anyukád családja révén. Mesélj nekünk egy picit, hiszen ott azért nagy neves zenészek is vannak.
6: Így van. Ugye a nagypapám, Mágó Károly, őt nagybátyámmal, anyukám nővérével is összeszokták, olyan értelemben tévesztve, hogy ugyanúgy hívják, ugye Mágó Károly, de itt most az idősebb Mágó Károlyról van szó, azért nagypapámról. Hiszen ő az, 45-ben aki... meghalt.
5: Ő az, aki a Markó Miklós cigány zenészek albumában is benne van.
6: Is benne van, így van. Ő egy nagyon nagyszerű muzsikus volt, ami abból is látszik, és ez interneten általam most már elérhető, hogy Görögországban a Kolumbiánál jelentek meg 32-ben lemezei, azt én feltettem a YouTube-ra is, sőt, amikor egy nagyon híres holland karmester Magyarországra érkezett a 30-as évek elején, akkor a budaörsi repülőtér létezett még csak, nem volt a Feriegyi, és ott volt egy nagyon nagy étterem, ahol ő úgy muzsikált, hogy a két fia 14-15 évesen, Mágó Béla cimbalmos és Mágó Károly, akit említettem, nagybátyám már ott hegedül a zenekarban, tehát így játszott ott abban az étteremben egy viszonylag nagy létszámú zenekarra, és megkérték őt, hogy ezt a híres karmestert ott a repülőnél odavitték a hangszereket cimbalmnő, hogy úgy zenével fogadják, és ezáltal, és ez egy filmhíradóba belekerült, tehát mozgókép is van a nagypapámról, úgyhogy a két fia is ott van 14-15 évesen a nagybátyáim, és hanggal, mert akkor már hangos film volt ugye a 30-as években, és ez egy nagyon nagy véletlen, hogy ezt mi megtudtuk, mert a Cseh Tamásnak volt egy olyan sorozata, ami régi filmhíradókat mutatott be, és a unoka nővérem vacsorás közben nézte, ez egy nagyon érdekes sorozat volt, egyébként egy délutánonként volt ez a sorozat, és ezt nézte, és egyszer csak látja, hogy ott van a nagypapánk. És ott nem tudták, hogy ki ez a zenekar. És a Petrovics Emil, mint zeneszerzőt, kérték, hogy beszéljen erről a karmesterről, akinek most én sajnos a nevét nem tudom mondani, utána lehet nézni, nem jut eszembe a neve, Bonyi neve van, és nem jegyeztem meg. Tehát, hogy erről a karmesterről beszél, hogy miért volt olyan nagy dolog, hogy az Magyarországra látogatott. És úgy kezdte a Petrovics Emil, hogy mielőtt erre rátérnék, szeretnék a cigányzenekarról beszélni. Hogy milyen hihetetlen profizmussal játszanak ott ilyen furcsa körülmények között, hogy a repülő mellett, és stb. Stb. Úgyhogy én aztán bementem a filmarchívumba, és beírattam, hogy Mágó Károly zenekara játszik. Hogy ez soha többet ne legyen kérdés, hogy ki ez a cigányzenekar, aki ott játszik. Úgyhogy így van, tehát ja, és hát azt hozzá kell tennem, hogy a nagypapám, hogy szokták mondani, ugye zenész, hogy bejárt a világ, hát a nagypapám tényleg, mert épp most digitalizáltam a családi régi fényképeket, több százat egyébként, aminek a nagy része Alexandriába, hát Európában majdnem minden országban, Párizs, Bécs, hát Bécsben rengeteget, de most nem is sorolom föl, a Finnországban olyan népszerű volt a nagypapám, hogy volt egy finn képes újság, a legnépszerűbb képes újság, Kuva volt a neve, ami finnül képet jelent. Ő van az egyik Kuvának a címlapján, és ha kinyitjuk az újságot, egy ilyen dupla oldalon kisképek, a zenekarról egy kisképek, mindegyikhez valami kis szöveg, hogy milyen fantasztikusan játszik, nem tudom, és ő ugye a gazdasági válságban, ez volt körülbelül a 34-ben, 33-34, annyi pénzt keresett, hogy mellesleg vett egy földigérő perzsabundát a feleségének. Tehát az csak egy ilyen plusz volt, hogy hát azért még egy perzsabundát is veszek. Tehát akkor családi házban gondolkodtak meg. Aztán mégse lett, ez egy más kérdés. de azért ugye a játék izgalma azért az is hozzátartozott az élethez. És a pénznek egy része mégis máshol, mindegy, ház nem lett belőle, de nagyon sok minden.

0: amikor ezt én először hallottam, nem is tudtam, hogy ez milyen kuriózum. Én először mindig úgy hallottam, hogy úgy, ugye a testvérek is hallgatták, anyuék meg stb. És én akkor nem fogtam még azt föl, csak amikor a Rádió C-be csináltam egy ilyen sorozatot, hogy régi muzsikusoknak a felvételeit játszottam le, hogy a lemezek általában úgy készültek logikusan, hogy vagy egy színész énekelt nótákat, vagy egy kifejezetten nóta énekes, vagy egy opera énekes énekelt magyarul, és a zenekar kíséri. Na most a nagypapám lemezeibe az a zseniális számomra, hogy ott nincs énekes. Ő játssza a nótákat. És ilyen nagyon ritka ilyen lemez. Tehát akkor én nem tudtam, hogy milyen kincs ez, hogy a nagypapámnak ilyen lemeze van. Töredék a lemezeknek ilyen, hogy egy cigány zenekar instrumentálisan adja elő a magyar nótákat. Mert mi üzleti okokból nyilvánvalóan, teljesen érthető módon, mindig valamilyen híres ember énekelt, és azt kísérte a zenekar. Magyarinak vannak például a lemezei, hogy ő játssza. Tehát nagyon ritka. Mm-hmm. És ez egy óriási dolog. Ugye nekem az a gyerekkori emlékem, volt egy ilyen sorot a Magyar Rádióban, hogy régi híres primások, és a nagypapa felvételeit elég sokszor játszották. Szanyi szegény anyu mindig sírva hallgatta. Úgyhogy ez mindig olyan kicsit a megrázó élmény is volt, és hát fantasztikus őt hallgatni, tényleg egy egész, és egy nagyon szuggeszív ember volt. Tehát, hogy ő az előadás, anyukám egyszer hallott őt életében játszani, mert mentek le vidékre, ugye a háború elől mondták, hogy aki család, az ha lehet menjen, mert a bombázások fognak jönni, stb. És egy vonat megállóval hamarabb szálltak le. És ezt csak ott álltak egész család, és akkor nagypapám ebből nem csinál gond, bement az étterembe, azt mondja, lehetne itt játszani, ez nem kérek fizetés, az csak amit keresek. És akkor telefonált egy cimbalmos, hogy gyere le, azt mondja, ketten keresünk egy kis pénzt. A mesélt anyuk, akkor hallott anyukám egyszer játszani. És azt mondta, hogy olyan hangulatot csinált egy másodperc alatt a helységbe, hogy az valami hihetetlen. Tehát egy nagyon nagy, nagyon szép ember is volt, és egy nagyon nagy kisugárzással rendelkező. Tehát tényleg minden adott volt ahhoz, hogy ő egy jó előadó művész legyen, amellett is, hogy egy nagyon jó muzsikus volt. Úgyhogy hát gyakorlatilag ez, a család az így, ez az, ami. A dél nagypapáinkért ő is érdekes, ő tárogatos volt, méghozzá nagyon jó. Olyan plakátok vannak, hogy ilyen nagyon komoly koncerteken is játszott, tehát ahol klasszikus zenészek voltak, tehát ilyen nagyon nagy programok, hogy Lata Bár testvérek például, tehát ilyen összetett műsor, és abban ki van írva, hogy őt is Mágó Károly, neki, hogy Mágó Károly tárogató művész, stb. Úgyhogy nagyon érdekes. Még az Operaházban is egyszer valamiért játszott, azt most pontosan ezt nem lehet tudni, hogy mi csak a legenda maradt meg, hogy de például az anyukám mamája családja, abban meg az nagyon érdekes, ott is hihetetlen, például Kompár Tivadar fantasztikus hegedűs volt, ő szalonzenekarokban játszott Angliába évtizedekig. Nagyszerű kottista volt, nagyon-nagyon komoly. És ő mesélte, hogy a Patikárus Ferkó a felmenőink között van. Ez nagyon fontos, hogy nem Patikárius, ezt sokszor elírják, ezt őt úgy hívták, hogy Patikárus Ferkó, és ő azért kapta ezt a becenevet, mert egy ilyen földbirtokos, egy ilyen nagy híres ember, lelkibeteg volt, depressziós, hogy ma mondanánk, és hogy ő azt mondta, hogy az ő muzsikájával gyógyította őt meg. És ez egy érdekes, hogy a felmenőim között, hogy az nekem nagyon tetszik, hogy nem az maradt meg róla, hogy annyira virtuóz lett volna, hanem hogy annyira, hogy mondjam, érzékenyen játszott, annyira érzelemgazdagon játszott. És engem mindig az ilyen zene fogott igazán meg, Miles Davis, de most sorolhatnám, akiket szeretek, azok általában nem annyira a brillírozással érik, tehát nem azokat a lemezeket hallgatom igazán, hanem akik ilyen, mint a Chet Baker, Jimi Hendrix, szemmel szóba is került, John Scofield, aki nagyon nagy kedvenc a maiak közül, tehát akik ilyen nagyon-nagyon érzelemgazdagon játszanak, és ezek szerint ő olyan lehetett, ahogy én most ez alapján, a történet alapján elképzelem.
1: A családnak a többi tagja is, gondolom, akkor zenész többnyire.
0: Hát legalábbis az anyukának az a része. Van, ugye az unokatestvéreim klasszikus zenészek lettek, még annyit elmondanék az előzőhöz, hogy sajnos ez egy szomorú dolog, hogy miért kell tudnunk, ugye a holokauszt idején 300 évre kellett visszavezetni a származást, ezt a anyukám legidősebb nővére tette meg a mi családunkban, a levéltárakba kellett menni, és addig mindenhova az volt írva, hogy muzikus cigánus. Tehát 300 évre visszamenőleg mindenki zenész volt anyukám családjába, a mamáját, papáját is belértve, tehát mind a két ágat. Biztos, hogy korábban is voltak zenészek, csak azt már szerencsére nem kellett szegény keresztmamámnak végigkövetni a levéltárakba, hanem a 300 év volt, amíg vissza kellett menni, tehát abszolút minden férfi zenész volt, és aztán az unokatestvéreim, azok klasszikus zenészek lettek, és

0: Így kezdtem aztán nem egész 5 évesen, 4,5 évesen hegedülni, mert a legidősebb unokatestvérem szegényként már nem él, Nagy Tihamér, kiváló hegedűművészet, állami hangversenyzenekarban játszott, stb. Egy kiváló muzsikus volt. Ugye a Zeneakadémia elvégzése előtt a főiskolára járt, és ott volt egy ilyen tantárgy, hogy kellett kezdőt és haladót tanítani hegedűnek, és hegedülni. És hogy miután én már majdnem 5 éves voltam, azt mondták, hogy hát itt decemberi vagyok, tehát én mindig elcsúszom egy-egy évet. Ugye évvesztes vagyok. Tehát, hogy ez nálam tökben 2 évvel hamarabb volt, mint hogy első osztályba mentem volna. És azt mondták, hogy hát a Lacika az már jó, az már elég nagy azért most. És akkor én kezdtem el így tanulni hegedülni, és ugye az unokatestvérem tanára, a főskolán Lányi Margit volt, ez egy ilyen nagyon-nagyon híres tanár volt, ugye a Kottát is ő írta a részben, több zenetanár együtt, amiből tanultam. Tehát ugye meghallott ezáltal, és ő rögtön úgy kezelt, hogy hát akkor én biztos, nagyon megtetszettem neki, hogy te akkor te hegedűs leszel.
1: Uh-huh. És hát ilyen felmenőkkel meg aztán főleg.
0: Igen, és akkor aztán úgy ez aztán komolyra is fordult, mert amikor valóban első osztályos lettem 2 évvel később, akkor el is kezdtem hegedülni, tanulni, és a Margit néni, mert ő akkor kicsit gyengélkedett, úgy volt, hogy ő fog tanítani, rábízott Bécsi Gizellára, Gizusra, egy gyönyörű szép 28 éves nő volt, és kiváló muzsikus, ott tanította a főiskolán, tehát ő gyerekeket nem tanított, de megkérte a Margit néni, Lányi Margit, hogy engem kezdjen el tanítani, mert hogy ő most nem, mert ő a különleges tehetségeknél tanította a Lányi Margit, stb. Tehát gyerekekkel is foglalkozott a főiskolai tanítás mellett. Tehát megkérte a Bécsi Gizust, hogy engem vállaljon el. Mert hogy ő betegesker, és stb. Most nekem ez azért volt nagyon nagy szerencse, mert elkezdtem hegedülni járni gyönyörű szép 28 éves hegedűtanár, aki a világ legranyosabb embere volt, hihetetlenül jól tanított, alig várta minden hegedű órát, hogy vele találkozott. És ez egy nagyon-nagyon
1: fontos
0: boldog
1: motiváció. Ez
0: hát
1: igen,
0: ez figyelj, ez ennél fontosabb motiváció a világon, azt hiszem, kevés van. És az hegedülni is szerettem. Egy zene, hát az hangszer, hát azért hozzánk közel áll. Még ha nem is a végleges hangszerem lett, de hát akkor is egy ráadásul húros hangszerem, nagyon jó előképzés volt a gitárhoz. És hát az egy nagyon szép időszak volt, csak anyukám, amikor már 5. év végén voltunk, ő egy nagyon érdekes kérdést tett fel, anyu nagyon ismert engem, a zenémet is talán ő értette a legjobban a világon. Hát zenészek között nőtt fel.
1: Így van.
0: Hát vele volt egy olyan sztori, hogy egy nagyon visszahúzódó ember volt, és egyszer a nagybátyám Mágó Károly Balatonon muzsikált, volt mikrofon, nem tudom micsoda, és egyszer csak oda ment a bátyjához, ugye ezért nagybátyja, hogy ő szeretne 2 számot elénekelni. És mondta, nagybátyja, nem hülyeske egy gyöngyet, azt mondja, tele van itt a helységem, mert nem lehet szórakozni. Na, az el fogom tudni énekelni. És minden próba nélkül bekezdett a zenekar, és 2 nagyon nehéz szám, most nem tudom már címüket mondani, de ugye az 50-es évek slágerei, az olyanok, mint a jazz standardek, hogy hangnemváltás van benne, stb. Tehát nem beat zene. És úgy elénekelte, mint a szél. Ő másnap utogatták a strandon, hogy ő az a lány, aki énekelte.
1: De ő nem tanult zenét egyébként, ugye?
0: Nem, ő csak ebben a családban nőtt föl.
1: Hát
0: na,
1: igen.
0: Na, aztán a lényeg, visszatérek az 5. koron, ugye lement az 5. év, és egy nagyon érdekes kérdést tett föl, ami engem először nagyon meglepett, mert én is azt hittem, hogy hát ez most már tényleg az életem úgyhogy, stb. És azt mondta anyukám, hogy említettem, engem nagyon ismert. Azt mondta, hogy figyelj, azt mondta, eddig ez játék volt. Azt mondta, mostantól nem az. Mert most jön az a 3 év, ugye 6., 7., 8., ami a konzira való felkészülés. Akkor már a Lányi Margithoz jártam egyébként tanulni, addigra már visszament a dolog az eredeti kerékvágásba. Azt mondja, most el kell döntened, hogy mit akarsz, mert most kemény 3 év jön, ha akarod. De ezt tudnod kell, hogy ez mostantól nagyon más lesz, mint amilyen eddig volt. Szóval most van egy nyarad, gondold végig, össze beiratkozunk, vagy nem. Ugye amikor 6. mentem. És bizony úgy döntöttem, rájöttem, hogy igaza van. És azt mondtam, hogy nem. Hogy én ezt nem szeretem eléggé, a hegedülést. Hogy annyira nem szeretem, hogy most... És rájöttem, hogy engem egy csomó más dolog érdekel, a matek, fizika például nagyon. Én akkor azt hittem, hogy fizikus leszek. Nem tudom, lehet, hogy az nem lennék elég okos, nem tudom, de mai napig nagyon érdekel ilyen könyveket, nagyon sokat olvasok, meg mit tudom. Tehát nagyon elkezdett érdekelni, és ez tökben ott fordult vissza, amikor olyan 13-14 évesen, és nem tudom megmondani, hogy pontosan ennyi voltam, 7. vagy 8., valahogy így, amikor egy fekete bluesgitáros meghallottam a tévében.
1: És akkor... Ő volt a Hendrix?
0: Nem tudom, hogy ki volt. mert ugye akkor Hendrix már nem élt, egy fesztiválról volt egy bejátszás, hát nem lehetett volna Hendrix, jól kérdezted, mert régi felvétel, de ez speciál még nem a Hendrix volt, egy fekete bluesgitáros volt, és ugye a családban, miután említettem, hogy kiváló klasszikus zenészek vannak, például a unokanővérem most pont itt van Magyarországon, Gici Ruzsa, egyébként Sidney Bale, hát ő például ugye bolognai rendszerben már ilyen nincs, de neki zongorából olyan zeneakadémiai diplomája van, hogy azon bér, hogy művész. Ez 100-ból 1. Ez azt jelentett, hogy a diploma koncertjére nem 5-öst kapott, hanem egy lehetőséget, hogy egy zongora versenyt eljátszon egy szimfonikus zenekarral. És aki ilyen kapott, mondom, 100-ból 1, annak nem az van beírva, hogy művész tanár, hanem hogy művész. Na neki ilyen van. Most csak mondtam a családból egy példát, szóval bitangok vannak a családban. És tehát ők nagyon sok mindent hallgattak, de jazz vagy blues nem. Tehát ez addig nem jutott el hozzám. Na abban a pillanatban viszont igen, voltam ilyen 14 körül, még általános iskola vége az biztos, tehát nem gimi, és akkor eldőlt viszont a sorsom.
1: Egy felvétel hatására.
0: Egy koncert volt ez, koncert, egy pár felvétel. Számot játszott ez az.
1: Igen. Elképesztő. Megérezted ennek a műfajnak igen. az erejét.
0: Igen, hogy én gitározni akarok, és én blues-t akarok gitározni. Az volt az első. Na most akkor természetesen akkor az ember elkezd keresgélni, akkor nem ilyen könnyen, mint mondja a YouTube, hanem egész más viszonyok, maszek lemezboltól, aranyárba voltak lemezek, rádióból, ha néha játszottak ezt vagy azt, Göcej Zsuzsa jó voltából, hál' Isten, elég jó felvétel, sőt, nagyon jókat játszott ő például, ő Hendrixet is játszott a Magyar Rádióban, akivel most kollégák vagyunk egyébként a klubrádióban, és nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban, remélem, hogy a haja nem sértődik meg. De szóval, hogy és akkor eljutottam nagyon hamar Jimi Hendrixig, természetesen, akkor az sakmat, és akkor a mozik elkezdtek játszani, nagyon érdekes módon volt egy amerikai zenekar, The Band. Az Magyarországon nem nagyon volt, meg egyáltalán Európában nagyon ismert, de a Scorsese csinált a búcsú koncertjükről egy filmet, interjúk, azt minden idők legjobb koncertfilmének tartják egyébként, az a cím, hogy Az utolsó valcer. És azt valamiért elkezdték játszani a magyar mozik, és ezt a barátommal elmentünk meghallgatni, megnézni, hát utána 8-szor néztem meg ezt a filmet, és ott megismertem ezt az amerikai, igazi amerikai rockzenét, amiben nagyon sok blues van, nagyon sok, szóval az ők egy ilyen nagyon vegyes stílus volt, és hihetetlenül jól játszottak. És akkor így elindult, hogy ez a fajta érdeklődés, akkor már nyilván, akkor május 5-én 1981-ben megkaptam az első elektromos gitáromat, hát az megváltoztatta az életemet. Szóval a rafináltan kellett, mert a boltokban persze nem lehetett kapni elektromos gitárt, csak 1000 évben egyszer, de volt egy hangszerbolt az Oktogonnál, amit mindig tataroztak, valakinek az nagyon jó üzlet volt, és úgy gondolkodtunk a barátom, a Török Tamással egyébként, aki a Bombonnak az egyik tagja, akiről most szó van, együtt jártunk általánosban meg gimibe, és együtt kezdtünk zenélni, hogy amikor kinyit a bolt, ez úgy szokott lenni a szociális, hogy akkor még van valami áru a kirakatba, ha azt eladják, attól kezdve a következő kínálat volt minden hangszerbolt kirakatában. Kínai szájharmonika, triangulum, valamilyen furúja, ilyen bakelit vagy nem bakelit furúja, nem is tudom, hogy mi, doromb, az mindig volt doromb, na ezek voltak utána a kirakatba. Mi oda mentünk a szüleinkkel, iskolába is azt az első 2 órát a szüleink tudtával ellogtuk, vagy nem. Tehát oda mentünk nyitásra, fölhúzták a rolót, jól gondolkodtunk, ott volt egy cseh bassz gitár, meg egy gitár. A szüleinkkel bementünk, megvettük, 5 évig megint nem volt ott semmi. És így indult olyan, és aztán jött a gimi, és hát azt már végig zenekaroztuk. Én sima gimibe jártam. Most visszamegyünk a szocializmus éveire. Akkor úgy volt, hogy a jazz konzi, ami a Bartóknak volt a tagozata, az egy nagyon furcsa iskola volt. Mert csak érettségi után lehetett menni, de azt nem engedték meg, hogy főiskolai végzettséget adjon. Tehát ez már csak a rendszerváltás után lett először főiskola, a jazz tanszak, majd most már az akadémiának a jazz tanszaka. Akkor ezt úgy hívtuk, hogy jazz konzi, a szocializmus évei alatt, 91-ig, de, vagy 90-ig, most nem tudom mikor váltott, hogy főiskola lett, 90 vagy 91-ben, de jazzkonzi volt, de csak érettségi után lehetett menni, viszont akkor ez volt a legmagasabb végzettség, ami
1: sokáig.
0: Jazzben. Nagyon sokáig. Hát ez 65-ben indította Gonda János, tavaly volt 60 éve, és gyakorlatilag egész a rendszerváltásig ezt úgy hívják, hogy jazzkonzi, viszont egy csoda volt, mert Babos Gyulától tanulhattam gitározni, aki a mesterem volt, és akitől én nagyon szerettem volna gitározni, tanulni, és hát a többi tanár is, hát akiket én addig lemezeken hallottam, azok voltak ott a tanárok. A Friedrich Károly tanította a hangszerelést, jazz történetet, zseniális, ami ma akkor olyan hihetetlen, eredeti nyelven, nem volt még internet, eredeti nyelven olvasta a Miles Davis könyv, németül, angolul olvasott eredeti nyelven, azért is vette oda Gonda János, ahogy elvégezte a klasszikus Pozanon, a klasszikus Harsanyi főiskolát, oda vette rögtön, mert olyan tudása volt a jazz történetben, azt mondta, hogy neked kell nálunk a jazz történetet tanítani. De ő tanította egyébként a hangszerelést is, tehát hogy kiválóbbnál kiválóbb zenészek tanítottak minket. Én nagyon imádtam oda járni, az életem nagyon-nagyon szép 4 éve volt, és egy nagyon jó előképzés volt ahhoz, hogy amikor én aztán Bécsben volt egy amerikai iskola, sajnos megszűnt az AIM, az American Institute of Music, ugye ott én úgy tudtam oda járni, hogy ugyan adtak volna egy nagyon nagy tandíjkedvezményt, ez egy privát iskola volt, de hát nekem még az is nagyon sok volt, amit ők nagyon-nagyon nagy kedvezményt, nem tudom, fele áron járhattam volna, még nekem az is nagyon sok volt, és ennél sokkal klasszabb dolog történt velem, mert én egy évig dolgoztam a tandíjért, és egy évig ott tanulhattam, és már amíg dolgoztam is nagyon sok információ eljutott hozzám, amikor fénymásoló voltam, meg mit tudom. Tehát ez 2 év volt így tulajdonképpen, és én ott bekerültem a basszusgitártanár Angus Thomas zenekarába, aki olyanokkal játszott, mint Miles Davis, Buddy Miles, aki a Hendrixnek volt például dobosa, a Band of Gypsies-be, stb. És az a Culture Kings nevű zenekarával játszottam aztán Nyugat-Európába pár évig. Tehát, hogy az nekem az egy óriási dolog volt, tehát én ott nem csak a zenét tanultam rengeteget tőlük, hanem az egész életforma, hogy egy amerikai zenekar hogy működik, ők hogy gondolkodnak, hogy mit beszélgetnek, mire figyelnek oda zenében, zenén túl. Tehát az egy borzalmasan nagy dolog volt nekem.
1: Tehát egészen más volt akkor a magyar és a osztrák, vagy hát amerikai oktatási rendszer.
0: Most is nagyon más egyébként.
1: És hát tulajdonképpen a gondolkodás is akkor abszolút, ezek szerint. Milyen különbségeket éreztél egyébként?
0: Az európai megközelítés a jazz oktatásának, meg az amerikai között. Szerintem az a különbség, most lehet, hogy valaki vitatkozni fog velem, mert lehet, hogy egy más amerikai iskolában nem ezt tapasztaltam. Nem tudom. Én azt tapasztaltam meg, hogy az európai az inkább abból indul ki, hogy harmóniák, skálák. Az amerikai pedig a ritmusból. És ez nagyon bölcs dolog. Mert a jazz az igazán amiben más, mint az európai zene. Az a ritmus. Mert ugye az európai, tehát a jazz az arra épül, az jött Afrikában. Meg belegondolunk a jazznek, azért ki vicces, amikor azt mondják, hogy fehér ember miért játszik jazzt. Hát a jazzben sokkal több jött Európából, mint Afrikából. Most bocsánat, ha ezzel valakit megbántok. Tehát ha belegondolunk, hogy a funkciós zenei gondolkodást, tehát tudod mit, tehát ez a tonika, szubdominant, stb. És harmónia rendszer, az egész harmónia rendszer, az egész skála rendszer az európai klasszikus zene. A hangszerek európai klasszikus zene. Mi jött Afrika? Igen, nagyon fontos dolog jött, tehát anélkül az nem lett volna, nyilván, de ez csak így lehet egy jazz. Az a ritmus. Az, hogy egy folyamatos groove-nak hívja, tehát egy folyamatos, lüktető ritmus, most így tudom talán a legjobban elmondani egyszerűsítve, amire ez az egész dolog ép, attól jazz. Nem a skáláktól, nem a harmóniáktól jazz, mert az a templomi zenéből vették át a harmoniai fordulatokat, leginkább a funkciós gondolkodás, stb. Az egyházi zene, ahol ők találkoztak az európai zenével, zenei kultúrával. Hanem a ritmus, az jön Afrikából. És ez az érdekes, mert ott New Orleansban olyan afrikai emberek is találkoztak egymással, akik Afrikában sem találkoztak volna, az egyik Észak-Afrikából jött, egyébként van egy nagyon nagy film, ebben abban ezt nagyon jól elmondják az egyszerűen, hogy sajnos nem ideig játszották a mozik, hogy New Orleans a zenevárosa. És a Steve Gadd meg ilyenek más beszélnek erről, hogy, és ott végig ezt mondják, hogy ha nincs, nem is tudom, ki mondja ott ki, de fekete ember, afroamerikai mondja egyet, ha nincs európai klasszikus zene, nincs ez. Tehát ha most belegondolunk, hogy az, hogy harmónia sorok vannak, ez csak Európában alakult ki. Ilyen egy sehol a világon. Tehát, hogy akkordok egymás után. Tehát, hogy az európai zenében ugye 2 dolog működik együtt, hogy van egy akkord sor, egymástán akkordok, ami önmagában is gyönyörű, ha csak az akkordokat egymástán lejátszuk. van egy dallam, ami szintén gyönyörű önmagában, és ha nincs semmi kísérlet, akkor is. Hát nem kell mindig kísérni valamit, hogyha egy hangszer vagy egy ének elénekel valamit. És akkor van ez, amikor ez a kettő együtt működik, egyszerre szólal meg, és egymáshoz is passzolnak. Egyenként is érvényesek, és együtt is érvényesek. Tehát ez abszolút egy európai gondolat. És ez de nem is olyan nagyon régen alakult ki Európában sem. Tehát ez egy pár száz év, ha visszamegyünk. Tehát, hogy, és ez találkozott ezzel a lafikai, olyan ritmikus gondolkodás, hogy úgy összívjuk politikának, amikor más-más ritmust játszik, külön, most nem akarok ebben nagyon belemenni, más hangszerek, és akkor mit van, az egyik 4/4-be játszik, másik 3/4-be, és akkor 12-nél, a legkisebb közös többszörösnél találkozunk. Talán így tudom a legegyszerűbben, nem? Most Afrikában olyan poliritmikák vannak, hogy a törzs dobol, különböző, és 3/4 óránként találkoznak. Tehát irgalmatlan. Tehát ott olyan ritmus kultúra van, amit nem tudunk elképzelni. Ők azt fejlesztették tulajdonképpen tökére, és akkor a jazzben született az meg, hogy egy más ritmus gondolkodás, és tehát a jazzben a legfontosabb a ritmus, most ezt az egészet ezért mondtam el, és az amerikai iskola az innen, ebből az irányból közelít inkább. És nem abból, hogy skálák, akkordok. Tehát volt olyan óra abban az amerikai iskában, hogy senki nem játszott témát, senki nem játszott szólót, csak a zenekar egy kíséretet játszott. Hogy azt tudja úgy játszani azt a lüktetést, ahogy mondjuk egy medium swinget kísérni kell, vagy egy latin számot kísérni kell.
1: Mondhatjuk a te játékodra azt, hogy a blues, a jazz és a rock hatások egyedi integrációja, ahol a tradicionális jazz improvizáció és a harmónia találkozik a rock blues gitárszólamokkal. Igen. Ez így helyes megfogalmazás?
0: Tökéletes. Síromra ezt írom. Abszolút, mert ugye amikor engem megkérdezett Faragó Miklós kiváló gitáros, még a jazz tanszakra, amikor akartam, bekerülni, ő is segített. Egyébként Tóth Gyuszi készített fel a Tóth Gyula, a Stúdió 11 vezetője, és nagyon hálás vagyok neki mai napig. Ő készített fel a jazz tanszakra fölvétel, ugye mindig sokan jelentkeztünk, ilyen 30 fölött arra három helyre, nagyon sokat köszönhetek neki. És aki elméletből is, ez bár jó voltam abból, de hát a biztonság kedvére azért tréningeztem magam a elméleti felvétel, és Faragó Miklós kiváló gitáros.
1: Akkor ez még a gimnáziumi időszak alatt gimi volt,
0: után,
1: amikor...
0: Gimi után én először műegyetemre akartam menni, mert nagyon jó, hát nem tudom, hogy nagyon, de jó voltam matek fizika, vagy szerényem nekem, jó voltam matek fizikából, csak ugye a többi tantályból elég gyönge jegyeim voltak, és először nem vettek fel a műegyetemre, és közben Botos Tibor embertelen jogítás, hogy a fia is kegyetlen jogítárosok, tanítóhoz jártam gitáron, és ő vetette fel, hogy menjek a jazz tanszakra. Most ez is egy sztori, hogy ez aztán hogy sikerült, de most nem tudom, hogy idő hiányába ebbe belemenjek-e. Belemenjek? Jó. Na a lényeg az, hogy tehát a gimi után akkor rájöttem, hogy hát mit akarok én műegyetemre, hát mi akarok én igazán lenni? Aha. Hát gitáros akarok lenni. Hova kell? És igazolt a Botos Tibornak, hát akkor jazztanszakra kell menni. És az a következő féleképpen történt. Azt tudtam, hogy hol van a jazz tanszak, mert a postás művelődési házban volt, a Bencúr utcában, ahol esteinként, vagy délutánonként pontosabban volt a postás zenéskola, és oda jártam tanulni gitározni. És én oda egy időben jártam a Politis Dimitris nevű ember, nagyon aranyos, embertelen jó gitáros, és amikor ugye bementem délelőtt ugyanabba az épületbe, tudtam, hogy akkor van ott a jazz tanszak délelőttönként, és valahogy a Babos Gyulához, de véletlenül ment, nem tudtam, hogy milyen napon van be, bementem. És ki jön velem szemben, mint Politis Dimitris. Szóval szevasz, azt mondja, mit keresel itt? Hát elmondtam neki, hogy hát te figyelj, gondoltam olyanra, valaki javasolt, hogy én a jazz tanszakra jöjjek. Szóval jaj, de jó napon jöttél be, pont itt van a Gyuszi, mert két nap volt, amikor egy héten, amikor tanított. Na, gyere, aztán beviszlek hozzá. Hát bementem, hát gondoltad, zapszemet, hát ott a Babos Gyuláért, azért elég izé volt, és azt mindegy elmondtam, hogy szerényen, hogy hát ilyennél gondoltam, és na, az jó, és te is görög vagy, már nevemre annyira nem figyelt, és ugye a politizmit is olyan kreóbb volt, meg én is, te is görög, elmondom, római vagyok. Ja, jó, na, azt mondja, figyelj, nézd, én egyet tudok neked mondani, egyébként, amit mondod bárkinek, tehát ez nem azért, mert római, gyere be gitárral, meghallgatlak. És én ugye akkor ilyen teljes hályok kovács módon, főleg Hendrixeket tudtam gitározni, bementem, játszottam Hendrixeket. És nagyon klassz volt majd Gyuszi, nem azt kezdtem mondani, hogy te most mit játsz egy teniszt, azt mondtad, hogy jazzt akarsz majd tanulni. De meghallgatott nagyon komolyan, elmondta, hogy szerintem mi a pozitívuma annak, amit tudok, mi a negatívuma, mi az, amiben le vagyok maradva ahhoz, stb. És akkor mondta azt, hogy én azt javaslom neked, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő azt mondta, hogy tehetségesnek érezlek, én azt mondom, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő fel fog készíteni a felvételét. Így is lett. És ott úgy Gyuszi, hogy említettem, nagyon köszönöm neki, most is, mindig. Ugye erre felkészített, ugye nagyon sokból kellett, nagyon kevésbe bekerül, hát gyakoroltam is, mint az állat, természetesen nyilvánvalóan.
1: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől a folytatás érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Roma Szalon. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség.

0: Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az Oktatási Hivatal felbontotta Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és drámapedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvéd harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren, a Bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzetvédelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. Főként emiatt érte el a társaság 3 nappal később a 2 milliós utasszámot, mint 2025-ben. A Szántó-Tihany között közlekedő kompona nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 6-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk koncertjeiről és szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És akkor én gyakorlatilag ugye 85-ben érettségiztem, és 87-ben kerültem aztán be a jazz tanszakram, akkor az első év az elment erre, hogy rájöjjek, hogy mit akarok, a 86 és akkor 86-87-es tanévben, meg már akkor erre készültem, már tudtam, hogy mit akarok. És 87 szeptemberétől elkezdtem tanulni a jazz tanszakon.
5: Akkor érdekes, hogy nálad tulajdonképpen a 10 éves korod azért nem abból telt, hogy te biztosan tudtad, hogy mi akarsz lenni, hanem akkor ez egy útkeresés volt.
4: Ez egy furcsa dolog, egyébként pont a nővéremmel erről beszélgettünk. Az az igazság, a szívem mélyén én pontosan tudtam, hogy mit akarok. Mert én azért is voltam nagyon rossz tanuló a gimnáziumban, 3 tantárgyból voltam jó, matek, fizika, magyar irodalom. Az összes többi, ott egy volt a lényeg, görbüljön. Meg ne bukjak, mert azért ez kellemetlen. De nekem arra módom, hogy én délután igazán ezeken kívül tanuljak, nem volt. Mert én csak zenét hallgattam, gitároztam, illetve mindig volt zenekarunk, és mi úgy hívtuk, hogy próbálunk, de nem játszottunk egyébként sehol. De próbáltunk. Szinte naponta. Tehát tulajdonképpen én már akkor erre készültem, ami aztán azért, csak még nem tudtam. Tehát én azt tudtam, hogy én ez gitáros akarok lenni, csak amíg ez a jazz tanszak tulajdonképpen nem jött be a képbe, hogy én hol akarok tanulni, addig meg egyáltalán még akkor nem tudtam, hogy én a jazzzel akarok igazán foglalkozni. Tehát az úgy negyedik gimibe jött be, hogy rájöttem, hogy van egy műfaj, pláne akkor ugye megismertem ezeket a, ugye kialakult ez úgynevezett fusion jazz, amit én mai napig játszom, tehát John Scofield, Mike Stern, ugye Török Györgynek köszöntöm, aki szintén tanárom volt Todd Jussi előtt, hogy például ő mutatott nekem először Mike Sternt és John Scofieldot, tehát akkor jöttem rá, hogy van egy olyan stílus, ahol az a bluesos dolog, amit én nagyon szeretek, az találkozik a jazzzel. De egy kicsit olyan hangszínen játszanak, mint Hendrix, kicsit bluesosabban játszanak, mint egy mainstream blues gitáros, a kompozíciók is sokszor olyanok, mert nekem a blues, azért nem lehettem volna én soha blues gitáros, mert én harmónia mániás vagyok, és az, hogy három akkordból álljon egy szám, az nekem nem jön be. Vagy bejön, csak hogy nem úgy, hogy egy egész lemezen, vagy egy egész koncert, inkább így mondom, mert imádom a bluesokat, csak hogy tehát az, hogy egy egész lemez, vagy egy egész koncert három akkordból álljon, az nekem nem jó. Tök jó az, csak nekem nem. Mert én gyerekkoromban rengeteg Beatles hallgattam, mai napig így popzenekar szinten a kedvenc zenekarom a Beatles, és ott irgalmatlan erős kompozíciók voltak. Na most Hendrix ezért volt nekem egy nagyon nagy megfejtés, mert ő nagyon bluesosan játszik, de nagyon erős kompozíciói vannak. Tehát ő nem blues lemezt csinált, soha. Hanem, amit ő akkor játszott, hogy akkor úgy hívták, hogy pszichedelikus rock, tök mindegy. Ő neki nagyon erős kompozíciói voltak, de minden hangból ott volt a blues. Ezért ugye Miles Davis-szel akartak közös lemezt, és utána a könyvében azt írja Miles Davis, nagyon rövid ideig tudtak együtt játszani, mert meghalt szegény Hendrix 27 évesen. De már le volt kötve a stúdió, ők együtt fognak fölvenni lemezt. És azt mondta a könyvében, azt írja Miles Davis Hendrixről, hogy azért utána egész életemben Hendrixet kerestem, mert aki úgy tudott bluesgitározni, mint Hendrix, az nem tudott nyitottan gondolkodni a zenéről, aki meg tudott nyitottan, mint John McLaughlin, azok meg nem tudtak olyan eredeti módon bluesgitározni, mint Hendrix. Tehát a Hendrix nekem ezért egy nagyon nagy megfejtés volt, mert egy Hendrix lemezen nem csak bluesok vannak, hanem azon erős kompozíciók vannak, csak épp minden hangban benne van az a hihetetlen blues íz. És én azt mondtam visszatérve, most térek vissza Faragó Miklóshoz, amikor ő megkérdezte tőlem, hogy te miért akarsz a jazz tanszakra menni, akkor én tök világosan meg tudtam mondani, hogy miért. Voltam 19 éves, 18-19. Mondtam, hogy azért, mert én ötvözni akarom Jimi Hendrix stílusát, amit én már ismerek, a jazzzel, és én ezt mai napig ezt csinálom. Tehát sokkal jobban láttam ott az elején a célt, mint egyébként időközben azért eltéved az ember. Nem eltéved, csak sok mindent be kell járni. Tehát sokszor az ember az út elején jobban látja a végcélt, mint útközben. Mert aztán az ember útközben történik mindenféle nagyon helyes ember.
5: És egyébként hogy ismerkedtél meg Jimi Hendrix-szel? Hiszen ő az, aki tulajdonképpen végigkíséri a pályádnak a
4: bizonyos
5: a fővonalát.
4: Igaz, igen. Bár ez is olyan, hogy tulajdonképpen Hendrix-eket játszó zenekarom az nagyon későn lett, mert én nagyon sokáig ettől nagyon ódkodtam, hogy olyan zenekarom legyen, hogy Hendrixhez. Jó, hát ugye persze én feldolgozásokat játszom, tehát nem úgy játszom, mint ő. Olyan volt, hogy más zenekarában, például az amerikaiakkal játszottunk Hendrix számokat egyébként. Hát vele úgy ismerkedtem meg, többen az teljes véletlen rádióban meghallottam. Egyrészt, másrészt volt egy unokatestvére, Mágó Béla, aki Bécsben élt, szegény már őse él, és ő aztán elkezdett hazajárni Magyarországra a szüleivel, nagyon sokáig nem jöhettek haza Magyarországra, és ő is nagyon szerette Jimi Hendrixet, és akkor ez valahogy úgy egyszerre történt, hogy ő is mutogatott dolgokat, és a rádióba is meghallottam, és akkor utána már nagyon elkezdtem keresni, tehát hogyha zseppénz, mindig pénzt kértem minden szülinapnél, és mondtam, hogy eszébe ne jusson senkinek ajándékot adni, mert már mentem a lemez, a fonográf dobosának, a német oszinak volt lemezboltja, és ott aranyárban voltak ilyen lemezek, mert normál lemezboltban, szociálisban ilyet nem lehetett, és akkor ott már elkezdtem megvenni Hendrix lemezeket. Tehát akkor így szépen ez így bejött az életembe. Mondom, az, hogy olyan zenekarom legyen, az egy teljes véletlen, az úgy jött az életemben, hogy lett ilyen, hogy jazz, Hendrix jazz zenekarom, hogy volt egy olyan bandám, hogy Beatles-eket játszottunk jazzesen, a Kőszegi Imre dobott benne, Olá Péter bőgözött, és Lakatos Gyuszi, a közös barátunk, ugye a Rádió C-ből ő zongorázott benne. És azért érdekes módon, és jazzesen játszottuk a Beatles-eket, érdekes módon azért 2-3 Hendrix abban már volt így jazzes feldolgozásban. És amikor 2007-ben a Fonóba egy nemzetközi Hendrix fesztivált szerveztek, akkor László András barátom fölhívott, és azt mondta, hogy te figyelj, tudom, hogy van 2-3 Hendrixektetek a kőszegivel, amit már játszatok ilyen jazzesen, szóval csak egy 50 percet kéne játszani, hogy nem mindegyik zenekar ilyen cover band legyen, akik úgy játsszák a Hendrixeket, ahogy van. Tehát, hogy kvázi imitálva a Hendrix dolog. Hogy nem tudnál összerakni még egy-két Hendrix számot, csak egy 50 percet tudnátok játszani Hendrixet. És mondtam, ó, dehogy nem. És akkor trióba játszhatunk egy Kőszeg Imre Olápetésén, és meghangszereltem még gyorsan még pár Hendrixet, és játszhatunk egy 50 percet, és az annyira sikeres lett a buli. Tehát olyan, a második zenekar voltunk, a Bornemi Szádán volt az első, aki egy szál gitára magyarul játszott Hendrixeket, mint kakukk tojás, mi voltunk a második kakukk tojás, utánunk jöttek a cover bandek, tehát, hogy olyan őrül, pedig

0: szeretem. Jó, hogy mindig azt mondtam, hogy nekem nem lesz olyan bandám, hogy Hendrixeket játszak, mert annyira nagyon tisztelem őt, én nem akarok egy kis Hendrix lenni. De ha ez így jazzes, vagy ennyi, akkor csináljuk komolyan. És akkor megalapítottam a Band of Gypsies Reincarnation-t, amiben ugye ez a ritmus szekció maradt, hogy Olá Péter. Kösszegében, és akkor elhívtam a akkor első cimbamosunk a Rácz Laci volt, Lukács Miki lett aztán a következő, amikor ő Bécsbe költözött, és a Fekete Pistit elhívtam trombitán, és így lett meg tulajdonképpen az első zenekar, és akkor az 2010-ben úgy lett a lemezünk, hogy én azt mondtam, hogy most kéne egy lemezt csinálni, de azt mondtam, hogy úgy nem csinálok lemezt, hogy egy nagyon híres, tehát egyértelműen világhírű amerikai zenész ne játszol rajta, és akkor január 10-én 2010-ben megtaláltam hogy az e-mail címét Randy Breckernek, a nagyon híres, a leghíresebb jazz tanítás csak a világon, akkor már volt egy-két YouTube link koncert felvételünk ebből a Hendrix Jazz programból, és elküld, írtam neki ismert egy levelet, és körülbelül 10 perc múlva jött egy válasz, én ezt azt hittem, hogy spam, ki akartam törölni, mert más e-mail címre válaszolt, mint ahol én küldtem. Csak láttam az első sort, mert olyan volt az a felület, nem, akkor még nem ez a Gmail, meg egy más íző volt. Az első sor, és akkor volt írva, hogy Hey Lázó, I like your music a lot. Nagyon tetszik a zenét. És akkor ugye megnyitottam már az e-mailt, és akkor, hogy tudnék neked segíteni, és nem tudom micsoda. És hát írtam neki, hogy nagyon egyszerű, pár számra kéne játszani. És akkor így fölvettük a kísérletet, elküldtem neki Amerikába, ott rájátszott, és aki 4 számba játszott ezen a lemezen, és amúgy a Fekete Pisti trombitált a többi száma. És akkor ezt a lemezt elküldtem a Downbeat magazinnak, annak egy nagyon-nagyon híres chicagói jazz újságnak, a leghíresebb jazz magazinnak, és miután, hogy írjanak róla kritikát, ugye ők azt annyira nem szeretik, mert az akkor nem kapnak érte pénzt, mert az egy így, azt szeretik a hirdet náluk, és akkor... És, de miután a Randy Brecker játszott a lemezen, ezért érdekes volt számukra, hogy egy ennyire híres amerikai játszik rajta, és hogy Hendrix, és írtak egy nagyon jó kritikát róla, és akkor a Bértesi Barbarát megkerestem, ez 11-ben volt, hogy 12-ben lenne 70 éves Jimi Hendrix, és mi lenne lenne
1: a művészetek palotájának a
0: szervező, jazz, egyik jazz szervező, vagy a jazz szervező, így van. És megkerestem, hogy mi lenne egy lemezbemutató koncert Hendrix 70. születésnapjára ezzel a bandával. Úgyhogy Randy Breckerrel. És azt mondta, hogy ezzel egyetlen egy baj van, hogy ő, egy nagy szín, ő a nagy terembe akar egy koncertet erre a 70. születésnapra, de Randy Brecker túl sokszor volt már Magyarországon, nem egy akkora kuriózum, és fél, hogy nem fog megtenni a nagy terem. Mondtam, hogy semmi baj, mert nekem van egy még jobb elképzelésem, mert ezt hozzá kell tennem, hogy én kb. 18 éves voltam, amikor először láttam Steve Gaddnek a Steve Gadd in Session, azt hiszem az a címe, oktató videókazettáját, akkor indultak ezek az oktató videókazetták 80-as években, és ott stílusokat mutat, tehát nem azt mutatja, hogy így fogd a dobverőt, úgy fogd a dobverőt, meg nem tudom, és nekem attól kezdve az ott életem legnagyobb álma, hogy én egyszer Steve Gadd-del játszak. Különösen, hogy ott az olyan stílusokat, ami bőgővel volt, és nem bassgitárral, Eddie Gomez bőgőzött. Ők így nagyon híres ritmus szekció egyébként, nagyon sok lemezen játszottak együtt. És mondta, és én addigra már teljesen csak a vaktában leleveleztem velük, megtaláltam nekik is az e-mail címüket, akkor már lemezt el tudtam küldeni, ezt a Randy Breckeres lemezt, hogy ha én valaha tudnék szervezni valamit, eljönnének-e velem játszani. És mind a ketten azt írták, igen, hogyha meg tudod azokat a feltételeket teremteni, ez jó, ez a, tetszik ez, amit csinálsz, akkor jövünk. De és én ezt mondtam a Barbarának, Bértesi Barbarának, hogy én ezt leleveztem a Steve Gadd, mi lenne egy olyan koncert, mert ők együtt még nem játszottak Magyarországon soha. Steve Gadd az addig egyszer játszott a Paul Simonnal, tehát nem jazz, illetve egy zárt körű, egy mobil szolgáltató zárt körű bulián játszott jazz valakivel. A Eddie Gomez is talán kétszer volt Nagykanizsán magyar fesztiválon, amikor 80-as években, vagy aztán a Steps Ahead-del Debrecenben, vagy, de az mind a 80-as években, hogy mi lenne, ha ez a nagyon híres ritmus szekciót hívnánk el, és én meghangszerelek egy következő adag Jimi Hendrix számot jazzesen, és azt én utána ki is adnám lemezen ezt a koncertet, és ez így is lett. Hogy a Fekete Pisti játszott velünk akkor ezen a koncerten, így voltunk Quartetben, és akkor ez 2012-ben megvalósult, hogy a nagy álom, hogy Steve Gadd, Eddie Gomez ritmus, hát arról nem, még álmodni sem mertem egyébként, hogy ez Eddie Gomez lesz a bőgős hajca, Steve Gadd-del esetleg valaha össze. De így alakult, és akkor az tényleg Electric Angel-en, ugye van Hendrixnek az a híres lemez, az Electric Ladyland, hát ilyen angyalföldi vagyok, tehát Electric Angel-en címmel ki is adtam ezt a koncertet.
1: Az Angyalföld egyébként máshol is megjelent így már a lemezeit között, hiszen van egy Blues from Angelland.
0: A Quintetten.
1: A Quintetteddel, igaz? Ami egyébként igen. Későbbi, az már 2019-es.
0: Igen. A Quintettel az a nagy különbség, hogy saját

0: kompozíciómat játszom, és ez az első, egyébként a második lemez az most nagyon hamar fönt lesz a streaming csatornákon, annak For My Parents, tehát szüleimnek lesz a címe. Most töltődnek fel ezekre a szokásos streaming felületekre. Az első lemez, hogy említett, igen, az a Blues from Angelland. Ez érdekes, ez még jazz tanszokos voltam, amikor ezt egyszerűen megtaláltam, mert készültem ilyen jazz történeti előadásokat szoktam tartani, és a Friedrich Karcsi jegyzeteibe néztem bele, és odaírtam föl még annak idején Blues from Angel, hogy egyszer kéne egy ilyen lemezt csinálni. És akkor úgy gondolom, tényleg akkor legyen az első lemez címe ennek a quintetnek, hogy Blues from Angelland, vagy Blues angyal földről, és egyébként nagyon érdekes, azért nem akárkik, rajtam kívül nagyon jó gitárosok származnak, ugye Radics Béla angyal földi volt, és minek van köze Hendrixhez, és Tátrai Tibor. És mindegyikünknek Hendrixhez van köze. Szóval két ilyen legenda származik onnan, hogy Radics Béla, Tátrai Tibor. Na mindegy, tehát hogy gondoltam, hogy legyen ez a címe, és hát nagyon sok vendégzenész játszik a lemezen, Tony Lakatos, Randy Breck. Például ezt a Blues from a címadó számot azt sikerült úgy fölvenni, hogy még szegény Póka Egon basszus gitározik rajta, azt én nagyon szerettem volna, hogy ő játszik, én őt imádtam, Solti Jancsi dobol abba a számba, és Randy Brecker játssza a szólót. És hát a többi számú, hogy Samko Jancsi van a kvintetben, kiváló dobos, hát amikor én még fiatal srác voltam, ami már vezető zenészekkel játszott, Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra vezetője, szaxofonos, először ezen a lemezen még kiváló, nagyszerű barátom Fekete Pisti trombitám, most Bér Zsolt már a másik lemezen Bér Zsolt, nem azért, mert összevesztünk volna, ezt nagyon gyorsan mondom, semmi közel összeveszéshez, hanem egyszerűen így alakult a zenei egyeztetések, tehát semmi között nem vesztünk össze Pistivel, imádjuk egymást, most a Bér Zsolt van velünk, Kocsi Zsolt barátom a basszusgitáros, a Hendrix zenekarokban is, Hendrix jazz zenekarokban is Kocsi Zsolt a basszusgitáros, Bér Zsolt, Kolman Gábor, és ott Hajas László, a jazzszanszkos osztálytársam, a dobos, belük játszom, tehát a quintetben saját számokat játszunk, nagyon-nagyon szeretem azt is. És ugye van most egy új Hendrix formáció, amivel mostanában talán a legtöbbet játszunk, aminek az a neve, hogy Halper Hendrix World, és azért ez a World zenére utal, mert ebben Balogh Kálmán vagy Lisztes Jenő a cimbal, most két hihetetlen nagyon el vagyunk keresztve cimbal, most így be, mind a ketten zseniális világot járó zenészek. A népi fúvós hangszereken játszik Szokolai Dongó Balázs, aki szintén a világot járó művész, és abban az említett ritmuszekció Hajas Laci és Kosztyú Zsolt játszik vele.
1: Hogy jön össze egyébként Hendrix, a cimbalom és a népi fúvós hangszer? Ez nagyon érdekes számomra,
0: igen,
1: egy első hallásra.
0: Valahol egyébként nagyon érdekes dolog ez, mert azért nagyon könnyű a dolgot összehozni, mert eleve Jimi Hendrix zené ez egy nagyon improvizatív zene. Tehát azért a szól, ugye a gitárszóló minden számban van. Tehát, hogy van egy téma, ő pláne koncerteken hosszasan gitározik, majd megijönnek. Tehát, hogy a logikája a zenéjének nagyon, nagyon hasonló. Na most a blues ráadásul egy erősen pentaton irányultságú zene. Tehát valahol még azt mondom, hogy a magyar népzenéhez még ilyen értelemben is van köze. Tehát, hogy a pentaton az mind a két zenének nagyon erősen alapjaként tekinthető. Most persze ez az kell, de hogy lehessen az, hogy legyen benne cimbalom meg furja, ahhoz az kell, hogy olyan zenészeket hívjon az ember, aki nagyon-nagyon szabadon tud gondolkodni stilárisan. Tehát ennélkül, például most mondok egy példát, akkor legutóbb játszottunk ezzel a Halper Hendrix World-el a Budapest Jazz Clubba, és hagyd dicsek egyekkel, most biztos azt mondják, hogy milyen gizda vagyok, nem baj. Olyan teltházat játszottuk, hogy két plusz sort kellett betenni, tehát ennél több embert nem lehet beengedni a BEC termébe, 170 ember azt hiszem. Tehát, hogy de ez annak köszönhető, hogy ugye ez ennyire izgalmas, hogy látják, hogy Hendrix és Lisztes Jenő és Szokolai Dongóban, hogy le? Na most igen, pont igen. A Rick Toldon amerikai, aki Bécsben, akik barátainkvel szoktunk játszani, nagyszerű dobos és énekes, ő meglepetésre eljött erre a koncert, és természetesen a Radar számot, a Red Hot Blues-t akkor ő énekelte. Ő egyébként ismerte srácokorában véletlenül személyesen Hendrixet, ma bátyja egy ilyen gimis zenekarban együtt játszott a Hendrixet, amíg nem sztár Jimi Hendrixet. Na most persze olyan retardó. Na most azon ájult el igazán, hogy amikor játszok a blues, hát persze, hogy jó, hát tudok blues gitározni, de hát az mindenki játszik gitán, de amikor a Lisztes Jenő játszott rá egy embertelen cimbalom szólott, majd Szokolai Dongó Balázs egy-két kört herpizett nagyon jó, szármonikázott nagyon jól, de utána fölvette a népi furuját, és úgy furujázott rá, mintha az a hangszer erre lett volna kitalálva, akkor a Rick barátom az dobott egy hátas szinte. Tehát, hogy ennek azért az a titka, hogy olyan zenészek kellenek, akik megtalálják a helyét ennek. És én azért nagyon szeretem ezt a formációt, mert ebben nekem minden gyökerem benne van. A roma gyökér ugye a cimbalommal. Ugye a családban is voltak cimbalmosok, meg hát nagybátyám is már volt. Stb. És hát azért magyarok vagyunk, bocsánat. Hát a magyar népzene az nekem ugyanúgy gyökerem. Hát azért... Ez azért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy cigányok és a magyarok. Ez a halálom egyébként. Ez a halálom. Mert miért én nem vagyok magyar? Na most azért ezen gondolkozzunk el. Ez az anyanyelvem. Ebben a kultúrában nőttem fel.
1: Így van.
0: Zenei tagozatos általános iskolában népdalokat tanultuk. Tehát én azért ezt gyűlölöm. És egyébként az én zenekarom a legjobb példa arra, hogy ilyen nincs. Zene van. Amerikai Hendrix számot játszunk jazzesen, cimbalommal, furujával. És minden oké, ha mindenki azt csinálja, ami oda jó. Nincsenek korlátok, nincsenek határok. Tehát ahogy Bacsi Kelek, most nem tudom, hogy sajnos a könyvemben kiemeltem egy ilyen idézetettől, hogy azt mondta, a zene az egy univerzális üzenet. Vagy valahogy így van az eleje, és hogy én ezt a zenémen keresztül mutatom meg. Vagy hogy a cigányok feladata megmutatni, hogy a kultúrák univerzálisak, valahogy nagyon-nagyon jó idézett önt az első írő, hogy én a zenémen keresztül mutatom ezt meg. Így van, én is a zenémen keresztül mutatom ezt meg, hogy csak zene van, csak művészek vannak, és nincsenek határok, és mindent lehet mindennel a jó ízlés határain belül. Ez persze egy nagyon relatív dolog, hogy mit tekintünk jó ízlésnek, természetes. Mindenki a maga módján csinálja a maga dolgát, és aztán az elválik, hogy az, mert azért ne felejtsük el, hogy a művészet az úgy működik, ha a közönség rá rezonál. Tehát én lehet tarthatom a legnagyobb művészetnek, amit én csinálok, ha senkit nem érdekel, és lehet, hogy tényleg nagyon jó. Értelmetlenné válik egy pillanat alatt, ha senkinek nem mond semmit, sajnos. Tehát ez egy, tehát a Evzámba öcsi mondta, a bizottság együttes ugye ő festő, képzőművész alapvetően a bizottság együttes egy 80-as években egy ilyen nagyon klassz avantgárd zenekar volt, mind képzőművészek voltak, szentendreiek, és lett ez akkor nagyon népszerű zenekar, és azt mondta, hogy és ezt mondta a festészetre, és zenére, mindegy, mire, művészetre, hogy a másik emberben lévő művészt kell megszólítani. Ez nem baj, hogy ő nem úgy művész, hogy fest vagy zenél, de az fog érdeklődni a művészek felé, akiben van egy adag művészet, még akkor is, ha ő maga nem csinálja, nem zenél, nem fest, nem csinál filmeket, stb. De van egy érzékenysége, van benne egy darab művész, csak ő azt nem használja, mert ő mással fog, mérnök, vagy mit tudom, csak. Tehát, hogy annak kell rárezonálni arra, amit mi csinálunk. Tehát, hogyha olyat csinálunk, ami a világon senkit nem érdekel, akkor pech. Lehet, hogy nagyon jó, csak a dolog nem kezd el működni. Mert a dolog az onnan kezd működni, amikor, mint amikor egy impresszionista, miért mai napig az egyik népszerűbb képzőművészeti, festészeti irányzat? Mert az nagyon a lelkéhez szólt az embereknek. Nagyon könnyű volt arra rárezonálni. Mai napig, hát ilyen 100 millió dollárokért kelnek el Monet képek meg. De ezért, mert ha az most mindenki odállna a képeket, és azt mondaná, hogy hát ezt nem tudom. Vagy egy Picasso, miért tud? Hiába a három úrú nőt festett, de abban valami olyan volt, amiért akkor az emberek azt mondták, hogy ez de izgalmas, de jó. Ha nem mondták volna, akkor ma nem tudnánk, hogy ki a Picasso, és ugyanúgy tudott volna festeni, mint ahogy tudott. Csak nem tudnánk róla, mert valamiért pehesen alakult, nem sikerült valakiket megszólítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én úgy érzem, hogy ezzel a zenekarral, hogy ennyire sok dolog ötvöződik benne, nagyon könnyen jutok oda az embereknek a lelkéhez. Mert annyira sok apróság van, cimbalom, bassgitár, dob, gitár, mert azt hiszem, hogy én abban gitározom egyébként különösen nem jó szó, tehát a különlegesebben esetleg egy ilyen feldolgozás szempontból a Hendrixet, mint esetleg más, és most lehet, hogy gizdőjük, és mindenki elhord mindenek, hogy általában, aki Hendrixet ismeri annyira, mint én, az általában nem tud annyira jazz játszani, mint én. És aki annyira ismeri a jazz, mint én, az általában nem szereti Jimi Hendrixet. Na most ez nem jó meg rossz kérdés, ez egy szituáció. Tehát én azért ezekkel a dolgoknak az ötvözésével, és egy picit a saját kompozícióm is ilyen fusion zenék, tehát ahol amiben benne van azért a blues, stb. Tehát ugye a saját kompozícióm is valahol ennek az ötvözeteknek az együttese, hogy én ezzel próbálok olyasmit létrehozni, ami nekem is, és másoknak is izgalmas, amihez valahogy lehet kapcsolódni. És az valami, én általában ez hála jó Istennek sikerülni szokott. Meglátjuk aztán, mit hozzá jövő.
1: A fusion zenében való kreativitásodnak az egyik példája, ha szabad ezt mondanom, amit egyébként a YouTube csatornán is láttam, az Old School Funk Returns című albumról egy olyan kompozíció, mondjuk így, ahol egy régi Casio szintetizátort használsz. Tehát számomra ez elképesztő volt az a videó.
0: Egy nagyon picit, tehát ezt tegyük hozzá, egy 35, tehát a legkisebb Casio. Hát olyas, ilyen 35 centi, vagy nincs 40 szerintem. Amikor jazz-tanszakos voltam, tehát ez ilyen 90 körül. Én akartam egy kicsit kísérletezni, hogy akkor még hol volt számítógép meg. Kísérletezni otthon zenékkel. És hát sok pénzem arra, hogy most valami drága dolgot vegyek, nem is volt, meg hát amiért volt, azt a gitára költöttem, hát mit tudom, a saját dolgok. Mert szüleim, hál' Isten, nagyon segítőkészek voltak, és erejükön felül. Tehát akkor kimentem Bécsbe az iskába, olyan gitárokkal mentem ki, hogy a német srácok, akik tele voltak pénzzel, elájultak. Volt egy Gibson 335-ösre, meg egy Fender Stratocasterem, elájultak. Magyar gyerek jön onnan a keleti blokkból, és ezek a hangszerek. Pedig nem voltak olyan gazdagok a szüleim. Tehát erejükön felül. Értékelték, hogy én ezzel komolyan foglalkozom, stb. Na szóval, akartam valamit, ami kis dobhang van, vagy valami. Na most megvettem, ez nagyon olcsó volt, ez a kis legkisebb Casio. És úgy ügyködtem, hogy volt két magnóm, két sztereó magnó, és akkor az elsőre először, ugye ebbe a kis Casio-ba elindítottam egy dob, voltak benne dobritmusok, akkor beállítottam, hogy a billentyűk olyan basszusgitár hangszínen szóljanak, mert azt már ki lehetett választani a hangszínen, és akkor rájátszottam arra a dobritmusra egy basszusgitár motívumot, akkor az már megvolt, akkor ezt ebből a magnóból átmentem a másik magnó sztereó egyik csatornájába, a másik csatornára, ugyanezen a kis szintén fúvósokkal, fúvós hangszínen följátszottam a témát, akkor ez is megvolt, akkor ez megint ugye egy bekerült egy kezetten, akkor vissza az első magnóra, és akkor rágitároztam. Na most amikor ezt a lemezt csináltam, egyébként ez a verzió is fönn van a YouTube-on, poénból fölraktam, akkor ezt a lemezt csináltam, azt mondtam magamnak, hogy ezt én most egy picit komolyabban megcsemelt a számot, nem sokkal csináltam, nem olyan, ugyanazon a hangszeren játszottam, mert megvolt ugyanaz a Casio szintim, csak ugye már számítógépen több sávra lehetett dolgozni, és akkor külön fölvettem ugye egy sávra ezt a dobritmust, külön rendesen a Casio-ra a basszust, a fúvósokat már nem egy szólamban, hanem ugye akkor, mert ezen a szintén nem lehet egyszerre csak max. Két hangot megszólaltatni, ezt elfelejtettem mondani. Tehát akkor többször följátszó, hogy egy kicsit a fúvósok is több szólamúak legyenek, rágitároztam, jobban összekevertem természetesen, és akkor így ez a Casio funky bass, az elején ilyen harangok, az is, aki szintiben vannak ilyen harang hangszerek, hogy ezt rögtön kihasználtam, és akkor ez lett a címe, hogy Casio funky bass, és ez rajta van ezen az albumon, de ezen van egyébként egy olyan szám is, ami nagyon, hozzám nagyon közel áll, az a címe, hogy With My Family. Ja, a két nagybátyámmal, Mágó Béla a cimbalmas és Mágó Károly primással, valamint a unokatestvérem már Mágó Károlyjal szerettem volna egy felvételt csinálni annak idején, már a 2000-es évek elején. Az valahogy nem úgy sikerült, hogy én szerettem volna, de a vonós része az megmaradt. És akkor ahhoz most csináltam úgy egy számot, hogy egy új dobritmussal, egy teljesen más számot, azok a harmóniákkal, amiket ők játszottak, és akkor én arra más gitároztam rá, tehát egy új kompozíció született, az lett a cím, hogy With My Family, ez is fönt van a YouTube-on, és ennek a képi világát Kocsi Zsolt barátomat kértem, hogy csinálj meg, úgy csináltam, hogy én most digitalizáltam a család fotóit, anyukám családja fotóit, ez több száz fotót jelent, legtöbb zenekari kép, hogy ők hívták banda kép, hogy ezt tudni, hogy a cigányzenekart háborút bandának hívták, ez csak ilyen újkori dolog, hogy cigányzenekar, mindegy.
1: Vagy népi zenekar.
0: Hát az a szocialista, igen, népi igen. Zenekar, ez a szocialista. Na mindegy. És amíg megy a szám, addig a családunk régi képei mennek, tehát a század elejétől mennek a képek.
1: Egyébként a műsor elején én úgy konferáltalak fel, hogy gitáros zenész szakíró. És ez számomra is csak most derült ki, hogy én amikor néhány évvel ezelőtt lapozgattam egy magazint, egy régi újságot az Országos Széchenyi Könyvtárba, most derült ki, hogy tulajdonképpen azt te adományoztad az Országos Széchenyi Könyvtárnak.
0: Igen, tök meg megengedtem, hogy lemásolják.
1: Hiszen te nagyon intenzíven foglalkoztál a családod révén a cigányzenével is.
0: Így van. Ugye hát a rádió célzit visszanyúlunk, amit te említettél. Ugye én tökben sose rádióztam, de akkor 2001-ben akkor indult a Rádió C. Én megkerestem egy műsor ötlettel, még nem is feltétlenül, hogy én csináljam, csak hogy észrevettem, hogy van egy generáció, akik kitörlődtek, miután diszidáltak a magyar kultúrtörténetből, de úgy Bacsik Elekre gondolok, Csányi Matyira, Banyák Kálmán, stb. Kiváló, mert ők mind diszidáltak, és hogy a velem egykorú romák sem is hallottak róluk. Nekem szerencsém volt, ma a nagybátyáim együtt barátkoztak, meg együtt játszottak velük adott esetben, nem mindegyik őket, de jó párjuk, de barátkozás szinte mindenféleképpen. Tehát én gyerekkorom óta hallgattam a történeteket róluk, és én szerettem volna ezt megörökíteni, és akkor még éltek, ugye, ők már nem ugyanakikről sajnos szó volt, de a barátok, családtagok, zenésztársak, igen, és akkor lett ez a Zenész Legendák című sorozat rádióban, amit én csináltam, aztán csináltam a Rádió Cőben sok minden mást is, és akkor ebből lettek a könyvek, és akkor ugye elkezdtem, hogy mondtad, ezt kutatni, és amikor Suha Kálmán bácsi, kiváló primás elhunyt, az özvegye az én nagybátyámnak, Mágó Károlynak adott egy olyat, hogy össze voltak szépen fűzve a cigányzenészek lapja számai 1908-tól 11-ig. És hát ebben hihetetlen érdekes cikkek voltak, és ugyanezek, aztán ugye lett ebből több kötet, a Zenész Legendák 2, amiben a valaha Rákfogóba játszó zenekarok tagjai mesélnek, akik már éltek, tehát velük lehetett személyes interjút pályájukról, tehát lett a Zenész Legendák 3, ahol az első rockzenész generáció mesél, mint például Ferenc Károly, Horváth Csáli, Solti Jancsi, tehát így is jött az ismertség részben a pályájukról, de az első Zenész Legenda könyvben főleg ezek, akik így kitörlődtek, mesélnek, illetve ebből a zenész, cigány zenészek lapjából nagyon sok cikket belemásoltam ebbe a könyvbe, nagyon izgalmas cikkek, például a Rigó Jancsiról ilyen folytatásokban jelent meg, hogy épp milyen kalandban vannak, és megszöktette a Simai hercegnőt, és New Yorkba egy gyilkosságügybe keveredtek, meg nem ítélték ők el, nem ők voltak a gyilkosok, de mindegy, szóval egy ilyen folytatásos regény tulajdonképpen, és ez, tehát így ebből a rádiósorozatból így könyvek is lettek.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hiánypótló könyv, hiszen amit általában fel lehet lenni és általában használunk, az például a Markó Miklós cigányzenészek albuma, és ez valahol ennek a folytatásaként érzem, hiszen amikor olyan igazán népszerű és híres prímásokról, vagy éppenséggel klasszikus zenészekről, mint Sivó József, Ruha István, és akkor még sorolhatnám, hogy kik vannak a könyvben. Tehát róluk írsz, az ő életrajzukat írod, az ő életművüket ápolod és tartod életben, akkor ez számunkra is nagyon fontos. Mint klasszikus zenészek, mint cigányzenészek, és mint természetesen roma művészekként, mint
0: jazzzenészekként is, ugye, Bacsik Elek például. Igen, és ez azért
1: példaképek,
0: is
1: ez nagyon fontos.
0: Nagyon fontos, hogy példaképek, és még egy szempontból, ahogy említetted, és ez nagyon igaz, nagyon fontos, mert ugye én elsősorban a sztorikat akartam megőrizni, amit az idős zenészek egymás közt mesélnek. Igen ám, de azáltal, hogy én ezekre a zenészekre felhívtam a figyelmet, például Kunszent Miklóson, ahonnan Banyák Kálmán származik, fogalmuk nem volt, hogy onnan egy ilyen ember származik, aki volt a New York-i filharmonikusok koncertmestere, stb. Stb. És az én könyvem által, akkor ők elkezdtek nyomozni, akkor már mert azóta ugye az internet is sokat fejlődött, és találtak olyan cikkeket, amit én még akkor nem találhattam, meg ugye azóta van az a, nem tudom, annak milyen neve, hogy be vannak digitalizálva ilyen régi cikkek. Van valami neve, de most ezt nem fogom tudni mondani.
1: Arcanum.
0: Azaz. És ott például Banyák Kálmáról megtaláltak olyat, amikor gyerekkorában írnak róla, hogy van egy zseniális kisfiú itt Kunszent Miklóson, stb. Tehát, hogy a lehetőségek is nyíltak, és ők azóta emléktábla van róla, stb. Stb. Tehát megemlékeznek, vagy Bacsik Elekről azóta két könyv is megjelent, mind a kettőben idéznek is az én könyvemből, és mind a kettőben az elején van, hogy Halper László írta le először Bacsik Elekről. Tehát, hogy elindítottam egy, és most úgy néz ki, hogy ha minden sikerül, mert 100 éves, ebben az évben lenne 100 éves Bacsik Elek, emléktábla is lesz abban a házban, ahol született. Tehát, hogy elindítottam egy olyat, hogy ezekre a művészekre én felhívtam a figyelmet. És akkor mások még hozzátették a maguk kutató munkáját, stb. Stb. Úgyhogy, és amit említesz, nagyon igaz. Hát ezekre az emberekre lehetünk büszkék. Tehát ezek olyasmit vittek véghez, ami nemzetközileg is borzalmasan nagy értékek, és hála jóságnak most már nagyon a fiatal generációban hihetetlen muzsikusok vannak, de hát ők tekintették, ahogy a Babos Gyula mondta nekem egyszer egy interjúban, hogy az, ő mondjuk elsősorban a jazzistákról beszél, de ez mindenire igaz. Szóval nekem, hogy tudod, azt mondja, az, hogy mi itt vagyunk, az mindig az előttünk lévő generáció kitartásának köszönhető. És hozzátett, hogy azt mondja, szerintem ez mindenben így van, de a jazzben biztos.
1: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a koncertjeiről és szakmai sikereiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi
1: ez a Rádiódik.
0: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap!
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh most közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. A Hollywood Vampires szeptemberben ismét Budapest felé veszi az irányt. A formációt olyan ikonikus és megkerülhetetlen előadók alkotják, mint a sokkoló rock és a teátrális színpadkép mestere Alice Cooper, valamint az Aerosmith legendás gitárosa Joe Perry. Melléjük csatlakozott a világhírű hollywoodi sztár Johnny Depp, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy nem csak a mozivásznon, hanem a színpadon gitárral a kezében is megállja a helyét, mint vérbeli zenész. A fellépésre szeptember 8-án kerül sor a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádiódik.

0: Kesoa namuka.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Német Vilmos azután jelentette be, hogy felmentett Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fúti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágosabb öltözőt is kialakították.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Hello, hello, jó reggelt, ébresztő, 8 óra van, induljon ez a napi jó zenékkel, és még jobb kedvel. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, és együtt töltjük a délelőttöt. Előbb természetesen közlekedés, aztán időjárás, utána pedig már hozom is a mai témákat. Lesz miről beszélni, azt megígérhetem.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11.30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előrehaladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a Bem rakpartra és a Fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám téren keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is velünk marad a napsütés és a késő nyári meleg. A reggel kellemesen indul 12 és 20 fok közötti hőmérsékletekkel, így aki korán kell, még élvezheti egy kicsit a friss szeptemberi levegőt. Napközben aztán gyorsan melegszik az idő, többnyire gyengén felhős, napos égboltra számíthatunk, eső pedig nem valószínű. A délutáni órákban 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, vagyis a nyári ruhákat még semmiképpen sem kell a szekrény mélyére pakolni. A szél is barátságos marad, többnyire mérsékelt légmozgás várható. Összességében tehát egy igazi szabadtéri programokra csábító vasárnap elé nézünk. Napszemüveg, egy palack víz, és már indulhat is a vasárnapi séta vagy kirándulás. Úgy tűnik, a nyár még egy kicsit ragaszkodik hozzánk.
1: 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 Rádió D.
1: Sziasztok, Morbinász. Szép napot kívánok mindenkinek itt a Rádió D-ken. Ahogy telnek az évek, egyre többet halljuk, hogy figyeljünk a vérnyomásunkra, a cukrunkra, mozogjunk, együnk egészségesen, de van valami, amiről talán kevesebbet beszélünk. A társaságról. Pedig egy jó beszélgetés néha majdnem olyan, mint egy kis vitamin a léleknek. És még recept sem kell hozzá. Legfeljebb egy kávé, két szék, és valaki, aki nem 5 perc után kezdi el nézegetni a telefonját. Idősebb korban különösen fontossá válhatnak az emberi kapcsolatok. A gyerekek felnőnek, a családtagok dolgoznak, a baráti kör is változhat, és könnyen előfordulhat, hogy valaki egyre több időt tölt egyedül. A tartós magány pedig nem csak rossz érzés, kutatások szerint összefügghet a rosszabb testi és lelki egészséggel is. És ehhez nem feltétlenül kell óriási társasági élet. Nem arról van szó, hogy nagymamát péntek este el kell vinni hajnalig bulizni, bár lehet, hogy ő bírná a legtovább. Sokat számíthat egy telefonhívás, egy közös ebéd, egy séta, egy kártyaparti, vagy akár az is, hogyha valaki csak beugrik 20 percre beszélgetni. Mert amikor beszélgetünk, nevetünk, történeteket mesélünk, az agyunk is dolgozik. Felidézünk emlékeket, figyelünk a másikra, reagálunk, gondolkodunk. És van még valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az idősebb embereknek nem csak társaságra van szükségük, nekünk is szükségünk van rájuk. Egy nagyszülő vagy idős rokon történeteiben ott van egy egész család múltja. Olyan dolgokat tudnak, amelyeket nem lehet rákeresni az interneten, hogy milyen volt az első szerelem, miből készült a vasárnapi ebéd, hogyan lehetett mobiltelefon nélkül megbeszélni egy találkozót, és ami egészen hihetetlen, valahogy még oda is találtak. Úgyhogy ha van a környezetünkben egy idősebb családtag, szomszéd vagy ismerős, néha tényleg elég ennyi, hogy van. Van kedve beszélgetni egy kicsit? Nekünk talán 20 perc, neki viszont lehet, hogy ez lesz a nap legszebb 20 perce. És ki tudja, a végén még mi jövünk el úgy, hogy kaptunk egy jó történetet, egy életre szóló tanácsot, és természetesen 3 doboz süteményt útravalónak.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Figyeltétek már, hogy egy gyereknek néha egészen kevés is elég ahhoz, hogy úgy nevessen, mintha élete legjobb poénját hallotta volna? Egy furcsa hang, egy grimasz, apa neki megy az ajtófélfának, jó, mondjuk azon én is nevetek, a kutya tüsszent egyet, és kész, vége, a gyerek már a földön fetreng a nevetéstől. Mi felnőttek eközben? Nekünk már komolyabb feltételeink vannak egy jó nevetéshez. Legyen jó a poén, legyen kávé, ne csörögjön a telefon, és lehetőleg senki ne kérdezze meg, hogy na, mikor érsz rá egy percre, mert tudjuk, hogy abból soha nem lesz egy perc. De miért nevetnek a gyerekek ennyivel könnyebben? Az egyik magyarázat az, hogy ők sokkal inkább a jelenben élnek. Egy kisgyerek még nem azon gondolkodik nevetés közben, hogy holnap mit kell befizetni, mit felejtettünk el a boltban, vagy vajon miért világít már megint valami az autó műszerfalán. Egyszerűen vicces valami, és nevet a gyerek. Ráadásul a nevetés a gyerek számára a kapcsolatteremtés egyik eszköze is. Már a kisbabák is nagyon korán reagálnak mosollyal és nevetéssel a környezetükre. Így jelzik, jól érzem magam veled, figyelek rád, biztonságban vagyok. És talán itt lenne, mit ellessünk tőlük. Nem azt, hogy holnaptól nevessünk azon, ha valaki kiborítja a kakaót a szőnyegre, bár utólag lehet, hogy azon is jobb nevetni, mint sírni, hanem azt, hogy ne várjunk mindig valami hatalmas dologra ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A nevetés közben csökkenhet a feszültség, a szervezetünk pedig olyan folyamatokat indít be, amelyek hozzájárulhatnak a jobb közérzethez, és talán a legjobb benne az, hogy teljesen ingyen van, nincs havi előfizetés, nincs hűségidő, és frissítést sem kér. A gyerekek valahogy még tudják azt, amit mi felnőttként hajlamosak vagyunk elfelejteni. Nem minden pillanatnak kell hasznosnak lennie. Van, amelyiknek egyszerűen csak jónak kell lennie. Úgyhogy ha ma valami apróságon elnevetitek magatokat, ne fogjátok vissza, nevessetek nyugodtan, ha pedig valaki furcsán néz rátok, mondjátok azt, hogy tudományos alapon csinálom.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Még a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
0: róta. Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha már elkészült a reggeli, akkor jó étvágyat, ha még nem, akkor legalább a kávét mentsük meg. Völgyi Zsuzsi vagyok, mindjárt érkeznek a közlekedési információk, és az időjárás, aztán pedig könnyed, érdekes és vidám témákkal folytatjuk ezt a délelőttöt.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11.30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előrehaladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a BEM rakpartra és a fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám térán keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is velünk marad a napsütés és a késő nyári meleg. A reggel kellemesen indul 12 és 20 fok közötti hőmérsékletekkel, így aki korán kell, még élvezheti egy kicsit a friss szeptemberi levegőt. Napközben aztán gyorsan melegszik az idő, többnyire gyengén felhős, napos égboltra számíthatunk, eső pedig nem valószínű. A délutáni órákban 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, vagyis a nyári ruhákat még semmiképpen sem kell a szekrény mélyére pakolni. A szél is barátságos marad, többnyire mérsékelt légmozgás várható. Összességében tehát egy igazi szabadtéri programokra csábító vasárnap elé nézünk. Napszemüveg, egy palack víz, és már indulhat is a vasárnapi séta vagy kirándulás. Úgy tűnik, a nyár még egy kicsit ragaszkodik hozzánk.
1: Rólunk neked. Rádiódik.

akinek van kutyája vagy macskája, biztos látott már furcsa dolgokat alvás közben. A kutya egyszer csak elkezdi mozgatni a lábát, mintha futna, megremeg a bajsza, vakkant egy aprót, a macska pedig rángatja a mancsát, mintha álmában éppen levadászná a nappali legveszélyesebb ragadozóját, az egeret. De vajon tényleg álmodnak az állatok? A tudomány jelenlegi ismeretei szerint igen, nagyon valószínű. Sok emlősnél megfigyelhető az úgynevezett REM alvás, vagyis az alvásnak az a szakasza, amely nálunk embereknél is szorosan kapcsolódik az élénk álmokhoz. Ilyenkor az agy aktív, miközben a test nagy része pihen. Ezért láthatjuk azt, hogy a kutyus szeme csukott szemhéja alatt mozog, remeg a füle, jár a lába, vagy kiad egy-egy halk hangot. És itt jön az igazán érdekes kérdés, hogy vajon miről álmodnak. Ezt természetesen nem tudjuk megkérdezni tőlük. Reggel hiába mondjuk Bodrinak, hogy na mesélj, mi volt az éjjel, mit álmodtál, valószínűleg csak ránk néz, hogy reggeli lesz-e, vagy most interjúztatjuk. A kutatások alapján azonban elképzelhető, hogy az állatok álmukban is a napközben átélt eseményeket dolgozzák fel. Vagyis egy kutya talán futásról, játékról, a gazdijáról, vagy egy másik kutyával való találkozásról álmodhat. A macska pedig, hát nála valószínűleg egér, madár, játék, és az a bizonyos konzerv kerülhet műsorra. Patkányokon végzett híres kísérletekben azt is megfigyelték, hogy alvás közben az agy bizonyos területein olyan aktivitási minták ismétlődhetnek, amelyek korábban például egy útvonal bejárása közben jelentek meg. Ez arra utal, hogy az alvás

Az állatoknál is szerepet játszhat az emlékek feldolgozásában és rögzítésében. Szóval, amikor legközelebb azt látjuk, hogy a kutyánk álmában vadul szalad, nem biztos, hogy fel kell ébresztenünk, lehet, hogy éppen élete nagy kalandját éli át. Talán kerget egy labdát, talán fut a parkban, talán éppen elkapta azt a galambot, amelyik ébren mindig meglóg előle. Vagy egyszerűen csak arról álmodik, hogy végre valaki nyitva hagyta a hűtőszekrényt. Egy biztos, úgy tűnik, nem csak mi emberek utazunk különös helyekre álmunkban. Négylábú barátainknak is megvan a saját kis éjszakai mozia. Csak sajnos reggel nem tudják elmesélni, hogy mi ment benne.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Akinek van kutyája, biztosan ismeri azt a pillanatot, amikor az embernek rossz napja van, leül a kanapéra, nem mond semmit, és egyszer csak megjelenik mellette egy nedves nózi. A kutya ránk néz, közelebb bújik, esetleg ráteszi a fejét a lábunkra, és olyan tekintetet vág, mintha azt mondaná, nem tudom, mi történt, de ha kell, itt maradok. Mondjuk egy kis sonkáért még hatékonyabban vigasztallak téged, de hát az majd legyen a jövő zenéje. De tényleg megérzik a kutyák, hogyha szomorúak vagyunk? A kutatások szerint nagyon sok jelből képesek következtetni az érzelmi állapotunkra. Figyelik például az arcunkat, a testtartásunkat és a hangunkat. Egy vidám, játékos hang és egy szomorú vagy feszült beszéd között a kutya is érzékeli a különbséget. És itt jön az igazán érdekes rész, az orruk is segíthet nekik. Ugyanis a kutyák szaglása elképesztően érzékeny, de talán ezt mindenki tudja. Amikor stresszesek vagyunk, a szervezetünk működése megváltozik, és ezzel együtt a leheletünkben, illetve az izzadságunkban található kémiai anyagok összetétele is változhat. Kísérletek szerint a kutyák képesek lehetnek ezeket a változásokat is érzékelni. Magyarul előtte hiába próbálunk úgy tenni, hogy semmi baj. Ráadásul a kutyák évezredek óta élnek az ember mellett, így rendkívül ügyesen megtanulták figyelni a viselkedésünket. Egy velünk élő kutya pedig különösen jól kiismerheti a gazdáját. Tudja, hogyan mozgunk, hogyan beszélünk, milyen a napi rutinunk. Ezért aztán sokszor már abból észreveheti, hogy valami nincs rendben, hogy csendesebbek vagyunk a megszokottnál. Persze nem érdemes azt gondolni, hogy a kutya pontosan tudja. A gazdám ma összeveszett a főnökével, és emiatt csalódott. Nem emberi mondatokban értelmezi nyilván az érzéseinket, inkább rengeteg apró jelből érzékeli, hogy valami megváltozott bennünk. És talán éppen ettől olyan különleges a kutya és az ember kapcsolata. Nem kérdezi meg, mi történt, nem mondja, hogy én megmondtam, nem ad kéretlen életvezetési tanácsot, csak odajön. Leül mellénk, és néha pontosan csak erre van szükségünk. Bár azért azt tegyük hozzá, ha vigasztalás közben véletlenül leesik egy falat sajt a földre, a terápiás foglalkozás azonnal átmegy takarításba. Yeah.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Vigi, reggelt, 10 óra van, és remélem ma senkinek nem az ébresztő óra volt a nap legizgalmasabb pillanata eddig. Én Völgyi Zsuzsi vagyok, és jókedvű délelőttel készültem nektek. Először megnézzük a közlekedést és az időjárást, utána pedig már bele is csapok a témáimba.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombovári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11.30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előrehaladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a BEM rakpartra és a fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám téren keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is velünk marad a napsütés és a késő nyári meleg. A reggel kellemesen indul, 12 és

vasárnap elé nézünk. Napszemüveg, egy palack víz, és már indulhat is a vasárnapi séta vagy kirándulás. Úgy tűnik, a nyár még egy kicsit ragaszkodik hozzánk.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Nagyon érdekes témával fogom folytatni ezt az órát, mert én is elgondolkodtam ezen a kérdésen, nem olyan régen, hogy hány éves korától és mennyi időre lehet otthon hagyni egy gyereket. Ez a parázs vita a szülők körében nem régen a Redditen robbant ki. Mikor is egy apuka posztja nyomán kiderült, hogy a 15 éves lányuk egész hétvégére egyedül marad otthon a házban a házi állatokkal. Az apa vázolta a helyzetet, egyke lányuk épp most végzi a 9-et, szuper felelősségteljes és megbízható. Ha szülők egy közeli városba utaznának évfordulót ünnepelni péntektől vasárnapig. Két opciójuk van, vagy a lány legjobb barátnőjénél száll meg, vagy rábízzák a házat és a kutyákat. Bár a lány állítja, hogy menni fog, nyugtatván a szüleit, és de ezzel szemben azért a szülőkben ott van a félsz. A kommentelők véleménye pedig nagyon élesen eltérő volt. Mert attól, hogy egy kamasz képes megmelegíteni az ételt és nem gyújtja magára a házat, még nem biztos, hogy érzelmileg komfortos számára a néma csend. Egy kommentelő találóan megjegyezte, a lányom felelősségteljes, de tudom, hogy egy idő után eluralkodik rajta a magány a saját otthonában, mert nincs ott senki. Sok kommentelő emlékezett vissza saját kamaszkorára, amikor hiába tartották magukat felnőttnek, az üres ház zajai éjszaka hirtelen ijesztővé váltak. A kutyák jelenléte persze segít, de nem helyettesíti az emberi jelenlétet. Én soha nem felejtem el, az egyik kedves rokonom otthon volt éjszaka egyedül, egy felnőtt nő volt, és éppen egy betörőnek a kezét látta.

látta benyúlni az ajtón, aki felfeszítette már addigra a bezárt ajtót és az árat. Na most ilyenkor szülőként az lenne a kérdésem, egy költői kérdésem, hogy hogyan merném otthon hagyni éjszakára a gyereket, akár egy éjszakára is. Tehát, hogy történhet bármi. Ha ne menjünk el ennyire szélsőséges esetbe, tehát hogyha nem is egy betörő hatol be a házba, de mi van akkor, hogyha az a gyerek, mondjuk ne adj az Isten, elesik a fürdőszobába, megcsúszik és elesik. Nincs ott vele senki. Ő még kiskorú, tehát akkor ilyenkor azon felül, hogy tekintsünk most el attól, hogy milyen sérüléseket szenvedhet, és ki megy a segítségére, tehát a szülőket azonnal felelősségre is vonják, mert egy kiskorút hagytak egyedül. És hát vissza a témánkhoz, a kiindulási ponthoz, érdemes megjegyezni, hogy bár 15 évesen egy gyerek már majdnem felnőtt, jogilag azért országonként eltérő, hogy mi minősül kiskorúnak és elhanyagolásnak. Szóval mielőtt bárki döntene és hosszú hétvégére menne a kedvesével, a partnerével, a férjével vagy a feleségével és otthon hagyná 15 éves gyerekét, azért én azt mondanám, és a Reddit közösség tanácsa is ugyanez volt, hogy ne a korát, hanem a gyerekedet nézd.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Ki az, aki nem járt még úgy, hogy egy hirtelen jött divathóbort, vagy impulzus vásár miatt vett meg valamit, amit aztán sosem vett fel? A majd jó lesz valamire, és a mindenki hordja típusú ruhák gyakran végzik a gardrob hátsó részében címkével együtt. Marianne Lecour, francia stylist Instagramján rendszeresen oszt meg hasznos öltözködési tippeket, melyek jó része korabeli 50 feletti nőknek szólnak. Egyik videójában pedig most azokat a darabokat vette sorra, amiket szerinte nem érdemes megvenni, mert utólag mindenki megbánja őket. A franciák szerint ugyanis a sik nem a sok ruhában, hanem a jól megválasztott alapdarabokban rejlik. Semmi értelme azokat a ruhadarabokat megvenni, amik akciósak vagy olcsók, és csak ezért veszed meg őket, mert megéri, mert azokat később lehet, hogy nem is fogod viselni. A túlzottan trendi, az aktuális divatnak megfelelő daraboktól is óvaint a stylist, ezek ugyanis csak szezonálisan viselhetőek, és gyorsan lejár az idejük. Nem javasolja a silány minőségű szetteket, a nem tökéletesen passzoló ruhákat és cipőket, de a túlzó, nagy mintákkal ellátott, extra feltűnő színes összeállításokat sem. Szintén óvaint az olyan különleges ruháktól is, amiket csak egy-egy adott alkalomra vásárolná meg, és máskor egyáltalán nem tudod viselni. Azokat is felesleges megvenni, amik bár divatosak vagy megtetszenek, de nem passzolnak az életmódodhoz, és nem tudod hordani őket. És akármilyen meglepő is, az aktuális trendek színeiben pompázó darabokra sem érdemes szerinte pénzt kidobni, főleg akkor nem, ha nem is passzolnak a bőrödhöz és a hajadhoz. És mi az utolsó tiltólistás darab? Az oversize feltűnő színes vagy műanyag bizsúnyakláncok, amik olcsó hatást keltenek.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken, aki már úton van, aki otthon reggelizik, és annak is, aki még erősen tárgyal a párnájával arról, hogy fel kellene-e kelni, vagy maradjon-e ágyba. Völgyi Zsuzsi vagyok, kezdünk a közlekedéssel és az időjárással, utána pedig jövök az érdekes és szórakoztató témáimmal.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11:30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előre haladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a Bem rakpartra és a fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám térán keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is velünk marad a napsütés és a késő nyári meleg. A reggel kellemesen indul 12 és 20 fok közötti hőmérsékletekkel, így aki korán kell, még élvezheti egy kicsit a friss szeptemberi levegőt. Napközben aztán gyorsan melegszik az idő, többnyire gyengén felhős, napos égboltra számíthatunk, eső pedig nem valószínű. A délutáni órákban 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, vagyis a nyári ruhákat még semmiképpen sem kell a szekrény mélyére pakolni. A szél is barátságos marad, többnyire mérsékelt légmozgás várható. Összességében tehát egy igazi szabadtéri programokra csábító vasárnap elé nézünk. Napszemüveg, egy palack víz, és már indulhat is a vasárnapi séta vagy kirándulás. Úgy tűnik, a nyár még egy kicsit ragaszkodik hozzánk.
1: Rólunk neked, Rádió Dikk.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Ismerős lehet az a helyzet, hogy leülünk a tévé elé egy zacskó chipszel, és ünnepélyesen kijelentjük, én csak pár szemet eszem. Aztán 10 perc múlva belenyúlunk a zacskóba, és nincs már ott semmi. Na ilyenkor természetesen az első gondolat az, hogy mennyit fogok én ettől a zacskó chipstől hízni, vagy pedig az, hogy valaki más ette meg. De miért olyan nehéz abba hagyni a ropogtatást? Miért szeretjük annyira a chipset, a pattogatott kukoricát, a ropogós kekszet, vagy akár egy friss almát? Nos, az evés élményét nem csak az íz és az illat határozza meg, hanem a hang is számít. Kutatások szerint az étel roppanásának hangja befolyásolhatja azt, mennyire érezzük frissnek és élvezetesnek az adott falatot. Gondoljunk csak bele, egy friss alma, vagy egy ropogós répa, vagy amikor egy fagyiba, egy jégkrémbe beleharapsz, és roppan a csoki a jégkrém körül, hát az valami mennyei. Na, ez jelenti azt, hogy friss vagyok, harapj belém. Ha viszont ugyanaz az étel puha és fonnyat, már egészen más az élmény. És most itt jutnak eszembe még ételek, mondjuk egy ropogós rántott hús, vagy egy ropogós csirkeszárny, vagy mennyire szeretem én például a ropogós uborkát, vagy a ropogós salátákat, ami tényleg roppan a fogunk alatt. Az agyunk evés közben egyszerre rengeteg információt dolgoz fel. Ízt, illatot, látványt, állagot, és bizony a hangot is. Vagyis tulajdonképpen nem csak a szánkkal eszünk, hanem egy kicsit a fülünkkel is. Na, ezt mondjuk otthon ne használjuk kifogásként arra, hogy este 11-kor kinyissuk a második zacskó chipset. Hát drágám, ez nem nasolás, hanem ez a akusztikai kutatás, amit most éppen végzek, szóval ezt nem lehet ráfogni arra, hogy miért teszünk meg még egy adag chipset, vagy még egy zacskó chipset. Persze nem minden ropogós étel egyforma. Egy alma, vagy egy répa, vagy néhány olajos mag egészen más tápértéket képvisel, mint egy nagy zacskó erősen sós, zsíros snack. A chipsnél ráadásul nem csak a roppanás dolgozik el ellenünk, hanem a só, a zsír, az intenzív ízek, meg hát egy csomó adalékanyag, amitől finomabbnak érezzük azt a ropogós chipset. Ha nasolásra szánjuk magunkat, akkor van egy apró kis trükk, ne feltétlenül a tejezacskót vigyük magunkkal a kanapéra a tévé előtt, hanem tegyünk ki egy kis adagot egy kisebb tálba, mert az acskónak van egy különös tulajdonsága. Amíg van benne valami, az ember kötelességének érzi, hogy segítse rajta és eltüntesse, elpusztítsa.

szóval a ropogtatás szeretete egyáltalán nem furcsa. Az érzékszerveink számára a roppanás az étkezési élmény része. Ha pedig legközelebb valami ropogósra vágyunk, jöhet egy, megint csak ezt tudom mondani, egy alma, vagy egy répa, vagy egy finom kovászos uborka, néhány szem dió, vagy akár naturpattogatott kukorica. És mivel megtudtuk, hogy a fülünk is szeret enni, ezért kedvezzünk a fülünknek is, ropogjon csak az asznek.

mondom nektek, hogy mediterrán életérzés, valószínűleg nem egy tányérpárolt brokkoli jut először eszünkbe, inkább napsütés, tengerpart, egy terített asztal, paradicsom, olívaolaj, friss fűszerek, és valaki, aki láthatóan egyáltalán nem siet sehová. Már ettől lejjebb megy az ember pulzusa. Meg nyilván az olasz és görög férfiak látványától is. Na de nem erről van most szó, mert a mediterrán étrendet nem csak azért szeretjük, mert jól hangzik, hanem azért is, mert az egyik legtöbbet vizsgált táplálkozási minta. Az alapja rengeteg zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, hüvelyesek, diófélék és más olajos magvak. Gyakran kerül az asztalra hal, az egyik fő zsíradék pedig az olívaolaj. A vörös húsokból erősen feldolgozott élelmiszerekből és édességekből viszont általában kevesebb jut. És hogy miért szereti ezt a szívünk? A kutatások szerint a mediterrán jellegű táplálkozás összefügg a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. Ebben szerepet játszhat többek között a sok rost, a telítetlen zsírsavak, valamint a növényi élelmiszerekben található számos hasznos vegyület. Vagyis az olívaolaj nem azért kerül a salátára, mert a görög nagymama azt mondta, hogy öntsél még rá gyermekem, bár valószínűleg azt is mondhatta. És ami különösebben szimpatikus a mediterrán étrend, nem feltétlenül a tiltásokról szól. Nem az a lényege, hogy az ember egy salátalevéllel a kezében szomorúan nézze, ahogy mások ebédelnek. Sokkal inkább arról, hogy miből együnk többet, és miből kevesebbet. Több zöldség, több változatosság, halak, teljes értékű gabonák, jó minőségű növényi zsiradékok és kevesebb erősen feldolgozott étel. Ráadásul a mediterrán életmód hagyományosan nem csak arról szól, hogy mit eszünk, hanem arról is, hogy hogyan. Leülünk az asztalhoz, nem kapkodunk, beszélgetünk, élvezzük az ételt és egymás társaságát. Nálunk persze a családi ebéd beszélgetése néha úgy kezdődik, hogy ki ette meg az utolsó rántott húst, de a közösségi élmény azért megvan. Szóval nem kell holnaptól egy görög szigetre költözni, bárha egészségügyi okokra hivatkozva meg lehetne oldani, én támogatom. Elég lehet apró dolgokkal kezdeni. Kicsivel több zöldség a tányérra, időnként hal, egy marék sótlan olajos mag, teljes értékű gabona, ahogyan már említettem, és kevesebb feldolgozott étel. Mert az egészséges táplálkozásnak nem kell büntetésnek lennie. Lehet színes, illatos, és mindenek előtt finom. A mediterrán konyha pedig talán éppen ezt tudja a legjobban. Emlékeztet rá, hogy ami jól esik a lelkünknek, az néha a szívünknek is jót tehet. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a délelőtt végéhez, úgyhogy én most búcsúzom tőletek, remélem sikerült egy kis jókedvet és mosolyt csempésznem a napotokba. Most pedig jöhet az ebéd, legyen finom, legyen hozzá jó társaság, legyen ropogós, és a kalóriákat ma inkább ne számoljuk, azok is megérdemelnek egy kis pihenőt. A mikrofont mindjárt átadom Patai Annának, aki viszi tovább a jó hangulatot. Én Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok, jó étvágyat az ebédhez, és maradjatok velünk a Rádió Dikken.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádiódi, Rádiódi, Rádiódi.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Még a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: rá cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Elmegyek, elmegyek én.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, majd meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trollijárat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, csodaszép napot nektek, nagyon hálásan köszönöm, hogy itt vagytok, most a 100.3 Rádió Dicket hallgatjátok. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy minden szuper veletek, ezt mindig elmondom, mert én ezt tényleg így is gondolom. Nos, hát az a helyzet, hogy ebben az órában is nagyon jó zenékkel készülök, a kedvenc előadóitok kedvenc dalait hozom nektek, mint például jön az Alexander Gypsy Night Trio utolsó tánc, Herceg Mis és a Lamami is pörög nálunk, aztán pedig Burai Binki Junior Tirpa. Ez van című dala is itt lesz velünk. Fatima Ragyog a szívem című dala is pörög, és erre pedig aztán tudunk táncolni is. Fatimát ráadásul egy hamarosan induló beöltözős, sztáros műsorban láthatjuk az egyik kereskedelmi csatornán, úgyhogy szurkolunk Fatimának, addig is pörgetjük itt a dalokat, és várjuk az új dalokat, nem csak Fatimától, hanem a többi csodálatos előadótól is. Azonnal indítom az órát, tartsatok velem!
4: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: nem csak romáknak.
1: Pont három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát sziasztok, én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Egy picit meg kell szakítanom a jó kis zenéket, mert lecsekkoljuk az időjárást, közlekedést. Nagyon-nagyon sok fontos, hasznos információ fog elhangozni a következő pillanatokban, úgyhogy füleljetek, aztán pedig azonnal indítom tovább a bulis dalokat.
0: Időjárás.
1: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trollijárat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.

0: Mikre számíthatsz? Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hello, hello, drága Rádiódik hallgató, a mikrofon mögött Patai Anna, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Lezárom az órát, de a következő órában jövök hozzátok vissza, és akkor a következő órában sorolom is majd, hogy milyen előadókat, vagy kiket hallgatunk meg, milyen dalokat hallgatunk meg. Csupa-csupa jó előadóval készülök egyébként, azt megígérhetem, hallgassátok a Rádiódiket továbbra is.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadság hídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trollijárat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Gyönyörű, szép vasárnapot. Sziasztok, én Patai Anna vagyok. Szeptember 6-a van, és 2 óra múlt jó pár perccel. Ezt az órát T-Boss Genok a GVM Veszélyes Fajta című dalával indítjuk. Jön Horváth Tamás, Pixa közöse a Babám. Aztán pedig elhoztam nektek még ezen kívül Mohamed Fatimától a Ragyog a szívem című dal, de Romantik Herceg Góri és a Vágyom rád is itt fog nálunk felcsendülni. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a feldolgozást, és hát tudjátok, hogy drága kolléganőm Völgyi Zsuzsi is énekel ebben a dalban is. Aztán pedig jön még GVM Genoka, Nagyon gyenge voltál, Elle Junior, Összetart a dal, de egyébként még sorolok, például óra végén készülhettek egy jó kis Herceg Cigánylány című darra is. Csupa jó előadó itt a 100.3 Rádió Diken, éppen ezért kérlek titeket, hogy kövessetek bennünket Instagramon, TikTokon, Facebookon, Dikmédia néven találtok meg minket. Csupa-csupa friss tartalommal, úgyhogy érdemes ott is követni minket, nem csak itt a rádión keresztül. Érdemes lesz fülelni, figyelni, indítsuk el az

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Herceg.

0: Borba, Vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Hát gyönyörű napot nektek, rádiódik hallgatók. Arra gondoltam, hogy egy picit megszakítom az órát, ne haragudjatok, tudom, hogy baromi sok jó zene szólt, de az a helyzet, hogy megnézzük, hogy mi újság az utakon. Kérlek is titeket, rádiódikesek, hogyha valami van, amit én nem mondtam be, de ti tapasztaljátok, mert ott vagytok, akkor a 0630303030-as telefonszámra küldjétek el nekem SMS-ben, én pedig szeretném minél frissebb információkkal megtölteni ezeket a blokkokat, úgyhogy segítsetek nekem, én ezért nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok, azonnal jönnek a friss közlekedési hírek, aztán az időjárást is csekkoljuk majd.
1: Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trollijárat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.

0: változatosan. Rádió Dick.
1: Sziasztok! Remélem jól vagytok, ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok, viszont ez most egy búcsúzkodós kis blokk lesz, mert hogy a következő órában találkozunk egymással, és arra gondoltam, hogy megnézzük a következő órában, hogy milyen névnaposokat ünneplünk a mai napon. Úgyhogy kérlek titeket, hogy legyetek velem a következő órában is, és azt is köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Még a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadság hídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trolli járat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és el is indítjuk a következő óránkat közösen. Na hát ez egy szuper óra lesz, mert hogy egyébként jön Molinéro álomszép lánydala, jön Csiklacikától a Rajzolok az égre egy csillagot, de Berki Artúr hiányzol című dala is megszólal nálunk, jön még Fehér Krisztián álomkép, Molnár Ferenc karamell elzárt övezet, személyes kedvencem is pörög, úgyhogy nagyon örülök neki, én nagyon szeretem ezeket a dalokat. Aztán pedig jön még Mr. Andreas drága anyám, és akkor jönni fog még egyéb Völgyi Zsuzsi, drága kolléganőm és Musa István még egyszer című dala is, szóval csupa-csupa jó zenére számíthattok, viszont ígértem, hogy lecsekkoljuk a névnaposokat, én pedig mindig betartom, amiket ígérek. Ma, azaz szeptember 6-án kérem szépen Zakariás, Bea, Beáta, Csanád és Aldán nevek vannak névnaposként ünnepelve. Ezen kívül egyébként tényleg még azt is meg tudnánk nézni, hogy pontosan mit jelentenek a nevek, de egyelőre csak engedjétek meg, hogy felköszöntsem őket, boldog névnapot nektek, és azt is engedjétek meg, hogy a következő dalokat nekik küldjem.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Mosolygós szép napot nektek, én Patai Anna vagyok, és hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. Most egy picikét meg kell szakítanom az órát, mert hogy megnézzük az időjárást, közlekedés, de aztán jövök hozzátok vissza, ne aggódjatok, és akkor utána pedig tényleg folytatjuk a zenéket, és bulizunk tovább, úgyhogy füleljetek!
0: Időjárás.
1: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trolli járat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik a 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.

0: Pont 3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és szeretnék tőletek elköszönni. A következő órában roma hírekkel foglalkozunk majd, de hát ezt már úgyis tudjátok, érdemes lesz velem tartani. Nagyon fontos óra következik majd.
1: Rádiódik. Hold a hangunk!

0: Jobb.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
3: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágosabb öltözőt is kialakították.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
4: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
4: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trolli járat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és az a helyzet, hogy jönnek a roma hírek ebben az órában. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos óra, és ezt mindig elmondom, mert tényleg azt gondolom, hogy ebben az órában olyan dolgok hangoznak el újra, ami igazán kivételes, sőt kijelenthetem, hogy egyedüli, hiszen tényleg Budapest egyetlen roma rádiójaként nagyon fontos, hogy ezeket a roma hírt kiemeljük, és tudjunk róla, és ha tehetjük, akkor minél többet egyébként foglalkozzunk ezzel, úgyhogy ez fog ebben az órában történni, de csak a zenék után, amelyek most következnek itt a Rádiódiken.

0: Csak nekem is jár, jár, jár, a boldogság jár, jár.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és akkor jöjjenek is a roma hírek, amelyekről annyit áradoztam nektek. Egyébként ezeket a roma híreket a héten már hallhattátok, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogyha van arra lehetőségünk, hogy újra engedjünk híreket, akkor tegyük meg, úgyhogy jönnek a roma hírek.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Fátyol Hermina színészként a Maladipe Színház egyik alapító tagja volt, független filmekben játszott, az utóbbi években pedig casting direktorként vált, egyre keresettebbé. Tavaly nemzetközi díjra jelölték, és egyedüli magyarként hívták meg a casting direktorok nemzetközi szövetségébe. Nemrég adott interjújában beszélt a társulati évekről, Nemes Jeles László Árva című filmjéről, Mundrucó Kornéllal közös munkájáról, közel-keleti kötődéseiről, valamint arról is, miért nem vágyik hollywoodi epizód szerepekre. A hazai közönség Fátyol Herminát színészként és a 25 éves Maladipe Színház egyik alapító tagjaként ismerhette meg. Legutóbb Vajdai Vilmos Utas és a Holdvilág rendezésében volt látható a Trafóban. Pályáját azonban soha nem kötötte egyetlen szerepkörhöz vagy művészeti területhez. Színészi munkái mellett társrendezőként és forgatókönyvíróként is dolgozott, manapság pedig elsősorban casting direktorként tevékenykedik Budapest és Berlin között. A Maladipe létrejöttét egy korábbi társulati kezdeményezés, a mindössze egy előadást megélt, Varászó Aver előzte meg. Fátyol Herminát már a Lorca Vérnászának próba folyamatába is hívták, de akkor az érettségire és az arab szakos felvételire készült. A következő produkcióhoz ismét megkeresték, ezt már Balázs Zoltán rendezte. A második közös előadás után alapították meg a Maladipe Színházat. A színésznő meghatározónak nevezte a társulatban folyó műhely munkát. Balázs Zoltán workshopokat szervezett számukra, amelyekre többek között Schilling Árpádot és Claudio Collovát is meghívta. Az előadások próbái mellett ének, beszéd, mozgás és zeneórákon vettek részt. Szívesen emlékszem vissza arra a típusú műhely munkára, amit Zoli a társulattal kidolgozott. Folyamatosan képzett minket, profi és nem profi színészeket egyaránt, fogalmazott Fátyol Hermina. A Bolondok iskolájában húgával, Fátyol Kamillával ikerpárt alakítottak. Mint elmondta, testvére eredeti ötleteivel és sajátos világlátásával ma is inspirálja őt. A közös munka során ugyanakkor a testvéri konfliktusok is megjelentek, de ezeken mindig gyorsan túl tudtak lépni. Fátyol Hermina művész értelmiségi családban nőtt fel. Édesapja és nagyapja muzsikus, édesanyja fesztiválszervező, író és teológus. Gyerekkorában zongorázott, húga pedig csellózott, szülei azonban egyiküket sem kényszerítették előre kijelölt pályára. Soha semmire nem köteleztek minket a szüleink. Mindig azt csinálhattuk, amit akartunk, támogatást kaptunk abban, ami éppen érdekelt minket. Hagytak kibontakozni. Ez a szabadság az, ami máig a legfontosabb nekem, mondta. Pályáján tudatosan vagy ösztönösen, de rendre a független művészeti közeket választotta a mainstream helyett. Ennek egyik oka saját bevallása szerint a szabadság igénye, de az elköteleződéssel kapcsolatos nehézségei is szerepet játszanak benne.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Igen, egy sokoldalú előadó története. GVM polgári nevén Varga Márk a kortárs magyar zenei élet egyik ismert és sokat emlegetett előadója. A rapper, énekes és dalszerző neve elsősorban a hip-hop, a rap és a modern pop zene világában vált ismerté. Pályafutása során nem csak zenei munkásságával került a közönség figyelmének középpontjába, hanem magánélete és televíziós szereplései miatt is rendszeresen szerepel a médiában. GVM fiatalon kezdett érdeklődni a zene iránt, és és már pályája elején az volt a célja, hogy saját stílust alakítson ki. A rap és a világában az önkifejezés különösen fontos, hiszen az előadók gyakran saját életükből, tapasztalataikból, érzéseikből és környezetükből merítenek ihletet. GVM dalainak is fontos része a személyes hangvétel, a mindennapi élet, a szerelem, a sikerek és a nehézségek bemutatása. Karrierje során fokozatosan építette fel közönségét. A közösségi média és az internet elterjedése nagy segítséget jelentett számára, hiszen a dalok és videóklippek gyorsan eljuthattak a fiatalokhoz. Az online platformoknak köszönhetően egy új előadónak már nem feltétlenül van szüksége arra, hogy kizárólag a hagyományos zenei csatornákon keresztül váljon ismerté. GVM is aktívan használta ezeket a lehetőségeket, így zenéje széles közönséghez jutott el. Zenei stílusát a rap és a modern popzene keveredése jellemzi. Dalaiban gyakran jelennek meg erős ritmusok, könnyen megjegyezhető dallamok és érzelmes témák. Előadóként arra törekszik, hogy a közönség számára átélhető és könnyen befogadható zenét készítsen. Munkásságában a romantikus, érzelmes dalok és a határozottabb, rap központú számok egyaránt megtalálhatók. GVM ismertségéhez jelentősen hozzájárultak különböző együttműködései is. A magyar könnyűzenei életben gyakori, hogy az előadók közösen készítenek dalokat, ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy egymás közönségét is megszólítsák. GVM több előadóval is dolgozott együtt, és ezek a közös produkciók tovább növelték az ismertségét. A zenész életében a család is fontos szerepet tölt be. GVM személye sokak számára nem csak zenészként, hanem média szereplőként is ismert. GVM televíziós szereplésekkel is tovább növelte a népszerűségét. A nagy közönség számára a különböző műsorokban való megjelenések lehetőséget adnak arra, hogy egy előadó zenei munkásságán túl a személyiségét is megmutassa. Az ilyen szereplések ugyanakkor gyakran megosztják a közönséget, hiszen a közszereplők magánélete és viselkedése sokkal nagyobb figyelmet kap, mint egy kevésbé ismert előadó esetében. GVM példája jól mutatja, hogyan változott meg a magyar könnyűzenei világ az internet és a közösségi média hatására. Egy előadó számára nem kizárólag a rádiók, televíziók vagy hagyományos lemezkiadók jelentik az ismertséghez vezető utat. YouTube, TikTok, az Instagram és más online felületek segítségével közvetlen kapcsolat alakítható ki a közönséggel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: Le is zárom az órát, sziasztok, ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. A következő órában is kérlek titeket, hogy tartsatok velem, és úgy döntöttem, hogy a következő órában is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Itt a 100.3 Rádiódikem.
1: Nekem az élet fel megadott,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Egyébként délután pedig 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, majd meleg, nyárias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Félmaraton miatti lezárások és korlátozások vannak Budapesten. Szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpartnál, a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál, a Pesti alsó rakpartnál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél is. Futballmérkőzések miatt is korlátozások lesznek még, labdarúgó mérkőzések miatt tehát ideiglenes forgalom korlátozásokra és megállási tilalmakra, illetve időszakos sávlezárásokra kell számítani a következő kerületekben: Újpesten, Józsefvárosban és Ferencvárosban is. A hétvégi rendezmények miatt számos busz, villamos és trollijárat útvonala módosul vagy rövidített szakaszon közlekedik, például a dél-budai buszjáratokat érintve a Pázmány Péter sétány lezárása miatt már jelenleg is hosszabb menetidővel közlekedik. A 107-es, 153-as, 154-es busz az Infopark és az Új Buda központ térségében, illetve a Szabadság híd vasárnapi lezárásakor az érintett villamosok közlekedése is módosulhat, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, remélem jól vagytok, remélem minden szuper veletek. Én Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy ebben az órában is egyébként megtartjuk a roma híreket, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, mert hogy tényleg az van, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos óra, viszont mielőtt még nekiállnék hozni a roma híreket, ahogyan az előző órában is csináltuk, zenélünk egyet, kicsit bulizunk ezekre a dalokra, és akkor a következő percekben pedig fogom hozni a roma híreket.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Gyönyörű, mosolygós, szép napot nektek, Rádió Dick hallgatók. Nem is lehetne más egyébként ez a mai nap, mint mosolygós, jókedvű és vidám. Itt a Rádió Dicken, ez mindig így van szerintem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben az órában is, és akkor most elindítom a roma híreket, aztán pedig még jövök hozzátok egy búcsúszkodásra, hiszen egyébként ez az utolsó órán közösen. De semmi baj, mert még azért van időnk egymásra közösen meghallgatni a zenéket, úgyhogy jöjjenek is a roma hírek, indítom őket.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás, jubileumi tanévet nyitott a keresztény roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítása 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé. Amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öregdiákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken, és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek, a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkora tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv, a Zsanes Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csolidaróci József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

103 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Egy elköszönésre érkeztem vissza hozzátok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Nagyon hálás a szívem. Egészen elképesztőek vagytok. Nagyon jól esik, hogy mindig velem tartotok, és mindig hallgatjátok a műsoromat, és a zenéket is közösen pörgetjük. Szerintem zseniálisak vagytok, és kérlek titeket, hogy ezt mindig tegyétek így. Mindig legyetek velem. És hát most búcsúzom, úgyhogy továbbra is hallgassátok a 103 Rádió Diket. Jövő hét szombaton és vasárnap pedig ugyanígy találkozunk egymással 13 órától 18 óráig. Puszi nektek, szia!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Még a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 6-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Valóban izgalmas volt ez a hét, hiszen kinyitottak az óvodák, iskolák, más érzésekkel töltött el ez a szülőket, és más érzésekkel a gyermekeket. Na de minden korosztálynak van izgulni valója. Az óvodások, hogy visszaszoknak-e újra a csoportszobába, főleg azoknak izgalmas, akik először kiscsoportba érkeztek. Sokkal könnyebb az általános iskolásoknak, hiszen ott megy a barátkozás, nincsen akkora tétje még az év elejé kezdésnek, viszont nagyon sok középiskolásnak a tovább tanulása múlik majd ezen az éven is, hogy milyen eredményeket ér el. Szóval sok színűek az érzelmek ezen a héten. Természetesen a Roma szalomban az oktatás került középpontba. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nagyon sok olyan roma pedagógus van, aki kiválóan végzi a munkáját, és erről az időszakról, hogy iskolakezdés, úgy gondoltuk, leginkább egy pedagógus tud nekünk mesélni. És a vendégünket egész pályája okán pedagógusnak gondoltuk, tehát egy nagyot tévedtünk, mert hogy amellett, hogy gyermekekkel foglalkozik, az ő szakmája egészen más.
0: Rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, szeptember 1-e, kedd van és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon, kollégámmal vagyunk a stúdióban, dr. Suki Andrással.
6: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
5: Hát abban a szerencsés megtiszteltetésben van részünk, hogy Somogyi Tímea Anna, szociológus itt van velünk a vonalban, nagyon nagy szeretettel üdvözlünk téged.
7: Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
8: Hát az apropó, hogy indul az új tanév, természetesen az ennek a beszélgetésnek. Ez milyen érzésekkel tölt el téged szülőként, vagy akár nevelőként?
7: Hát szülőként azért már örülök, hogy elkezdődik az iskola. Az én lányom, van egy 9 éves lányom, aki azért melós, és már egyáltalán nem bánom, hogy elkezdődik az iskola újra. És mindig komoly reményekkel megyek neki nevelőként, és próbálom a gyerekeknek ezt átadni, hogy ez egy lehetőség, és ami lehetőséget ad nekik, és hogy élvezzék a tanulást.
6: Ez közben azért nagy felelősség is a részünkről. Én is, mint pedagógus, egyébként én már várom az iskola kezdést, és tényleg mindig azon gondolkodom ilyenkor, hogy mit fogok átadni a következő generációnak. Te hogy vagy ezzel a kérdéssel?
7: Én is ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mit adunk át a gyerekeinknek és a környezetünknek, és valóban felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy mivé tesszük azt a világot, ami minket körülvesz.
6: Igen.
7: Bocsánat, igen.
6: Tehát az értékeknek az átadása, én ezt például mindig nagyon fontosnak tartom, mert hogyha mi ezt nem adjuk át a következő generációnak, akkor nem fogják tudni, hogy milyen értékek vannak körülöttük, mi az a minőség, amire figyelniük kell. Tehát, hogy ezek mind, azért mondom, hogy a mi felelősségünk, tanároké, pedagógusoké, nevelőké.
7: Igen, ez így van. Én már 50 leszek jövőre, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a tanáraimnak. Én azt gondolom, hogy ha azt, hogy olyan ember tudok lenni, akit szeretek, azt nagy részt nekik köszönhetem, és azt, hogy nekem mindig is nagy vágyom volt az, hogy minél többet, hogy jobban értem a világot, ami minket körülvesz, és ezt is nekik köszönhetem elsősorban, és ezt is próbálom átadni a gyerekeknek, hogy minél többet lássanak, és minél többet megismerhessenek a világból. Mert a világ az alapvetően nem egy rossz dolog.
8: Hogyan tudja egy pedagógus szerinted ezek felé, az értékek felé fordítani a gyermek figyelmét?
7: Azt gondolom, hogy minden embernek, akár pedagógus, akár nem, van egy személyisége, amivel hatással van ezekre a gyerekekre, azokra a gyerekekre, akiket őt körülveszik. Én is hatással vagyok az én lakásotthonomban a gyerekekre, és ezt igyekszem használni, hogy olyan dolgokra hívjam fel a figyelmüket, ami jó hatással lehet az ő személyiségükre, vagy éppen okoz pár jó pillanatot, vagy valamit tanulságul szolgál, vagy csak jó, ha megismerik. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki így csinálja.
6: Egy pedagógus legtöbbször egyébként példakép is. És engedd meg nekem, hogy én most azt mondjam rád, hogy te egy példakép vagy. Abból a szempontból, hogy neked fiatalon félbeszakadtak a középiskolai tanulmányaid, majd 6 gyermek édesanyaként visszatértél a középiskolába, és leérettségiztél, sőt, egyetemen tanultál tovább, méghozzá a Pécsi Tudományegyetemen szereztél szociológus diplomát. És ezért mondom, hogy példaképként vagy a gyerekek előtt, hogy akinek esetleg kevésbé van lehetősége akár a tanulásra, vagy olyan nehéz sorsú családban született, akik ahol esetleg kevésbé adatik meg egy gyereknek, hogy tovább tanuljon, akkor itt egy példa rá, hogy felnőttként is ezt lehet folytatni. Te ezt hogy élted meg?
7: Én ezt nagyon-nagyon nehezen fogadtam el, ezt a példakép szerepet, mert nem érzem magam példaképnek, mert nem igazán javasolnám senkinek, hogy gyerekként vállaljon gyereket, és aztán még több gyereket, mert nem biztos, hogy ez a követendő út. Én ezt így úgy éreztem, hogy én ezt nem vállalhatom, mert nem szeretném ezt senkinek közvetíteni. Azt, hogy tanul, bármeddig tanulhat, tehát soha sincs késő, ez valóban így van.
6: Így van, és ez a része nagyon fontos.
7: Amikor felismertem, hogy nem tudnak rám nézni másként a gyerekek, akármit csinálok, ők szeretnek, tehát például képként néznek rám, és nem csak a gyerekek, hanem az édesanyák is sokszor. Ezért így beleálltam, és próbálok minél többet megmutatni, minél több lehetőséget megmutatni, hogy hogyan lehet ezt alakítani és folytatni. Ezt a példakép szerepet én erre használom. Viszont képzeljétek, jelentkeztem egyetemre, és felvettek.
6: No, gratulálunk! Ez az élethosszig tartó tanulás, igaz? Igen. Ez a lifelong learning. Aha. És mire szóval jelentkeztél neki most?
7: Hát én most BA-ra jelentkeztem, és gondoskodáspolitikai menedzser szakon fogok tovább tanulni.
6: Ó, nagyszerűen hangzik. Nem egy gyakori szak, az biztos?
7: Nem, de számomra ez most nagyon izgalmas. Jelenleg nevelő vagyok, és ezt azért szeretném tudással tovább bővíteni, és így folytatni.
6: Meg szabad kérdezni, hogy mi a célod, a távolabbi célod?
7: Hát, a távolabbi célom, nekem mindig minden egyes munkámban viszonylag sok mindent csinálok. Nem akarok szerint, az eredmény a célom. Uh-huh. Az, hogy ez a világ egy kicsit jobb hely legyen. Uh-huh. És hatékonyan, tehát a munkámnak eredménye legyen, és olyan, úgy tudjak dolgozni, vagy olyan környezet tudjak létrehozni, vagy együtt dolgozni emberekkel, hogy ez hatékony legyen. Nekem ez mindig nagyon fontos.
6: Hadd emeljem ki akkor a munkásságotnak talán az egyik legfontosabb részét, méghozzá a Kecskeméti Hajnalcsillag tanodának az alapítását. A tanoda egyébként elsősorban hátrányos helyzetű jelentős részben roma gyerekekkel foglalkozik. Mi volt az indítatás, amikor úgy döntöttél, hogy egy tanodát alapítasz? Miért látod az oktatásban a felzárkóztatásnak a lehetőségét?
7: Ez nagyon-nagyon sok rétű.
6: Így van.
7: Hogy azt látom, hogy tömeges mobilitási csatorna, tehát tömeges érvényesülési lehetőség az oktatáson keresztül van. Ezért a gyerekeknek elsősorban itt kell segíteni, hogy ők itt eredményesek tudjanak lenni. Ezért nagyon jó, ha van egy tanoda és ott emberek, akik őket támogatják. Ezen felül a mi gyerekeinknek nagyon sokszor nagyon rossz az önértékelése, tehát ebben is komoly munka zajlik. Nagyon fontos, hogy az önértékelésük az pozitív, pozitívan alakuljon. És a családok általában nehéz körülmények között élnek, és a szülők sincsenek képzettség birtokában. Nem is képesek, mivel hogyha egy szülő vagy egy ember nem vette hasznát annak, amit tanult, vagy éppen nagyon sok negatívumot, nehézséget szerzett az iskolában is, csalódást, vagy éppen bántották, azt nem biztos, hogy tudja támogatni a gyerekét abban, hogy sikereket érjen el, és ezt a hiányosságot is tudja kompenzálni egy ilyen tanoda. Tehát sokrétű, és ami még leginkább az a droghelyzet.
6: Ó, igen.
7: Mert én úgy látom, hogy ez egyre rosszabb. Nem csak Kecskeméten, az országban is. És akármilyen rosszul hangzik, ha valaki egyszer drogos lesz, az nagyon-nagyon kis százalékban lehet orvosolni. Viszont megelőzni ez sokkal eredményesebben lehet. És erre is nagyon jók az ilyen tanodák és az ilyen közösségek.
8: Azért Kecskemét nem egy kis város, itt egy nagy városról beszélünk, és nagyon meglepett, hogy itt ez egy ekkora probléma.
6: De egyébként ugyanezt tapasztalom én is a 8. kerületben nagyon most jelen pillanatban. Tehát, hogy egyre több drogos jelent meg mostanában az utcákon, sajnos. Amit nagy sajnálattal tapasztalok. Nyilván a városvezetésnek is ilyenkor azért közbe kell lépnie, az egy másik kérdés, vagy a kerületi vezetésnek, de mi pedagógusok nagyon sokat tudunk tenni ez ellen. Egyébként, tehát hogy gondolod, mi tud másként egy tanoda, mint egy hagyományos iskola? Tehát, hogy másként tudnak hozzáállni a gyerekhez szabadabban, vagy egyszerűen több a lehetőségük, vagy ez hogy kell elképzelni? Tehát, hogyha én egy szülő vagyok, akinek a gyermeke nem tanul jól az iskolában, nem fejlődik, akkor, hogyha beadom a tanodába, akkor ott majd jó lesz?
7: Hát az, hogy miért nem éres a gyereket az iskolában, ez nagyon sok oka lehet. Tehát az iskola is el tudja küldeni képességvizsgálatra, de az is lehet, hogy éppen csak egy kis bíztatásra van szüksége. Vagy valakire, akit lehet, hogy ebben sikeres, vagy szereti azt, amit csinál. Erre jó egy tanoda, hogy biztatást adjon, közösséget építsen, kórefetáljon. Viszonylag szabadabb, mint egy iskola, mert nincsen tanterv olyan különösebben, és nagyobb hangsúlyt tud fektetni a magára, a gyerekre és a lelkére, és arra, hogy őt támogassa.
8: Hát arról nem is beszélve, hogy ez egy iskolán kívüli időben történik, amikor már, hogyha már említetted a drogokat, akkor nem van, mivel eltöltse ezt az idejét. Tehát valami, merre fordítja a figyelmét, az érdeklődését.
7: Kinyitja a világot.
8: Így van.
7: Meg azt látom, a droghasználók sokszor nincs semmiféle jövőképük, tehát nincs lehetőségük se kikapcsolódni, se reményük nincs egy jobb életre sokszor, vagy nem tudják, nincs értelme az életüknek, tehát nincsenek terveik. Sokszor ezért lesznek drogosak, vagy éppen öttet örömöt szeretnének az életükben is. Ezt erre jól tanulom, mert azért közösen vannak programok, ott van öröm, barátságok születnek, elbeszélgetés van a gyerekek között.
6: Jó, a társaság, figyelnek egymásra, gondolom.
7: Igen. Ez egy közösség.
6: De gondolom, akkor is a leglényegesebb, illetve hát, hogy is mondjam, azért egy lényeges pontja a tanodának, hogy akkor ott korrepetíció is zajlik, tehát, hogy felkészítik a gyerekeket a következő napi tanórákra, elkészítik közösen a házi feladatot. Nincs az, hogy akkor haza megy a gyerek, és akkor egyszerűen nem foglalkozik a házi feladattal, mert nincs, aki segítsen neki otthon, hanem akkor segítő környezetre talál ilyen formán, ez mondjuk kiemelkedő.
7: Igen, meg talán az is átragad, hogy ez fontos, hogy milyen egyet hozol. Uh-huh. Fontos, hogy, és elhittem, hogy meg tudod tanulni, és aztán együtt örülünk a sikernek. Meg segítséget is kapnak a tanuláshoz, ha éppen olyan nagyon nem megy. Az én anyukám, ő egy nagyon jó ember volt, már sajnos nem él, de ő nem értette, hogy én miért tanulok. Nem értette, hogy mit akar az ő lánya ennyi idősen ez egyetemen. Mindig volt egy interjú, és ott azt mondta, hogy a 40 éves tincsikével majd csak lesz már valami. És így nem is értette, hogy mit keresek ott. És egyszer bekönyörögtem a gimnáziumban, már felnőtt voltam. Annyira szerettem volna, hogy csak 5 percig legyen nem büszke. És gyakorlatilag ő pánikba esett, amikor gratuláltak neki a tanárok. És azt mondta, hogy bevittem a tudorosokhoz szemrehányóan, mert ő félt ott, mert nagyon sokat bántották az iskolában.

0: család a 90-es évek előtt az egy picit mást jelentett, hiszen mi azért egy nagy családból jöttünk, és összejöttünk 10-20-30-an a családból, itt Budapesten belül is a déd nagymamánál. De ez manapság már nem jellemző, hiányzik a nagyobb közösségekből is, a kisebb közösségekből is. Te hogy tapasztalod ezt, hogy mennyire tudja ez pótolni ezt a fajta nagy családi környezetet, hiszen ez ma már nem jellemző.
1: Én azt gondolom, hogy pótolni nem igazán lehet semmit sem. Uh-huh. Ezt így, ez a pótlás, ez ilyen felesleges, tud adni valamit, uh-huh. ami nem pótlás, hanem egy másik közösség. Uh-huh. A családját az embernek nem lehet pótolni. Tehát az én szüleimet se tudja pótolni senki ezen a világon.
0: Okay. Persze.
1: Hála az égnek. Pontosan ezért egyediek, mert senki nem pótolható. Viszont az, hogy az emberek egyre polarizálódnak, tehát igen, így magányosak lesznek, kevésbé van szükségük egymásra. Ezt viszont én is látom. Viszont a közösségi élet, a szociális háló, a neten, az viszont komoly szerepet kapott szerintem manapság. Uh-huh. Ami egy érdekes terület, hogy ez hogyan alakul most. Uh-huh. Nem hiszem, hogy ez ennek van még. Ennek a kutatása azért érdekelni fog.
0: Roma származású szociológusként foglalkozol a cigányságot érintő társadalmi jelenségekkel, és mit tapasztalsz az elmúlt évtizedekben, hogy akkor ez a családi összetartás, ez átalakult egyfajta közösségi összetartássá, akár vallási közösségeknek az összetartásává, vagy esetleg egy ilyen tanodai csoporttá, ami meg tulajdonképpen a mai modern korban a telefon használat során viszont inkább egy ilyen TikTokos közösségé kezd fajulni, vagy hogy látod ezt? Főleg a cigány társadalom esetében.
1: Én azt látom, hogy a cigány emberek még mindig összetartóbbak családi szinten, uh-huh, mint a nem cigányok.
2: Uh-huh. Igen.
1: Én még mindig fontosabbak a családi kötelékek sokkal, mint a nem cigányoknak. Én is számon tartom az összes rokonomat, még a nem cigány rokonaimat is.
2: Igen.
1: És nekem fontosak. Nem hiszem, hogy tudja pótolni egy online felület az összetartozást, ezt a, mondjuk azt, hogy például a hagyományokat, amikor a család összejön, ez a karácsony, akkor a virasztás, minden ilyen az élettel összefüggő, amikor baba születik. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy ezek még most is élnek a cigányok között. És én ennek nagyon örülök. Én legalábbis itt ezt látom magam körül, hogy itt azért még a cigányok összetartóbbak. Ennek lehet az az oka, hogy azért minél egymásra utaltabb egy társadalmi csoport, annál összetartóbb. Tehát minél kevésbé van szüksége a túléléshez a társaira, annál kevésbé összetartó. Nem tudom, hogy ez az oka, ez a törvényszerűség, de jelenleg még a cigány családok, én úgy látom, hogy összetartóbbak sokkal, mint a nem cigányok.
0: De ugyanezt figyelhetjük meg egyébként az amerikai feketék esetében is. Tehát akik kisebbségben vannak egy országban, ott ez nem ritka, ez a fajta jelenség.
1: Igen,
0: ha jól sejtem. Tehát...
1: Igen, ez így van.
2: Én egy kutatásban ezt máshogy hallottam, hogy minél délebbről származó, vagy melegebb éghajlatról jön egy ember, annál összetartóbbak a családi kapcsolatai, képzeld el.
1: Tényleg. Igen. Én ezt nem tudom.
2: Például olaszoknál, hogyha körülnézel, ott is hasonló a mentalitás, meg a... De hát ezt nem én mondom, ezt a kutatás mondta. Csak ez nem, úgy meg...
1: De ők híresek erről, tehát így...
2: Ugye?
1: Hogy ez egy társadalmi norma. Igen.
2: Igen. Nagy olasz család. Tudod?
1: Jaj, Istenem, igen. Hát
2: igen, ezt mondják, hogy minél melegebb ég hajlatra megyünk. Ami még egy rövid, és aztán köszönöm tényleg, hogy ilyen sokat beszélgettél velünk, felmerült bennem, ugye arról beszéltünk, hogy érdemes az értékeket megmutatni a gyereknek, ami körülötte van,

0: De hát nyilván, és ugye pont tegnap 31-én volt Montessori Máriának a születésnapjának az évfordulója, csak most így hozzát kötöm a kérdésemhez, hogy tehát azt is nagyon fontos egy gyerekben megmutatni, sőt, mind abból, amit eddig elmondtál, meg a múltkori beszélgetésünkben, hogy megmutatni az ő saját értékeit, nem csak azt, ami körülötte van. Szerintem sok gyerek ezzel sincs tiszta, sok gyerek, sok ember nincs tisztában a saját értékeivel.
1: Ez így van. Egy ilyen világot élünk, amikor nagy, jobban rámutatnak arra, amiben nem vagy erős. Azt keresi ez a világ, hogy miben vagy kevésbé erős. Nem azt, amiben erős vagy. És ha egy icipicit ránézel az erőforrásaidra, akkor az azért tud sok erőt adni. Én már a kislányomnál nekem nagy kérdés volt az, hogy én egyedül nevelem már a lányomat, és hogy én hogy fogom tudni őt nevelni egészséges emberré. De olyan értelmes, okos gyerek, hogy nem kellett neki elmondanom azt, hogy a cigány származása neki, hogy ez egy érték. Ő ezt alapvetően így kezeli, mert ezt látja tőlem. És nagyon sokszor, amikor így nem erről beszélünk, hanem mondjuk odafigyelek az ő kontaktusaira, tehát beszélgetéseire, hát nekem mindig így csordultik telik a szívem, amikor azt mondja, hogy azért vagyok cigány, mert cigány akarok lenni.
0: De jó.
1: És nagyon örülök neki, hogy ő ezt ilyen öntudatosan, szóval, hogy ezt ilyen természetességgel tudja elmondani annak, aki megkérdezi tőle, hogy de miért vagy cigány, amikor jövő, az nem előnyös, az nem jó dolog ma. És hogy nem, ez nem így van. És teljesen, én nagyon-nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ő ezt így tudja megélni. Holott az én édesanyám, bocsánat, még azt hallottam egész gyerekkorom, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet vele, az, hogyha cigánynak szület. Úgyhogy a kettő közt azért van egy elég erős kontraszt.
0: Igen. Így van.
2: Tehát az identitásnak a nevelése az fontos számodra? Fontos volt, hogy akkor ezt a gyerekeid is átvegyék ezeket a gondolatokat? Én például nagyon szerettem a cigánymeséket, mostában nagyon gyakran nézzük Andriskámmal, aki 2 éves, és imádja az elejét, imádja a karaktereket, tehát hogy nálunk ez megjelenik, nálatok ez hogy jelent meg? Ez a fajta identitásnevelés.
1: Mert az
2: egyértelmű a szavaidból, hogy ezt fontosnak tartod, mert ez a túlélésnek az áloga.
1: Igen, én nagyon sokat dolgozom ebben a témában, és Lili jön velem, tehát konferenciákra is jön velem, gyönyörű cigánynőket lát. és
2: hát az anyukáját természetesen.
1: És így épült fel, hogy büszke, öntudatos. Én a Roman Női Hálózatban is dolgoztam, és nagyon sok büszke, öntudatos. És itt a Kecskeméten is olyan cigány nőket és embereket ismert meg akire büszke lehet az ember. Én is így kezdtem, hogy itt összefutottam a cigánybíró lányával, aki azt mondta, hogy legyek büszke. És büszkén álljak ki. Nekem ez sokat adott, hogy büszke és öntudatos, méltóságteljes cigány nőkkel találkoztam, akik mellett jó volt cigánynak lenni. Ahhoz képest, hogy egyébként meg nem annyira jó sokszor. Mert mindig sokszor hátrányt jelent. De vannak emberek, akik mellett jó cigánynak lenni, és büszkén lehet ezt vállalni. Nem van már ebben nincs problémám, én nagyon büszke vagyok a származásomra.
0: És ezt adott tovább a fiatalok.
1: Így van, azt gondolom, ezt figyeltem tovább. Igen.
0: Egy kicsit lazább kérdés, mint évszak, mit hoz neked a szeptember? Szereted?
1: Igen, igen, meg a szőlőt is szeretem, meg már majd megszültem egész nyáron.
0: Elég volt.
1: Nem tudom, megfigyeltétek el, de bejön az iskola, és hirtelen elhűl a levegő.
2: Igen.
0: Igen, olyan igen. Jó.
1: Én már alig várom.
2: Igen.
0: Te szereted ezt? Akkor te is egy ősz.
1: Igen, és akkor már így olyan, mint amikkel leeresztenél, és végre nem az a nagyon-nagyon afrikai forróság. Ez már, azt tudom, ez már nem cigány embernek való. Úgyhogy ez már nagyon sok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon kellemes szépen. Iskola kezdést kívánunk. Mi neked is, a gyerekeknek is.
1: Én is mindenkinek.
2: Sok
1: mindenkinek legyen nagyon jó tanéve. Sziasztok!
0: Szia! Szia.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentette Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fúti gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozata Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 6-a van vasárnap, és 19 óra múlt. Ebben az órában is természetesen remek zenékkel várom a hallgatókat, illetve még mindig témánk az iskola kezdés. Ez a vasárnapi nap szerintem azért izgalmas, mert érdemes újra megpróbálkozni a felkelés átszoktatásával. Biztosan nehezek voltak az első napok ezen a héten a gyerekeknek, és valószínűleg azon kaptuk őket, hogy délutánonként, illetve hétvégén is sokat aludtak. Szerencsére az időjárás is kedvezett most a pihenésnek, hiszen már nincs annyira meleg. És lassan megnyugszik minden tanuló, hiszen ami először kényszernek tűnik, aztán a jól megszokott rendet hozza a gyermekek életébe. Én minden fiatalnak kívánom, hogy nagyon kellemesen teljen ez a tanév is. És emlékszem, amikor én fiatal voltam, ilyenkor szeptemberben mindig abba kapaszkodtam, hogy számolgattam, mennyi idő lesz majd a karácsonyi szünetig. Ez egyébként még mindig egy jó stratégia. Az elmúlt órában Somogyi Tímea Annával készült beszélgetést hallhatták, aki szociológus. Dr. Suki András kollégám azt mondta nekem, ritka izgalmas embert ismert meg az ő személyében. Remélem, a hallgatók is örülnek annak, hogyha az élet útjáról egy átfogóbb beszélgetést hallhatnak.
0: Rádió Dick. Rólunk neked.
5: Én Kecskeméten születtem, és itt is nőttem fel. A nevelkedésem az, hát én egy cigány soron születtem. Ez azért elég fontos tényező volt az életemben, mert nem gondoltam, hogy én jól éreztem magam a cigány soron, tehát nekem semmi problémám nem volt ezzel, de aztán a származásommal kapcsolatban lett jelenleg a munkám is, meg az én hivatásom.
4: Timi, mit jelent az, hogy jól érezted magad? Te kicsi gyermekkorodban hogyan értékelted, hogyan vetted észre, hogyan értékeli a környezeted azt, hogy te egy cigány soron nősz fel? volt erről szó, vagy ez egy természetes motívuma volt az életeteknek?
5: Igazából, amíg egy cigány soron él egy gyerek, és nem nagyon sokat jön el onnan, addig neki nem tűnik ez rossznak. Én ott játszottam, ott voltak a barátaim, és a szüleim, és mindenki, akit szeretek. Tehát én ezért éreztem magam ott jól. Viszont amikor onnan kikerültem, tehát először iskolába mentünk, vagy beiratkoztunk, nekem emlékszem anyukám arcán, amikor el kellett mondani, hogy mi hol lakunk, mi a tatásoron élünk, és otthon is megbeszéltek, hogy ezt szégyelte bevallani, hogy ott élünk.
4: Mi volt ennek az oka?
5: Mert a cigányok éltek, és az emberek nem előnyös cigánynak lenni. Akkor sem volt előnyös cigánynak lenni, és most sem volt.
4: De gondolom nem volt ez választható, hiszen mindenki a körzeti szerint iskolába kerül.
5: Igen, abban az időben igen, mindenki a körzete iskolájába került.
4: Tehát nem kellett attól félni, hogy nem vesznek fel a suliba esetleg?
5: Nem volt ilyen, de azért mióta az eszemet tudom meg, talán mindenki azóta kötődnek a cigány származáshoz olyan sztereotípiák és előítéletek, amire az ember nem büszke.
4: Nyilván ezzel tisztában vagyunk, a hallgató is, igen. És én is. Csak érdekelt engem, hogy ezt te hogyan élted meg akkor.
5: Én akkor csak így tudomásul vettem. Aztán az én anyukámnak volt nagyon-nagyon nehéz élete. Ők borzasztóan nagy nyomorban éltek, és minden egyes negatív dolgot a származásának tudott, hogy azért kell neki így élni, mert ő cigány meg született is, hogy ezt a dolgot, ezt nekünk átadta, ezt folyton hangoztatta, hogy milyen a lehet a legrosszabb dolog az, hogy ha valaki cigánynak születik, mert aznak az élete az meg van bélyegetve.
4: És egyébként, Timi, te ezt egy jó opciónak tartod, ha valaki ilyen lelkületben tanítatja, neveli a gyermekét otthon?
5: Az én anyukám ennyit tudott adni, azt tudta adni, ami benne van.
4: Úgy értem én azt, hogy szerinted fontos ezt a gyerekkel közölni?
5: Nem akart ezzel, nem tudom, hogy fontos-e, de az biztos, hogy fontos lenne, legalábbis a saját gyerekemen keresztül tapasztaltam, hogy amit fontos a gyerekeknek elmondani, azt, hogy nem érnek kevesebbet, mint bárki más. Mert engem soha gyerekkoromban nem ért semmi azért, mert cigány származású vagyok, viszont a gyerekeimet már igen. És megpróbáltam mindent, mentem a tanárokhoz, mentem az osztálytársakhoz, mentem a szülőkhöz, de nem értem ezt semmit, sőt sokkal rosszabb lett a helyzet.
4: Itt a gyerekeidről van szó.
5: Igen, itt már az iskoláskorú gyerekeimről van szó. Mindent egy szülő, te is anyuka vagy, semmi. Bármit megtennék a gyerekemért, akármit megtennék, az egész világot megváltoztatnám. Elmennék bárhova, hogy őt ne bántsák. És aztán kiderült, hogy egyetlen egy dolgot felejtettem el, az, hogy a gyerekemmel nem tudatosítottam azt, hogy pont ugyanolyan értékes, mint az, aki őt bántja. Pont, hogy egyáltalán nem hátrányos helyzet, vagy nem szégyen cigánynak születni, és hogy ezt neki nem kell eltűrnie, vagy hogy legyen önbecsülése, és jó legyen az önértékelése. Én erről egyáltalán nem is beszéltem, én nem mondtam soha a gyerekemnek, hogy ez rossz, hanem a homokba dugtam a fejem. Aztán...
4: És mi ennek a technikája szerinted, Timi? Hogy hogyan jó elmondani egy gyereknek, hogy hogyan álljon a saját származásához, ha van ilyen, amit megosztanál a hallgatóval?
5: Én először is a saját fejemben tettem rendet, hogy úgy tudjak ehhez a kérdéshez a gyerekem előtt visszanyúlni, hogy amikor ő az jött haza, hogy bántották, ne kétségbe essek és ne tanástalan legyek, hanem elmondjam nekik, nem tudom az aktuális témára reagálva, hogy, hogy mi a helyes. Hogy ne legyek tehetetlen, vagyis hogy ő nem tehetetlen. A konkrét, amit tettem, az az, hogy, hogy ezt először a saját fejemben tettem rendet. És igazából én biológiai alapon határoztam, hogy miért érne kevesebbet egy cigány ember egy nem cigánynál. Ennek semmi értelme és semmi logikus magyarázata nincs. Ezután pedig úgy álltam a világhoz, és minden egyes feladatomhoz, hogy ez, amikor a gyerekem azzal jött haza, hogy őt lecigányoztak, vagy cigányoztak, és akkor mi van? Mi? Cigány vagy, és kész. Ettől te még nem vagy semmivel sem kevesebb. Nyugodtan mondd meg neki is. És ilyen és hasonló szituációk, de nem azt mondom, hogy milyen borzalmas dolog, csúnya dolog lecigányozni, vagy hogy szitokszóként használni a cigányt, mert a cigány az nem egy szitokszó.
6: És akkor te felnőtt korodba tetted tulajdonképpen rendbe ezt a fejedben, viszont nagyon nagyot ugrottunk. Engem nagyon érdekelnek az általános iskolai éveid. Mesélj egy picit nekem arról, tantárgyakról, mit szerettél, volt-e kedvenced? Szeretném valamennyire látni ezt az általános iskolás Timit.
5: Én nagyon korán, nagyon vártam, hogy megtanuljak olvasni. Én nagyon szeretem a meséket ma is, és akkor még jobban. Viszont a szüleim nem tudtak nekem annyit olvasni, hogy ez elég legyen.
6: Voltak otthon könyvek, vagy volt szokás?
5: Nekünk nagyon-nagyon sok könyvünk volt. Bár nem mesekönyv, hanem inkább regények és a klasszikusok. De én nem otthon tanultam meg olvasni, hanem az iskolában. És nagyon vártam, hogy megtanuljak, tehát viszonylag én nem hogy szorgalmas voltam, én ezt nagyon élveztem, és könnyen tanultam. Jó tanuló voltam, és sosem volt ezzel problémám. A tanáraim mindig támogatóan álltak hozzám, mert igazából annyira, azt gondolom, hogy azért vagyok annyira a földtől elrugaszkodott, és annyira a fejemben élő, hogyha negatív dolog ért volna, és ez nem közvetlen, lehet, hogy észre se veszem, mert annyira nem számított, hogy ki mit gondol rólam, de viszont pozitív tapasztalataim azok mindig is voltak. Én nagyon szeretem az irodalmat, nagyon-nagyon szeretem a történelmet, a matematikát és a fizikát is. Mert fontos számomra, és mindig is az volt, hogy megértsem azt a világot, ami minket körülvesz. És a fizika nekem ezt jelentette, az atomfizika és a fizika, hogy érthetem azt a világot, ami engem körülvesz. Én azt hiszem, a 7. koromig, meg 8. atomfizikus akartam lenni pont ezért. És ez nem is volt meglepő a körülöttem élő felnőtteknek, tanároknak. Aztán gimnáziumba mentem.
6: Azért atomfizikáról beszélünk. Most én akárhogy belemélyedek így a általános iskolai tanulmányaimba. Nagyon jó matekos voltam, és nagyon szerettem a fizikát, kémiát is. Hogyan fogalmazódott meg, vagy mi tetszett meg ebben neked a fizikában? Emlékszel arra a pillanatra?
5: Igen, én az üveges könyvekre kaptam
6: le. Milyen könyvek?
5: Üveges egy magyar fizikus volt, és rákaptam a könyvekre, a könyveire, és egyszerűen borzasztóan izgalmas volt, és érdekes számomra, hogy hogyan épül fel az atom, és sok minden más is, ami ebben le van írva. Véletlen volt, de szerintem inkább előtte egy ilyen kétes könyv volt, amiben nagyon az alapok voltak. És ott még rajzos, ilyen nagyon gyerekeknek szólt, rajzos formában voltak az atomok, és az ő viselkedésük és tulajdonságaik. Ott kezdődött szerintem ez az érdeklődés.
6: A fizikát nem nagyon szokták a gyerekek szeretni, a matek kémiával úgy együtt. kiemelkedtél te ekkora az osztályközösségből ezzel a vonzalmaddal, illetve tudásoddal?
5: Nem voltam buda gyerek, de jó közösségben voltam. Tehát így nem tartottak butának, jó tanuló voltam, viszont jó közösség volt, egy közösségi ember vagyok, szívesen vagyok emberek között, és nem voltam kirekesztve, vagy nem voltam kakuk tojás.
6: El akarom képzelni még mindig az általános iskolai Timit. Volt-e nálatok otthon szokás, a templomba járás, és bérmálkozás, első áldozás, ti jártatok-e, volt-e valami vallási szokásotok?
5: Nem nálunk ilyesmi nem, az én apukám ateista volt, ő a vallástól tiltott, anyukám pedig a sok traumája hatására a cigányoktól tiltott el.
6: Na hát.
5: Tehát ő viszont nem szerette volna, ha cigány emberekkel barátkozom, mert az nekem szerinte az nagyon nem jó. Így, de az első munkám az a református egyház cigány missziója volt itt Kecskeméten.
6: Na hát.
5: Összekötöttem a kettő.
6: Na és ez hogyan talált rád ez a dolog? Emlékszel erre?
5: Igen, mert egyetemre jártam, és a gyerekem elment óvodába, én levelezően végeztem az egyetemet, ami havi kétszer aludtam Bécsen, és még maradt időm, és gondoltam, ezt önkéntes munkára vállalkozom. Nagyon szeretem volna, ha a foglalkozásomat, vagy a tanulmatakat tudom hasznosítani. Hát így jelentkeztem több helyre, civil szervezethez, a református egyház diakóniájához, mert a gyerekeim a református iskolába jártak, és ott elkezdtem, szükség volt egy mozgássérült házaspár, és ott vasaltam az ő ruháikat, mert született ennek a mozgássérült házaspárnak egy gyereke, aki azóta már vagy 14 éves, vagy 15, mindig elcsodálkozom, hogy mekkora nagy lány, és én vasaltam a baba ruháit. És állandóan sokat beszélgettünk, vasalás, meg sok minden a teendő közepette a diakonussal, és egyszer csak kiírtak egy pályázatot, és mondta nekem, hogy kiírtak egy pályázatot cigány misszió témában, hogy nem kéne beadni. És akkor íródott meg a játszóház pályázata, és indítottuk el a Kabai Virággal a cigány missziót, és a játszóházat, a Pancsinelő játszóházat. Ami a tanodát, a Hajnal Csillag tanodát megelőzte.
6: Ez Kecskeméten volt.
5: Igen, ez Kecskeméten volt. És ebbe a játszóházba eredetileg 0-tól 3 éves korig jöhettek volna gyerekek és szülők, nagyszülők is, de aztán a hatalmas közösségé duzzadt, és nem csak ekkora gyerekek jöttek, hanem nagyobbak is, de nem lehet őket elküldeni. Nekik is elkezdtünk programokat szervezni, és így merült fel a tanoda igénye.
6: Segíts már nekem ebben a 0-tól 3 éves, akkor itt kellett, hogy legyenek szakemberek, ugye?
5: Igen.
6: Tehát óvodapedagógus, vagy bármilyen gyermek?
5: Hát Dajka volt, fejlesztő pedagógus, pszichológus, és hasonló volt, masszázsterapeuta, mindig voltak vendégeink is.
6: Ez Kecskeméten, hol volt található?
5: Kecskeméten a Mezői utcán a közösségi házban volt, de aztán így 3 évig működött, vagy 4-ig. Aztán fenntartóváltás miatt ennek meg kellett, hogy szűnjön. És utána szintén írtunk egy pályázatot, de úgy volt, hogy a kettő bezárása között volt egy év. És az azért elég elkeseredett év volt, és nincsenek a gyerekek, akik folyamatosan jönnek, hogy hol vagyunk, meg folyamatosan programokat szerveztünk akkor is. Szóval volt rá igény, és kellett, hogy menjek. Akkor írtunk egy pályázatot, és nyertünk annyi pénzt, hogy megvegyük a tanodának az épületét.
6: Most átsiklunk itt gyorsan kettő. Igen. Pályázat megírás és megnyerésén. Igen. mintha valami halálosan természetes dolog lenne, holott én azt látom, hogy van egy cigány soron egy kislány, aki bekerül az iskolába, elég jó tanuló, aztán amiről nem beszéltünk, de beszéljünk majd róla, hogy családot alapítottál, és úgy döntöttél az utolsó gyerek megszületése előtt, ha jól ért, vagy után,
5: igen,
6: hogy
5: előtt.
6: Akkor neked kell egy diploma, és a diploma megszerzése közben szembe jött veled egy pályázat, amit azonnal meg is nyertél.
5: Igen.
6: Hát tudod, ez neked biztos természetes, de hát vannak, akik éveket foglalkoznak ezzel, és 10-20 visszadobott pályázatuk van, hanem te azonnal írtál egy ilyet, úgy, hogy közben nagyon sok év kiesett az életedben, amikor csak családanya voltál, hát csak úgy mond. Tehát honnan tudtál pályázatot írni egyáltalán?
5: Ennyire azért nem tűnt bonyolultnak ez a pályázat, de ahhoz, hogy ez a pályázat megszülethessen, nagyon-nagyon először is, hogy egy játszóház nekem talán az első, ahogy arra a területre kerültem, az első feladatom az volt, hogy egy kérdezőbiztos mellett voltam, és végignéztem, ahogy felveszi az adatokat, de nem népszámlálás volt, hanem valami kutatás, nem tudom, szerintem valami profitorientált kutatás, és ott szembesültem vele, hogy igazából azt mondják, amit szeretne, amit úgy gondolnak, hogy szeretne hallani az, akinek mondják. Nekem ez borzasztóan nem esett jól, hogy és így szembesültem aztán a következő munkáim során a cigányság kiszolgáltatott helyzetével.
6: Tehát ebben a felmérésben cigányokat kérdeztek meg?
5: Igen, így van.
6: És úgy érezted, hogy nem őszinték a válaszaik?
5: Mert nagyon szeretnének megfelelni
6: annak. Értem.

0: szembesültem. És azt szerettem volna tudni, hogy mi az, amivel ezen lehet segíteni. Tehát hogyan lehet ezen változtatni. És igazából ezzel nagyon nehéz változtatni, ezt megelőzni lehet. Mégpedig olyan közösségekkel, amit egy játszóház teremt.
1: És akkor már elképzelted, hogy ez hogyan néz neki?
0: Megnéztem nagyon sokat.
1: Igen? Tehát akkor ellátogattál más?
0: Nagyon sokat megnéztem. Nagyon sok, abban az időben, amikor én ezeket néztem, nagyon sok biztos képzethez indult, és én ezeket néztem meg, mert hogy ennek a szakmai alapja, annak a játszóháznak a biztos képzethezak szakmai alapja volt. És azt is, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem jól működik, és közben pedig folyamatosan azt a helyet helyel ismerkedtem, ahol jelenleg is dolgozom, tehát ennek az adottságait ismertem meg, és problémáit, előnyeit, erősségeit, lehetőségeit. És így írtam meg a pályázatot.
1: Értem, tehát először körülnéztél, mire lehet szükség, mire van lehetőség, és akkor ez igen. Alapján volt egyébként akkor segítséged, szakmai barátod, akárki, aki téged ebben támogatott?
0: A református egyháznál, akivel együtt elindítottuk a cigány missziót vele, hát a szakmai részét azt én értem, a gazdaságit azt ő. Így körülbelül én ezt nagyon-nagyon élveztem. Azt tudom, hogy mindenkit megkérdeztem, oktatás, szociológust, mert most gondolj bele, hogy van-e értelme egy játszóházat csinálni. Én ezt nagyon-nagyon nekem azt gondolom, hogy ha csinálok valamit, annak legyen értelme. Mert az időm és az energiám van benne. Nekem fontos, hogy hatékony legyen és eredményes. És emlékszem, hogy ez az oktatás szociológus, akire én a mai napig felnézek, azt mondta, ha egyszer megy be egy gyerek, vagy egy anyuka, már az is, mert hogy egyszer lát valami mást, ami megmarad, és lehet, hogy a megfelelő pillanatban előjön.
1: Mennyire igaza volt?
0: Hát képzeld el a diát adó után, gratulált. Én nem tudom, ez nekem még, úristen, én annyira örültem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
1: Hát ez a díj éppen az ilyen emberek miatt született meg. Én azt gondolom, hogy még csak alig meséltél valamit így a életedből, de már azt látom, hogy egy izgalmas ember tudok bemutatni itt a Roma Szalomban. És akkor 4 évig tartott ez az időszak, ugye?
0: Igen. Hát az egyetemre jártam közben, diplomáztam, azért nagyon sok minden történt. Nekem 6 gyerekem volt, amikor egyetemre mentem.
1: Az igen.
0: 5 fiam és 1 lányom. És akkor a lányom is elment már óvodába, amikor én egyetemre kezdtem járni. És szerintem én akkor mozdultam ki először Kecskemétről.
1: Tényleg? És egyébként miért pont a szociológia?
0: Mert én nem is akartam. Igazából, amikor azt gondoltam, hogy valamit kezdeni kéne az életemben, nekem eszembe se jutott, hogy diplomám legyen.
1: No.
0: Csak valahogy az én életem az, hát hogy elmegyek, kezdek valamit, elmegyek, tanulok, abból és diplomáztam. Vagy mit tudom, gyerekem lett, abból 7 élet lesz, valahogy mindig túllövök a célon. De szerintem ez annyira nem negatív. Úgyis úgy lett a szociológia, hogy érettségiztem. Én felnőttként érettségiztem le. Pont az egyetem előtt.
1: Igen, neked nagyon érdekes volt ugye az érettségi, hogy amikor elkezdted, hányban is kezdted el először?
0: 92-ben.
1: 92, és akkor a diplomád mikorra van dátumozva?
0: Az érettségim van 2012-ben, és ugyanaz az érettségi bizonyítvány, tehát én ugyanabba az intézménybe jártam. Mind a kétszer, először 14 évesen elvégeztem a 9-et, aztán megszülettek a gyerekeim, és 2012-ben érettségiztem, akkor már 6 gyerekem volt. Tehát az érettségi alatt, úgyhogy egyszer sem buktam meg, úgy született 6 gyerekem.

0: gyerekem meg 20 év telt el.
1: Úgyhogy
0: amik vannak, amikor munkát kerestem, akkor volt, hogy mettől meddig, én azt elegánsan kihagytam, mert akkor úgy tűnt volna, mint a 20 év alatt szereztem volna érettségit.
1: Hát figyelj, ha az érettségnek, a magyar szónak a jelentését vesszük, én azt gondolom, hogy 6 gyerekkel az ember tényleg érett lesz, biztos vagyok ebben, és számomra ez egy nagyon idilli kép, a nagy család. Mondhatom azt, hogy irigy vagyok erre. Én azt gondolom, hogy már nincs elég nagy család, nem vállalnak, de ez csak azt tudja, aki nagy családban nőtt fel, hogy mi az, amit tud adni egy ünnepnap, egy hétköznap, egy kirándulás, akkor, hogyha 2-3 indulnak meg, vagy 9-en. Szóval ez nagyon nem mindegy. Én gratulálok neked ehhez, meg csodállak is, és bevallom még egyszer, hogy picit így is vagyok. Azt hiszem, aki olyan anyuka, aki ilyen nagyon tyúkanyú típus, azok mind ilyenre vágynak. De nem akartalak téged ennyire megszakítani. Szóval a szociológia. Még nem adtál rá magyarázatot igazából.
0: Amikor érettségiznem második, szóval, hogy érettségi előtt, amikor eljött ez a január, vagy nem is tudom, akkor nekem volt, vagy meg van is egy történelem tanárom, aki megkérdezte, akit én a világon a legokosabb embernek tartok, megkérdezte, hogy miért nem folytatom egyetemen, és azt gondolom, hogy a tanárok pont nagyon sokat tehetnek a diákokért, mert ha ő nem kérdezi, és nem hisz bennem, én meg persze adom. Eszembe nem jut az egyetemre menni, ha ő nem kérdezi meg, és nem gondolom azt, hogy a világon a legokosabb ember, és csak tudja, mit beszél. Ezért elkezdtem nézni, hogy miről szeretnék tanulni. Miről tanulnék szívesen. Mert akkor azért már több voltam jóval, mint 30, és ha már csinálok valamit, akkor csináljak valami olyasmit, amit szeretek. És így lett a szociológia, mert nagyon szívesen tanultam filozófiát, kisebbség szociológiát, és statisztikától kezdve mindent, ilyesmit. Így lett a szociológia, de második helyen matematika volt.
1: Amit
0: szerettem volna, de felvettek első helyen szociológiára, és lehet, hogy idillikus. Szóval én nagyon-nagyon-nagyon szeretek tanulni, de nagyon féltem, hogy mi lesz. Gondolj bele, sosem hozultam ki Kecskemétről, és akkor még éltek a szüleim, és nagyon féltettek, hogy elmegyek messzire.
1: Na hát.
0: És elrabolnak, elegyek a szerveimet. És a legtöbb cigány család így van a gyerekével, mert nagyon szeretik a gyerekeiket, és féltik az ismeretlentől. És én felnőtt fejjel kerültem el, és mégis féltettek a szüleim, hogy valami baj ér, úgyhogy nem tudnak megvédeni.
1: Hát én anyaként teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal. Számomra ez nem idegen. Én szerintem nem lehet az embernek elég idős a gyereke ahhoz, hogy ne féltse, én azt gondolom.
0: Hát, igen, mondjuk, de azért azt is emlékszem pontosan, el is döntöttem, hogy nem megyek. De hogy megyek én Pécsre? Mi lesz a gyerekeimmel? Itthon nélkülem, hát biztos nem alszok máshol, akkor aludtam, nem otthon az ágyamban, amikor a gyerekeim születtek. Aztán Ákos fiam, aki most ápoló, azt mondta, hogy anya, nem lesz még egy ilyen esélyed, mennyien.
1: Hány éves volt ő akkor?
0: Szerintem 12.
1: Oh.
0: 13. És ha akkor azt mondom, hogy nem, akkor egy olyan példát lát tőlem, hogy megfutamodom. Nem, hogy, és ha majd neki lesz ilyen lehetősége, akkor végignézhetem, ahogy nem meri megcsinálni. Ezért mentem el. Igazából rettegtem, borzasztóan féltem. Biztos voltam benne, hogy eltévedek, és hogy örökre eltűnök az országban.
1: Na hát.
0: És emlékszem, hogy nagyon nehezen találtam el a kollégiumban. A kollégiumban aludtam, nekem ilyen pillére kiszámoltam, a főállásmanya segít támogatásból fizettem, és félére ki volt számolva a pénzem, hogy aludjak is egyek, és hogy utazzak a buszjegyre is. És leszálltam a buszról első nap, nem tudtam, hogy melyik megállónál kell, és ott ültek az asztalnál emberek, sakkoztak, és a sztereotípiák az ember fejében, sakkoznak, biztos okosak, intelligens emberek. Oda mentem, és megkérdeztem, hogy hol van az Uránvárosi kollégium. És az ember alig bírt megszólalni, olyan részeg volt, de ahhoz ragaszkodott, hogy elkísérjen a kollégiumba. És hagytam magam, mert tőleg látott, hogy hol van. És végig röhögtem az utat, mert ha anyám látott volna, akkor tuti agyon üt. És ezért a fejemet, te jó, hogy nem lát az anyám. Ha ezt tudná. De azért aztán megtanultam minden, mert belerázottam az utazásban. A gyerekeim meg nem, hogy nem haltak éhen, hanem sokat fejlődtek, és tök ügyesen helytáltak

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik,

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Ezért a kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter Ceutát hozta fel érvként, ahol szerinte súlyos határválság alakult ki a spanyol legfelsőbb bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész hálózatok megpróbáltak kihasználni. Gulyás István mentesítése a munkavégzés alól nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Azt írták, az országgyűlés által elfogadott új média törvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A teljes szervezeti és szakmai átvilágítás ezt a célt valósítja meg. Helyreállítja a magyar közmédia valóság iránt elkötelezett, magas szakmai minőségű társadalmi szerepét. A megújulási folyamat részletes, a közmédia szervezetén belül transzparens alapelvek alapján történik. Elfogadásuk, tiszteletben tartásuk és alkalmazásuk a munkatársakkal szemben támasztott alapkövetelmény, közölte. A Magyar Evangéliumi Testvériség megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt 2 nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Még a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fúti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Német Vilmos azután jelentette be, hogy felmentett Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fúti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágosabb öltözőt is kialakították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az RKL színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díkóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit. Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél a beszélgetésre.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Rádió Dík hallgatóit is.
4: Nem is olyan rég találkoztunk egy pár nappal ezelőtt egy megemlékezésen, méghozzá Farkas Gyula 105. születésének évfordulójára emlékeztünk a Fiumei úti temetőben. A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek az alapítója vagy Szomora Zsolttal együtt. Farkas Gyula unokájával, aki ugyebár a Rajkók atya volt. Tehát beszélgessünk egy picit kezdésnek erről, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy csatlakozz Szomora Zsolthoz, ennek az egyesületnek a megalapításához?
5: Én azt gondolom, hogy az első felkérésre igen mondtam Zsoltinak, hiszen én is muzsikus cigány családból származom. Sajnos az én apai nagyapám, aki 38 évesen az akkori népbetegségben, a TBC-ben elhunyt, ő prímás volt. Egy az Alföldön híres neves prímás, prácsás muzsikus ember volt, aki Nagykőröstől Abonyig, Abonytól Kecskemétig járta a településeket, és egyszer jött fel egy rádió felvételre, és az Inács-Kapucsi vonatállomáson meglátta a nagymamámat. És abban a pillanatban első látásra szerelem lett, a szerencsétlen leszállt a vonatról, lement be a rádióba, és azután ugye megszülettek a gyerekek. És ez csak azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag én is egy muzsikus cigány család sarja vagyok. Sajnos én már nem vittem tovább ezt a zenei vonalat, viszont abszolút hallásom van, és nagyon szeretek énekelni, notákat énekelni, hallgatókat énekelni. És visszatérve kérdésedre, azt gondoltam, hogy Farkas Gyula egész életében méltatlanul nagyon kevés elismerést kapott. És én azt gondoltam, hogy az a fajta iskola, az a fajta tradíció, az a fajta tevékenység, amely az ő munkásságát hát jellemezte, azt mindenféleképp a magyar kultúra részévé kell tenni, és nagyon sokat kell beszélni a közbeszédben róla, vissza kell hozni a közbeszédbe, mert nincs szinte olyan jelenlegi népszerű muzsikus testvérünk, aki nem a Rajkón keresztül került be a reflektorfénybe, ahol nem csak a hangokat meg a hangképzést tanulta meg, hanem azt, hogy kell öltözni, hogy kell beszélni, hogy kell étkezni. Farkas Gyula egy olyan tehetséggondozó oktatási modellt épített ki, amely most hiányzik. És azt gondolom, hogy ez a hiánypótló tevékenység, ez erre igény lenne. És a Farkas Gyula Tradíció Egyesület arra lenne alkalmas, hogy megtalálja annak a lehetőségét, hogy egyrészt a közbeszédbe kerüljön ismét Farkas Gyula munkássága, ismét olyan oktatási modellek kerüljenek az oktatási kormányzat asztalára, amely esetleg lehetőséget kapna újból, és azt gondolom, hogy a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés, az az oktatási modell, ami jellemezte, az gyökeret verhetne ismét a didaktikailag az oktatási rendszerben, és én ezért vállaltam, hogy én Zsoltinak partnere leszek, és mindenben segítek, de egyébként többen voltunk alapító tagjai, köztük Setét Jenő is egyébként, aki egyébként nem arról volt híres, hogy zenével, muzsikával, kávéházi cigánzenével foglalkozott volna, de ő is a szívén viselte ezt a fajta oktatási modellt, amelyet Farkas Gyula meghonosított Magyarországon.
4: Róla is mindjárt beszélgetünk még egy picit. Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Cigánytelepen nőttél fel. Milyen volt ez az élmény egy gyerek számára?
5: Én 8 éves koromig éltem egy klasszikus cigány telepen, ahol egy gyűrűs kút volt. Petróleummal világítottunk, és akkumulátorról ment a Junos TV. A világ legnagyobb becsapódása volt, mert kiraktak minket a társadalomból, társadalmilag is, meg földrajzilag is. Nem voltak közműveink, poros útjaink voltak, és amint említettem, nem volt infrastruktúrája ennek a nyomortelepnek. Mi az egész indiános tévésorozatot lejátszottuk, és reggeltől estig játszottunk, amikor nem mentünk iskolába, mert óvodába senki nem járt. Akkor még nem volt kötelező óvodába járni. Viszont ez a felhőtlen gyerekkor egy igazi közösségben szocializálódott. Az emberek nagyon tisztelték, szerették egymást. Az volt a legnagyobb vita felület, hogy kinek volt nagyobb disznaja. Kinevelt, gondozott nagyobb disztót, és egyes játékoknál, rekreációs lehetőségeknél, amikor kártyáztak az idősek, egy-két óra után el is szállt ez a vita, ez a harag. Egy nagyon-nagyon szép zárt közösségben éltem, és társadalmilag egy kirekesztés volt, egy szegregáció volt, gyerekként viszont egy csodálatos világ volt, ahol szerették, tisztelték egymást az emberek, és egy nyelven beszéltek, a megbecsülés nyelvén, a tisztelet nyelvén, az alázat nyelvén, az ünnepeinket, a fájdalmainkat is közösen éltük meg. Én, nekem az életem egyik legboldogabb időszaka volt ez az első 8 év egyébként. Ami egyébként nagyon fontos egy gyermek személyiség fejlődésében.
4: És hogyan kerültél kapcsolatba a gimnazistaként a Prálipe mozgalommal?
5: 1990-ben a rendszerváltásnál megjelent a Prálipe, és ugye Budapestről 35-37 kilométerre, nem messze. Az édesapám ennek a helyi tagszervezetnek volt az egyik vezetője. És én már akkor 17 éves voltam, gimnazista voltam, illetve középiskolás. Nekem nagyon lassúnak tűnt, nem volt dinamikája a vezetőségnek, nehezen kommunikáltak a település felé, és én mindig ott voltam köztük ezeken a beszélgetéseken, amikor a vezetőség tagjai mondjuk arról beszéltek, hogy még a közművek fejlődtek a településen, mert ugye az állam a közművekre óriási támogatásokat adott az önkormányzatoknak, addig a cigányok lakta település részeken ez meghiúsult. Az nem volt természetes, hogy a cigányok lakta település részeken kiépüljön a csatorna, a víz, a gáz, az aszfaltos út, a járda, és apujék lassabban dolgoztak, lassabban gondolkodtak, én meg azt mondtam, hogy nem, oda kell menni az önkormányzathoz, és el kell mondani, hogy mi is emberek vagyunk, és jár nekünk a közmű, és innentől kezdve hát a sorsom eldőlt, mert nekem a vénáimból jött ez az elégedetlenség, hogy mi ez a megkülönböztetés. Én még nem tudtam, hogy faji megkülönböztetésről beszélünk, vagy rendszer szintű rasszizmusról beszéltünk. És akkor így kerültem kapcsolatba a Prálipe országos vezetőivel, Osztályokán Bélával, Isten nyugtassa, Horváth Aladárral, vagy Bengolá Tiborral, vagy Zsigó Jenőkkel, Daróczi Ágiekkal, a régi rendszerváltó nagy romákkal, és nekem ők voltak az első olyan szereplők, akik mintaként, példaként jelentek meg, és a fiatal erős vérmérsékletem pedig nem engedte ezeket az igazságtalanságokat, és bizony ez a következő választáson, amikor 93 után lehetőség volt arra, hogy a kisebbségi önkormányzati testület felálljon, mi is kezdeményeztük, és azt a kezdeményezést már én irányítottam, én koordináltam, és akkor már érettségim volt, és így kerültem be gyakorlatilag a közéletbe.
4: Ebben az időszakban találkoztál Setét Jenővel is, és említettem, hogy akkor erre még vissza fogunk térni, és most lenne itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy milyen hatással volt rád az ő személyisége, hiszen nagyon hasonló irányba indultatok el.
5: Jenővel 92-93-ban találkoztunk a Prálipe Tavaszmező utcai székhelyénél, a 8. kerületben, és azt láttam, hogy egy elég testes, fehéringes, erősen izzadt fiatal ember pakolta a székeket, a szendvicseket, a papírokat, és odajött hozzám, és mondta, hogy figyelj, szia, Jenő vagyok, segítenél nekem? Mert ugye ilyen idősebb, középkorú, meg idősebb román hölgyek és férfiak voltak a teremben, lila ruhában, zöld zakóban, makos cipőben, és úgy nem igazán voltak fiatalok, és a Jenő folyamatosan kérdésekkel bombázott, és olyan őszinte kérdésekkel bombázott, ami nem ez a kötelező protokollás kérdés, hogy vagy, mi van veled, hogy vattok, egyél szendvicset, igyál vizet, hanem megkérdezte azt, hogy élünk, mennyi roma van, mi a legjelentősebb probléma a közösségünkben, mi az, amivel a helyi szervezetünk meg tudja szólítani a helyi önkormányzatot, mi a helyi szervezetünknek a legnagyobb problémája, ők miben tudnának országos szervezetként segíteni, és mi az én elképzelésem az elkövetkező 5 évben. És csak lestem, mint borjó az új kapura, hogy most ez a cigány most mit akar tőlem? Hát én ezt nem szoktam meg, hogy hasonlókorú srácok, lányok ugyanúgy gondolkodnak, mint én, ugyanazt képviselik, mint én, és annyira őszinte volt a kérdés sorozat, hogy még 20 évig, 30 évig együtt maradtunk, és próbáltunk közösen gondolkodni.
4: Amikor azt mondjuk, hogy roma kultúra, pontosan miről beszélünk? Létezik egyáltalán egységes roma kultúra, vagy inkább különböző roma közösségek kultúráiról kellene beszélnünk? Te ezt hogy látod?
5: Én azt gondolom, hogy egységes roma kultúráról nem tudunk beszélni. Nekem a legnagyobb veszőparipám az, hogy jelenleg nem élünk közösségként. Különböző identitásaink vannak, és ami nem baj. És az sem baj, hogy különböző kultúrákat élünk meg. Ugye jellemzően 3 kulturális csoportra bontható a magyarországi roma közösség, és akkor még a szintokról nem beszéltünk, akiknek teljesen más kulturális gyökerei vannak.
4: És történelmi természetesen.
5: Természetesen. És én azt gondolom, hogy ez nem baj, ez egy érték. És van, én láttam már átjárást egymáshoz, láttam már hogy mondják ezt, koalíciókat, ahol ezek a kultúrák nagyon is megfértek egymás mellett, és kiegészítettek egymást. Nincs ezzel semmi gond. Ott van a gond, amikor ezeket a kulturális másságokat, mondjuk egyes elemek arra használják, hogy ezeket a repedéseket még jobban szétszedjék. Mi meg azt képviseltük, az ide tartozunk egyesületben is, és Jenővel is, és Jenőn kívül is, hogy nem szabad a különbségeket felnagyítani, azt kell felnagyítani, ami összeköt bennünket, és abból kell építkeznünk. Azt kell hagyományként tisztelnünk, mindegy, hogy milyen roma kultúrából érkezünk. Én egy romungló muzsikus cigány családból származom, de amikor gyakorlott cigány önkormányzat vezető voltam, a helyi közösségben megjelent a folklór, autentikus folklór zenekar.
4: Ami nem feltétlenül a romungróknak a saját zenéje.
5: Így van, és azt menedzseltük, mert az érték, és bizony voltak vitáim édesapámmal, aki radikálisabban fogalmazott, mint én. Elmesélek neked egy történetet. Hát egy falulap volt, és a folklór zenekarunk, akik egyébként nívósabb országos rendezvényekre is már meghívásokat kapott, a Kaiag és a Ternipe és az Andodrom együttesnek így a közös portfólióját képviseltük, hogy definiáljam, hogy milyen zenét játszottak a srácok, Kakucsi Romadrom néven, és készültünk a falunapra, és előtte valónap diszkó is volt, mert két napos volt a falunap is, és a kannás kolléga nem tért magához, amire fel kellett volna lépni. Hát ki volt más, mint én, aki az együttes menedzser volt, hát én beugrottam, és az édesapám ott állt egy picit illuminált állapotban szívad, és mondta, hogy gyerekem, hát mit csinálsz te a kannával? Hát a édesapám, tudod, hogy a zenének a ritmus az alapja. Hát hogyha nincs ritmus egy dinamikája egy zenének, hát te tudod a legjobban. És akkor jött a polgármester, látta, hogy ott feszültségek fognak konfliktusok generálódni, és akkor nagy motivációval a sörcsaphoz elvitte édesapámat, és akkor letudtuk a koncertet. Na, szóval meg kell, hogy férjen egymás mellett a kultúra, és én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Mi Magyarországon igazi világzenét játszunk akkor, amikor folklórt zenét, igazi magyar zenét játszunk, amikor igaz. Tehát én beszéltem bozsukus barátainkkal, és az igazi magyar zenét azt mi játszunk, cigányok játszák. De egészíts ki, vagy javíts ki, ha rosszul mondom, mert te vagy ennek a tudója és a szakértője, de én azt gondolom, hogy mi játszunk az igazi magyar zenét, és ennek az ötvözete egy csodálatos hangzást ad, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és örömmel hallgatom mindkettőt, sőt, mindháromat, mert imádom a Kanizsa Csillagai zenéjét is. A szóló énekesét mindenhol követem, mert olyan jellegzetes hangja van, dallamvilága van, hangszintje van, ami az én fülemnek nagyon kedves, úgyhogy nagyon szeretem a Bejár zenekarokat is.
4: Most egy picit maradjunk ennél a témánál, hogy ez a megosztás, hiszen azért régóta tudjuk, hogyha megosztunk egy társadalmat, egy nemzetet, de ha akár egy családot is megosztunk, akkor sokkal gyengébbek lesznek. Valójában én azt tapasztaltam, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért ez sokkal jobban érezhető volt, ha vár akkor én még sokkal fiatalabb voltam, de jobban érezhető volt az, hogy elváltak jobban a különböző cigány csoportoknak a kulturális megjelenése, és ez az oszd meg és uralkodj elve ez akkor még talán jobban érvényesült. Aztán persze miután jöttek ezek a roma polgárjogi aktivisták, mozgalmak is, így mintha egyfajta összetartás kezdett volna kialakulni az utána következő évtizedekben. Nem tudom, hogy ezt hogy érzed, ezt hogy tapasztaltad, mert hiszen te voltál akkor intenzívebb benne ebbe a kérdésben. Tehát most a 90-es évekről beszélgetünk mondjuk.
5: András, én abban látom a problémát, hogy több évtized, akár a rendszerváltás óta túljuk magunk előtt azt a szükségszerű konzultációt, ami arról szól, hogy a roma közösségek kulturális másságai nem lettek kibeszélve, nem lettek átbeszélve. Ezek mind olyan tabu témák, ami az adott közösségben beszélnek róla, sőt azt látom, hogy most hát reneszánszát éli, hogy egyre nagyobb a feszültség a kulturális közösségek között. Épp a napokban a Facebookon jelentettem meg egy posztomat, ahol hát hideg-meleget kaptam, és ott arról volt szó, hogy az olácigány közösségből jövő gyerekek a strandon nagyon csúnyán beszéltek romangról közösségből jövő romákkal, és én ezt szóvá tettem, hogy erről beszélnünk kellene. Tehát ott van a legnagyobb baj egyébként, mint a magyar társadalomban, ezt is egyébként a nem romáktól tanultuk meg, hogy nem beszéljük meg a traumáinkat és a tabu témáinkat, és nem tudunk előrébb lépni. És hogy ez hova fog kicsúcsosodni, arról én nem akarok beszélni. Én hallottam már arról is, hogy különböző koncerteken egymással szemben állt a két közösség, mert egyszerűen nem tudtak egymás mellett meglenni. Na most ez, hogy minek hatására, az egy teljesen más téma, de ez is annak a konklúziója, hogy nem beszélik ki egymással a roma közösségben, sem az értelmiség, tehát a csoportokért, mert az ő felelősségük lenne felkészíteni a közösséget. Mindegy, hogy romongról vagy olácigány, vagy bejárcigány, vagy szintó közösségből jövünk. Ezt ki kellene beszélni az értelmiségnek, és erről párbeszédet kellene folytatni a közösségen belül, ha létezik közösség. Nem a Facebookon, nem a nyílt platformokon, hanem a közösségen belül kellene zárt térben erről beszélni, mert a rasszista, előítéletes többségi társadalom nem fogja mérlegelni, hogy az önazonossági törvény csak az olácigányokra szóljon, vagy csak a romokokra, vagy a bejásokra. Bocsánat, de ez egy ilyen mondat, amit ki kell hangosítanunk. Tehát a rasszista ember, a skinhead, ha oda megy hozzád, nem fogja még kérdezni, hogy melyik roma kultúrához tartozó. Olyan sellertet vág le, hogy a faladja a másikat. És a rasszista politikai pártok sem, az ő műhelyükben sem gondolkodnak arról, hogy milyen kultúrához tartozol. Tehát nekünk feladatunk van ezzel. Jézus is a farizeusokra volt mérges, és az írástudókra volt mérges, mert náluk van az információ, náluk van a tudás. bocsánat, hogy ilyen vallásos hangot is ütettem meg, de ezek tények. És én azt gondolom, hogy nekünk ebben feladatunk van. Antropológusként meg azt gondolom, ha felveszem az antropológus sapkámat, hogy ebben a méteiben, amit Kárpát-medencének hívunk, ahol annyi nemzetiség, annyi náció él, ha meg tudunk egymással férni, és egymástól ellopjuk a táncokat, a zenét, a gasztronómiát, az öltözködést, hát akkor legyen annyi bölcsességünk nekünk, romáknak is, hogy találjunk arra lehetőséget, hogy leüljünk, és beszélgessünk egymáshoz. Építsünk bizalmi hidakat egymás felé.

0: Gyerekkoromban olajcigány kultúrából jövő vállalkozók szedték a ruhákat, a rongyokat, az üvegeket, nem tudom milyen hasznos dolgokat csináltak, és ebből pénze volt a romongróknak. Az olajcigányok, tudtuk, hogy jönnek az olajcigány közösségek Vecsésről, Ócsáról, gyárról, és felvásárolják azokat, ami nekünk nem volt érték. Mi nem tudtuk pénzért tenni. Tehát kiegészítettük egymást, és a mai világban is azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy egészítsük ki egymást. Rengeteg vegyes házasság van, és én azt gondolom, hogy ők is élen járhatnak ebben, hogy hogyan kell. Az én gyerekeimnek a nagymamája, a anyai ágon nagymamája egy olajcigány asszony volt, egy nulstjó kultúrájú olajcigány asszony volt. Az apjuk romungró volt, és az is vegyes házasságban születtek. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk ebben óriási felelősségünk van, András, és ezen az éteren is azt üzenem minden barátomnak, és aki hallja, hogy ebben lépéseket kell tennünk, és nagyon gyorsan, mert sajnos eszkalálódik ez a kulturális válság, és sajnos mindig lesznek a politikában olyan aktorok, akik ezzel visszajönnek, és nekik érdekük, hogy ez a feszültség, ez a konfliktus, ez megmaradjon.
1: Természetesen a műsorban alapvetően azért távol tartjuk magunkat a politikától, de viszont nem lehet ennélkül kultúráról beszélni. Mint tudjuk, Magyarországon sok pénzt fordítottak az elmúlt évtizedekben roma integrációra és felzárkóztatásra. Nem is arról szeretnék beszélni egyébként most, hogy vajon valóban oda került-e az a bizonyos összeg, ahova leszánták, vagy ahova szükséges lett volna ez, hanem inkább maradjunk a kulturális részén ennek a kérdésnek, és végül is sok gondolat folyik arról mostanában a napokban is, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát. Van egy bizonyos újfajta platform is, ami megjelent az elmúlt hetekben, ahol egy közös gondolkodás indult el abba az irányba, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát, vagy egyes részeit.
0: Van egy mozgalom, ez a Méltóságot a romáknak mozgalom, én ennek az alapító tagja, vezetője vagyok, és már a kampányban, illetve a kampány követően, április 12-e után a választásokat követően, bocsánat, egy egész intézkedési tervet, egy csomagot, egy kormányzati programjavaslatot tettünk le az asztalra. Egyrészt megjelentettük a social médiában is, és elküldtük megfelelő helyekre az illetékeseknek, ahol erre számottevően generáltunk programokat, elképzeléseket, javaslatokat, de mindennek az alapja az a megbecsülés, hogy egy kormányváltásban, egy rendszerváltásban részesévé kell tenni a választópolgárokat, így a nemzeti kisebbségeket is, az etnikai kisebbségeket is, és a magyarországi cigányság ebben a balanszban van. Egyelőre azt látjuk, hogy kísérletezik a mainstream politika ezzel a kérdéssel. Nem akarok belemenni, a social médiában hónapok óta ez tapasztalható, de nem igazán látjuk a javaslatainknak, hogy megjelennének azon a bizonyos platformokon. Van egy roma kulturális fórumnak nevezett egy ilyen párbeszéd, ahol miniszterek, társadalom koordinátorok, kormánybiztosok és a romák, roma kultúra reprezentánsai voltak jelen. Mi azt mondjuk a Méltóságot a romáknak mozgalomban, hogy addig nem lesz rendszerváltás, és nem lesz kormányváltás, és nem lehet profin kezelni bizonyos ügyeket, ha kihagyják a romákat, amíg nem jelenik meg a roma emancipáció és a roma reprezentáció. Hogy ebben a roma fórumok ma meghívott neves előadóinkat, művészeinket meghívták, hogy ennek lesz a folytatása, és azt jelenti-e, ami kívánatos lenne, hogy a roma kultúra különböző ágait, az oktatástól a módszertani központokig, és most így halmozba tettem ezt a kérdést, meg fognak-e jelenni olyan lehetőségek, amely évek óta, évtizedek óta hiányzik, az még nagy kérdés, hiszen nem látunk szakmai szervezeteket, nem látunk szakmai egyesületeket. Én nagyon szívesen

0: szívesen látnám a Farkas Gyula Tradíció Egyesületet, nagyon szívesen látnám a Rász Gyöngyi közösségihez vezetőit, én nagyon szívesen látnám a Roman Oglászó együttes vezetőjét, én nagyon szívesen látnék a Roma Parlament képviseletében, az országos önkormányzat képviseletében, és minden olyan platform érdekképviseleti szervezet részéről olyan képviselőket, akik akár az UCI alapítvány, vagy az Egy Magyarország egyesület, tehát akik jellemzően a roma kultúrával, a közösséggel konkrétan, közvetlenül találkoznak. Évtizedek óta jelen vannak. Az hiba, ha a hatalom azokat a aktorokat nem hozza együttműködési szintre, párbeszéd szintjére, akik ebben alkottak. És akkor itt nem hagynám ki a kávéházi roma zenekar, vagy az autentikus roma zenekar képviselőt, hiszen azt gondoljuk, hogy a rendszerváltás óta 36 év telt el. Az elmúlt 16 évben láttuk, hogy egy autoriter berendezkedés volt, láttuk, hogy a családon belül liosztogatás volt, de rendszer szintű támogatási rendszerek nem jöttek létre.
1: De hát volt például egy muzsikáló Magyarország program is.
0: Igen, ezek szigetszerű történetek. Azt gondoljuk, hogy például a mi programunkban ez a Muzsikáló Magyarország program az január 1-től december 31-ig tart. És ezzel együtt a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, a kulturális politika egy asztalra kerül, és ki kell dolgozni ennek a struktúráját, mechanizmusát. Amíg külföldre milliárdokat tudtunk küldeni a határon túlra, Erdélybe, Báskába, Baranyába, Vajdaságba, Szlovákiába, addig ez a Muzsikáló Magyarország ez filléreket jelentett a költségvetési fejezetekben. Ehhez csoportosítani kell olyan forrásokat, ahol január 1-től december 31-ig működik ez a rendszer. Tovább megyek. El kellene helyezni az oktatási intézményekben a Rajkó iskolát. Újból Farkas Gyula oktatási módszerét el kellene venni. Ez a tehetséggondozás, ez a tehetségfejlesztés, ez egy hiánypótló lenne az oktatási rendszerben, és én azt gondolom, hogy erre is intézményt, struktúrát és forrásokat kell elkülöníteni.
1: Ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezzek meg néhány gondolatot. Tehát valójában az 50-es évektől beindult ez a fajta népi kultúrának a támogatása. Hiszen ez volt az egyik kultúrpolitikai cél, aminek a keretében természetesen a cigányzene is egy kicsit új köntösbe került, hiszen itt akkor a régi smogingot levetették a régi kávéházi cigányzenészek, megalakultak ezek a fajta népi zenekarok, amiket jól ismerünk, megalakult az Állami Népi Együttes, megalakult a Rajkó Farkas Gyula vezetésével 1952-ben, és ezek mind kultúrpolitikai célok voltak. És természetesen ez az országimást is elkezdte kialakítani. Hiszen az volt a benyomása egy külföldinek, amikor idejött később, a későbbi évtizedekben is, hogy a puszta, a gulyásleves, és hát természetesen a cigányzene. Tehát végül is ide vezetett ez a fajta kultúrpolitikai cél, hogy így határozták aztán már meg Magyarországot, mert így ismerték meg azokban az évtizedekben. Ez természetesen még most is ér, és még most is kitart, de ez valójában csak a régi időknek az emléke. Tehát valójában a gulyásleves meg az Alföld még megvan, de a cigányzenészek már sajnos nincsenek a helyükön, ezt azért el kell mondani.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli volt, aki roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és társadalmi esélyegyelőségért. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Mondd, hol vagy hát?
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Régen, mi úgy szerettük egymás kettőt.

0: Rádiódik. Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény, roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítása 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé, amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öregdiákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért. És a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit. Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. De hogyha visszatérünk még egy pillanatra. Nagyon fontos volt számomra egyébként az, amikor a miniszterelnököt beiktatták, és megjelentek a kisgyerekek, a soküzdi gyerekek a tambura zenekarral. Ez is egyfajta jelképes üzenet volt, még a rendszerváltás előző idejében is, hogy a Rajkó zenekar karácsonyonként megjelent a parlamentben, és ott adtak előadást, és ezt természetesen közvetítették. Nem csak, hogy létrehozták a Rajkó zenekart és hogy a körülötte lévő iskolát, hanem ezt erősen támogatták. Volt hozzá egy kommunista ifjúsági szervezet, ami ennek az ernyő szervezete volt, tehát mindenféle szükségletekkel ellátta, autóbusszal, szervezéssel, menedzseléssel ezt a zenekart, ezt a gyerekzenekart, ahol természetesen generációk nőttek föl. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos elemei, és természetesen nélkülözhetetlen volt, bocsánat, ezt azért ne hagyjuk ki, Farkas Gyula, hiszen ő volt az egésznek a motorja. Ez egy olyan kultúrpolitikai támogatás volt, ami meghatározta az egész rendszert. Én ezt a fajta kultúrpolitikai támogatást hiányolom az utóbbi 36 évben.
5: Jenő barátom mondta mindig, hogy nehéz vitatkoznunk, hogy egyetértünk. Tehát abszolút egy nyelvet beszélünk. Ez a kultúrpolitika adja vissza a rangját ennek a népi kultúrának.
4: Presztízs volt.
5: Ez legyen most is presztízs.
4: Így van.
5: Nagyon örülök. Én berováztam, amikor a sűkösdi gyerekek a parlamentben voltak. Hogy annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 36 évben. És kihullottak a könnyei. És ott voltak ezek a gyerekek. És eljátszották a két himnuszt. De nem fogunk jól lakni a gesztus politikával. Tessék ezt a kultúrpolitikát komolyan venni. Ha a Roma Kulturális Fórumnak ez a küldetése, akkor örülünk, akkor tapsolni fogunk. Nézzük meg, hogy ez milyen struktúrába torkollik. Hogyan gondolja az új kormányzat azt a fajta kultúrpolitikát, amire igény van ebben az országban. És én azt gondolom, hogy elég a gesztus politikából, végre történjenek operatív dolgok. Ezért tettük le a javaslatunkat, a javaslatainkat. És mi Józsefvárosban abban nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok olyan program van, kulturális program van Józsefvárosban, a cigányzenészek éjszakájától, a muzsikusok éjszakájáig, amely azt üzeni, hogy ez a kultúra a magyar kultúra szerves része, és igény van rá. Amikor megjelenik az állam részéről az a fajta politika, amely a népi kultúrát erősíti, akkor nem azt a rendszert fogja visszahozni, mint az elmúlt 36 évben odáig fajult, hogy és most nem a Covidról beszélek, de hát számos muzsikusunk taxisnak állt, ételhordónak állt, hát te tudod, a legjobban itt ültek ezeknél a mikrofonoknál a drága művészünk, akik, ha nem Magyarországra születnek, világsztárak. És megélhetési problémájuk voltak, mert ez a fajta érték nem érték jelenleg ebben a történetben, és ezen kell változtatni. És én azt gondolom, hogy akkor lesz küldetése, és elfogadható, és legitimizálva ez az egész kormányzati törekvés, ha a roma reprezentáció a döntések előkészítésében ott lesz, a döntések meghozatalában, és a döntések végrehajtásában. És nem arról beszélünk, hogy egy-egy neves művészünk vagy együttesünk kap pár milliárd forintot, a többi meg éhe-ha, mert kap 150 ezer forintot 3 hónapig egy kisfaludi programban. Nem erről beszélünk, bocsánat, hanem arról beszélünk, hogy ez a magyar kultúra integráns része, és mi visszük a magyar kultúrát, és ezt kell támogatnia az államnak. Ez egy elenyésző forrása az állami költségvetésnek. Ettől sokkal több forrás ment el az elmúlt 16 évben úgy külföldre, hogy abból a magyarországi kevéhezi zene, a tradicionális autentikus zene és az egyéb roma kultúra a színházaktól kezdve a tánccsoportokig és a különböző művészeti ágazatig, a festményektől az írókig, hogy 20 évig megélhetést jelentene, és óriási értékeket jelentene a magyar társadalomnak, amelyeket lehet kutatni, lehet oktatási struktúrába beemelni, és egy virágzó kulturális országot tudunk létrehozni. Erről kellene ott szórjon az elkövetkezendő kulturális narratívának.
4: Legyünk bizakodóak, most azonban térjünk vissza egy picit a te történethez, hiszen íróként is azért megjelensz a közéletben, méghozzá a Kincseim tára című írásaiddal. 2018-ban magánkiadásban jelent meg első szép irodalmi köteted, ugyebár a Kincseim tára. A kötet 16 írásból áll, elbeszélések, személyes emlékezések és lirai jellegű prózák keverednek benne. A könyv egyébként a roma kultúrát nem kívülről írja le, hanem megélt kultúraként, ez nagyon fontos. A kakucsi cigánytelep világáról, családi kapcsolatokról, szegénységről, karácsonyi és húsvéti szokásokról, közösségi összetartásról és roma-nem-roma együttélésről írsz benne. Mi marad meg egy kultúrából szerinted, ha eltűnik az a közösségi környezet, amelyben az természetes módon öröklődött? Tehát mi az, ami tulajdonképpen megindított arra, hogy megírd ezt a kötetet?
5: Az erősen túlzás, hogy író vagyok. Szeretek novellákat írni. Éjszakánként jön egy impulzus, és fel kell kelnem, és elő kell vennem a laptopot, és le kell írnom. És hogyha van emocionális, akkor végig könnyezem, de le kell írni. Másnap átolvasom, és akkor, hogyha vannak szemantikai, meg stilisztikai hibák, akkor még ezt kijavítom, és akkor többet nem nyúlok hozzá. Igazából társadalmi igazságtalanságokat írtam le, amelyeket már gyerekként tapasztaltam. Legendákról hallott is a kutatásaimból, a beszélgetéseimből öröklött történeteket írok le irodalmi nyelvre. Azért is íródott, mert azt gondoltam, hogy azt a világot, azt az érzésvilágot, ahol én szocializálódtam, azt a jelenkor már nem ismeri. Akármilyen történeten keresztül kap az olvasó egy olyan világot, amelyet én nagyon szépnek tartottam 8 éves koromig. És közben a falu odahordta a szennyvizét, odahordta az aszfaltot, meg a bitument közvetlenségünkben, ami környezetszennyező volt, ami köztisztasági szempontból is aggályos volt. És emlékszem rá, ha egyszer egy új polgármester lett, egy nagyon fiatal mérnök költözött kapusra, és ő lett nagyon nyitott liberális pali volt, aki hitt a nyitott társadalomban. Nagyon mérges volt, hogy az első lomtanításnál egy szék, meg egy zsák szemét volt kint a cigántelep szélén. És azt mondtam neki, hogy te pista, hát a falu ide hordta a szemét, ért nekik a szemét, nem szemét. Ha jövőre csinálsz lompanítást, és két zsák lesz, meg két rossz bútor, a 100%-os fejlődés. Mert ezek az emberek a szemétben szocializálódtak. Tehát igazából az én gyerekkoromban nem ez volt a jellemző. Fehérre meszelt, mázolt falak voltak, tiszta lepedők, a tulajdonjogi szempontból nem voltak tisztázva ezek a kis házacskák, de mindenkinek volt látható földrajzilag elkerített területe, amelyet ő állapított meg. De soha nem az volt, hogy eldobtak egy gyerebét, és akkor az addig az enyém. Tehát mindenki annyit vett le ebből a torta szeletből, hogy másnak is jusson. Bőven. Egy békés, igazi, erős romungró közösség volt ez a cigántelep. És én azt gondoltam, hogy egyrészt a társadalmi igazságokat is ki kell hangosítanunk, meg azt a fajta életmódot, azt az életformát, amit mi megéltünk. Én Éj és Gyula puszták népéhez tudnám hasonlítani, így párhuzamba vonva ezt a novellás kötetet, mert ő is egyfajta világot mutatott meg, mondjuk a városi polgároknak, meg akik az első, második urbanizációs területen élnek, nem tudták, hogy milyen az Alföld, milyen a puszták népe, ezért is jelent meg a kincseim tára.
4: Most térjünk át egy picit a roma kultúrának egy másik speciális szeretére. A cigányzenészek, mármint hogy a kávéházi cigányzenészekre gondolok itt, évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, ezt tudjuk. Miért nem társul ehhez most ma ugyanilyen társadalmi megbecsülés szerinted?
5: Hát nyilván ennek van egy modernizációs magyarázata is, hogy megjelentek ezek az elektromos hangszerek, kevesebbe kerülnek, egyszerű egy embert elhívni egy szintetizátorral, és akkor végig tudja szórakoztatni zenei szolgáltatásával a közönséget. Én csak abból indulok ki, hogy valamikor én még emlékszem arra, hogy amikor a mi településünkön, ami egy kis település, 3000 lélekszámú település, László napon, József napon, István napon, pirosbetűs ünnepeken, karácsonkor, húsvétkor mindig igényelték azt, hogy menjenek a muzsikusok, menjen a banda, mert el kell játszani a nótájukat, igény volt rájuk. És az is igaz, András, hogy egyre inkább kevesebb a falusi banda, kevesebb a zenéhez értő, a minőségi zenét, muzsikát játszó zenész, és egyre több viszont a autodidakta módon szakcsillagatossá vált helyi szereplő, akik persze nem szakcsillagatos szintjén játszanak, és van egy keverőpultjuk, és akkor le tudják tudni a zenei szolgáltatást. Megváltozott a világ, felgyorsult a világ, ebben a digitális világban egyre nehezebb megkapaszkodni. Ezért is mondtam, hogy az állami segítséggel lehet ezt a fajta kultúrát szélesíteni, népszerűsíteni különböző eszközökkel, akár idegenforgalmi, akár egyéb gazdasági trükkökkel. Mi ezt a részét próbáljuk kihangosítani, és a kérdésedre válasz igazából, én ebben látom ennek a magyarázatát.
4: Sokféle magyarázat azért született már erre, akár a 90-es évektől kezdve, hogyha arra gondolok, hogy a globalizáció hatása is. És ez valóban így van, hogy nyilván, tehát amikor kinyitottuk a kapuinkat a nyugat felé, akkor mindenféle kulturális befolyás, és hát természetesen gazdasági befolyás is ért bennünket, és ezek megváltoztatták a társadalom szerkezetét és összetételét, és az igényeket, de azért még mindig azt mondanám, hogy azért a cigányzenére még mindig lenne igény, csak ezen kívül, hogy ezek a dolgok megváltoztak, ehhez tulajdonképpen megváltozott alapvetően az a fajta kultúrpolitikai támogatás, amit ma már említettünk a műsorban, ami a 90-es évek előtt volt. Másként támogatják a kávéházi cigányzenét, más szerepet kapott. És én egyébként ebben látom a problémát, mondhatjuk természetesen azt is, hogy hát az étterem tulajdonosok azok másként állnak hozzá. Persze, mert régen, ugyebár azok is azért nagy vállalatok köré szerveződtek ezek az éttermek, és ott is azért egyfajta hierarchiában azért, amit fölülről a kultúrpolitika támogatott, azért az leszivárgott a rendszernek az aljára is. Tehát, sőt, volt egyfajta ez az országos rendezőiroda, akik tulajdonképpen kiközvetítették a zenészeket is. Tehát ezek a fajta minőségbiztosítások is, hiszen ma már ez is eltűnt. Ezek is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene helyzete ez valójában itt van, ahol most tartunk. Tehát nem biztos, hogy az igények változtak meg, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy a kultúrpolitikai hozzáállás változott meg, és ezért térjünk rá egy picit arra a kérdésre, hogy te azért józsefvárosi képviselő vagy. Józsefváros pedig különösen gazdag cigányzenei múlttal rendelkezik, hiszen ott van többek között a Mátyás tér is, vagy hát ott van a Muzsikus Cigányok Parkja. Szerinted mennyire élnek még ezek az emlékezetek először is a köztudatban, hogy ezek a cigányzenészek, ezeknek azért egészen másfajta presztízsük volt még a korábbi időszakban.
5: Annyira, hogy nyitott kapukat döngetsz, a helyi roma nemzetiségű önkormányzat kezdeményezésére a képviselőtestület kiírt egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy a muzsikus cigányok előtt tiszteleg, a Mátyás téri muzsikus cigányok előtt tiszteleg majd az a köztéri reprezentáció, amelyre pályázatot írtunk ki. Jövőre 250 éves lesz Józsefváros, és szeretnénk egy olyan köztéri reprezentációt megjelentetni a Mátyás téren, amely a muzsikus cigányoknak a tiszteletére emelkedik, hiszen hát a Mátyás tér volt a bölcsője a 8. kerületben a muzsikus cigányoknak. Már említettem a beszélgetésben, hogy Kalla Éva szervezésével mi nagyon hálásak vagyunk Kalla Évának, aki most már több éve szervezi meg ezeket a fantasztikus muzsikus platformokat. Mi azt gondolom, hogy én legalábbis nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy egy ilyen kerületben dolgozhatok. Vannak még elképzeléseim, amelyről én most nem beszélhetek, ami politikai döntés szükségeltetik, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk, nem dőlhetünk hátra, egy csomó dolog van még, amit mi szeretnénk megvalósítani, és elengedhetetlen egy olyan kerületben, ahol az ország második legnagyobb roma populációja él.
4: Mire lenne leginkább szükség szerinted, hogy a cigányzenészek presztízse újra a régi fényében villogjon?
5: Én azt gondolom, András, hogy egyrészt paradigmaváltás kell a kormányzati fejekben ezen a területen is, hiszen politikai döntés kell ahhoz, hogy ez a fajta népi kultúra olyan támogatást kapjon, amilyet igényel, és nem csak a támogatások, az erőforrások tekintetében, hanem arról is kell beszélnünk, hogy mi 600 év itt vagyunk ebben az országban. Nincsenek intézményeink, nincsenek próbatermeink. A 100 tagú cigányzenekar egy megtűrt helyen dolgozik, próbál, ami nem az övé. Most csak kiemeltem egy jelenséget. Én azt gondolom, hogy intézmények kellenek, olyan intézmények kellenek, amely a roma kultúra minden területén kiszolgálná az igényeket, az operától, az operettől, a kávéházi cigányzenéig. Úgy adunk óriási értékeket ennek az országnak, hogy nincsenek intézményeink. Mi lenne, ha lenne intézményeink? Roma vezetőkkel, hogy a roma reprezentáció nem csak azon a szinten jelenik meg, aki a hegedűt fogja és a vonót fogja, hanem aki az intézményt vezeti, vagy akik az intézményeket vezeti. Én például, hogy mondjak neked egy példát, én dolgoztam Józsefvárosban, egyrészt a gyermekvédelmi szakellátásban és a lakhatási problémák területén. Én nagyon boldog voltam, hogy amikor nem csak a karbantartói és stábban voltak romák, hanem a szakellátás területén is ott voltak a szakembereink. Én a világ legboldogabb embere voltam. És azt gondolom, hogy itt is erre van szükség, itt is intézményekre van szükség. Hát ha megnézzük a Rottenbiller utcában, hogy néz ki az az épület, amely valamikor szebb napokat látott. Hát az ember szíve leszakad.
4: Hadd mondjak egy-két gondolatot, mostanában nem tudom, hogy voltál-e a Rajkóban, a Rottenbiller utcai székházban.
5: Csak előtte mentem el.
4: Nagyon szépen felújították egyébként a színháztermet, tehát ez azért a javukra legyen szólva.
5: Ez egy jó hír.
4: Ez mindenféleképpen, és hát természetesen a kaput is kicserélték. És viszont ott van nekünk egy Románoker fővárosi művelődési központunk. Habár tudom, hogy te mit hiányolsz, tehát a Tavaszmező utcában megszüntették a Zsigó Jenő által vezetett
5: Roma parlamentet,
4: így van, köszönöm szépen. És az valóban szintén egy központi szerepet töltött be a roma kultúra közvetítésében, tehát valószínűleg ezeket az intézményeket hiányzott.
5: Erről beszélek, igen. 2016-ban elstandult a Kozsis Máté kerületvezetése az épületet, majd a kormányzat kezébe került, ugye elstandulták azokat a festményeket, a galérián megjelent anyagokat, amely egy óriási gyűjtemény volt, és ezt követően a kormányzat egy Cifra György programot indított, amelyre elkülönített, ha jól tudom, 2,5 milliárd forintot. Ez az épület a mai napig ott áll és amortizálódik lassan, a másik oldalon kell sétálni, mert kockázat lesz sétálni előtte, mert leamortizálódik az az épület, amely egy többszintes épület, ami nem csak a kerületnek és a fővárosi roma közösségnek, hanem az egész ország szellemi roma közösségének a szellemi műhelye volt, Én megkerestem az illetékes országgyűlési képviselőt, aki egyébként a társadalmi kapcsolatokért felelős kormánybiztos is, tehát teljesen autentikus ebben a kérdésben, hiszen javaslataim lennének, hogy mit és hogyan kezdjünk el vele dolgozni, mert hát óriási igény lenne mondjuk a roma főiskolás egyetemistáknak kollégista helyekre, óriási szükség lenne intézményre, ahol a kultúra, ahol a kiállítások, biztos emlékszel rá, hogy több folyóiratnak a kiadói székhelye volt, az Amarod Roma, Prali

0: olyan fajta műhely volt, nem csak az újságírás, illetve a média szempontjából, hanem akár a klasszikus zene szempontjából is, ahonnan én például magam is többször játszottam ott a Tavaszmező utcai épületben, kisebb-nagyobb közönség előtt, vagy például szervezték a Tália színházbeli koncerteket, hát amik fantasztikusak voltak, hát több száz ember előtt
1: éphetünk. Hát ott a színházteremben az csodálatos lehetőség
0: volt. Oda volt, igen. Tehát ugye egy fantasztikus társulat jött össze.
1: Így van.
0: Azon kívül ösztöndíjat is kaptunk onnan, tehát így legalábbis így voltam középiskolásként. Tehát hogy ezek mind olyan meghatározó elemek voltak, legalábbis számomra abban az időben, ez a 90-es évek vége volt lényegében, 2000-es évek első évei, amik azért meghatározóak, és nyilván identitás szempontjából is én azt hiszem, hogy ez döntő. Tehát amit ott a Zsigó Jenő végzett, akárha a táborokra gondolok, és természetesen az ő csapatával, tehát azt is emeljük ki, hogy fantasztikus csapat volt körülötte. És már akkor ott volt, ott dolgozott egyébként Rézműves Melinda is, aki a mai Romano Kernek a vezetője, ott volt Rózsa Mónika, aki később itt a Dik Rádióban is műsorvezető volt. Tehát egy olyan közösség alakult ki, egy olyan csapat, egy összetartó közösség, ami ma is meghatározó. Ezt viszont nem látom.
1: Na most képzeld el, hogyha ilyen 10-15 lenne egy országban, vagy 25, hogy micsoda szellemi műhely, hogy micsoda óriási lehetőségekről beszélünk. Tehát mi, akik már több évtizeden benne vagyunk a roma mozgalomban, nekünk az volt az intézményünk, hogy meghívtak minket valamilyen képzésre, és ott találkoztunk egymással, és örök barátságok születtek. Mert valaha intézményeink vannak, hogy kikerülünk a főiskoláról, az egyetemekről, és akkor ott van az intézmény. Ma az ötújunkon meg tudjuk számolni, hogy hány roma intézmény van. A Romano Kertről beszélsz. A főváros tartja fent. Én azt gondolom, hogy és a kérdésedre a konkrét válasz. Mindenféleképp a zenei strukturális támogatáson felül az intézmények létrehozására kell a hangsúlyt fektetni. Szükség van tanodákra, szükség van biztos kezdetházakra, szükség van tehát tanórán kívüli foglalkozásokra, de az, hogy nincsenek intézményeink, ez súlyos katasztrófa. Súlyos katasztrófa. Ezen kellene változtatni. Szakembereink vannak, gyakorlat szakembereink vannak, akik hozzáértők, tapasztalatokkal rendelkeznek, és olyan szellemi bázisok jönnek létre, jöhetnek létre, mint amiről te is beszéltél. Ezek az élmények több évtizedes élmények, és még mindig bennünk vannak. És én azt gondolom, hogy egy társadalmi mobilitás, a társadalmi egyenlőtlenségeket így lehet kiküszöbölni. Akkor lesz egy társadalom szabad, és akkor lesz egy társadalom, hát arról is beszélhetünk ám, hogy a rendszer szintű rasszizmust most így lehetne lebontani. Persze, akkor itt az oktatást is be kellene hoznunk, de így lehet leépíteni a rendszer szintű rasszizmust. Ez egy óriási téma, és én azt gondolom, hogy ez az egyik prioritásunk.
0: Hadd kérdezzem meg akkor, hogy szerinted szükség van roma példaképekre?
1: És itt feltétlenül.
0: Hadd kanyarodjak vissza Farkas Gyulához.
1: Feltétlenül.
0: Ez az egyik példa, amiről beszélgettünk az előbb, hogy segítene a rendszer szintű rasszizmust leépíteni.
1: Én azt gondolom, hogy amikor egy parlamenti expozíban nem áll fel az egyik parlamenti párt, és bocsánatot követelnek tőle. A legnagyobb probléma az, hogy nem vagyunk benne a tankönyvekben. Nem vagyunk benne az oktatásban. Nem lesz felzárkóztatás, nem lesz inkluzió, nem lesz integráció, de emancipáció sem lesz, ha nem lesz a roma kultúra, a roma történelmi traumák, amik egyébként a többségi társadalommal ugyanaz a traumák, nem lesz integráns része a tankönyveknek, a közoktatásnak. És hogyha nem vagyunk benne a közoktatásban, ugye az előítéletek azok a felszínes ismeretekből jönnek. Ez a legegyszerűbb közhely, amit mindenki, de hát ha nem tanítják, ha nem találkozik az általános iskolától, az egyetemig, a többségi társadalom családból hozott szocializációjával, előítéletességével, akkor az honnan tisztelje ezt a kultúrát, vagy ezt a történelmet, traumákat? Tehát ez ide vezethető vissza, András. Teljes mértékben.
0: Az oktatáshoz.
1: Így van.
0: Akkor azt is hadd kérdezzem meg, hogy szerinted önálló roma kultúra

0: és történelem tananyag kellene az iskolákba, vagy éppen az lenne fontos, hogy ez a magyar történelem természetes részeként jelenjen meg?
1: Én azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne, most nincs benne. Tehát a 600 éve jöttünk, 1423 április 23-án jöttünk.
0: Hát az első hivatalos források erre hivatkoznak.
1: Csoli Daróczi azt mondta, hogy a honfoglaló magyarokkal jöttünk egyébként. Én a Csolival beszélgettem erről, engem meggyőzött, csak hát nincsen írásos dokumentum róla, de azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne, és valóban a mi történelmünk, az ő történelmük is. Tehát nem lehet különbséget tenni mondjuk roma történelem, meg magyar nem roma történelem között, mert hát ott volt Puci Billa, ott van Kócos, ott vannak az 56-os hőseink. Nekem a novelláimban például egy novella erről szerepel, hogy mi hogy éltük be 56-ot. A szabadságharcban az én szépapám, képzeld el, hogy az én szépapám az Kossuth honvédje volt. A dédnagyapám az első világháborúban volt magyar hadifogoly, és egy őrgrófnak a férje volt, két gyereket nemzett. És hazajött a mamához, mert itthon négy volt. A buzsikus nagyapám, apai nagyapám meg is a szegem volt magyar hadifogoly. Ellőtték neki ezt az ujját, még mindig tudta fogni a vonót. Tehát nem lehet különbséget tenni a között, hogy roma történelem, meg magyar történelem. Mi magyarok vagyunk.
0: Egy kiegészítést engedj meg.
1: Kérlek
0: szépen. Én nagypapám 1914-ben sajnos az első magyar áldozata volt az első világháborúnak. Törökszent Miklóson egy tábla is egyébként ezt jelzi.
1: Igen, te Törökszent Miklóson, hogy igen.
0: Igen, igen. Szüleim persze.
1: Igen.
0: Tehát, hogy tehát, valóban egy közös történelemnek
1: abszolút,
0: a részei
1: vagyunk. Azért kell, hogy benne legyünk a történelem könyvekben, meg a kulturális tudományi feldolgozásokban, mert bizonyos politikai erők azon fáradoznak, hogy mi nem vagyunk a nemzet részei.
0: Hát a megosztás.
1: És folyamatosan. Az. De hát mi annyira vagyunk magyarok, mint amennyire cigányok. És úgy tartunk a nemzethez, mint a szélsőfa, az erdőhez, ezt meg Lakatos Menyhért író, pedagógus mondta. Tehát itt nincs vita, ez nem vita, ez tényállás. És én azt gondolom, hogy mi a történelem része vagyunk, és amikor az országot újjáépítettük minden forradalom után, amikor a fekete vonatról beszélünk, és nem a drága Fatimáról beszélünk, meg a Bitről, meg a Junior testvérről, hanem
0: fel.
1: Amikor a hátrányos helyzetű régiókban jöttek fel a vonatok, és több hétig itt voltak Budapest környékén, meg Budapesten ezek az emberek, akik felépítették a lakótelepeket, a közintézményeket, az állami intézményeket, azok nem bahrei vendégmunkások voltak, és hogyha most megnézed a 50 fokba, a 150 fokos szurkot, akik az autópályákon ott feketélnek a 35 éves, de 50-nek, meg 55-nek kinézetű embereket, azok mind Heves megyei, Szabolcsi, Borsodi és Nógrádi cigány emberek. Szóval nem igaz az, hogy nem tartozunk a nemzethez, és mi mindig azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben, hogy annyira vagyunk cigányok, mint amennyire magyarok, és annyira magyarok, mint amennyire cigányok. És erről senki kedvéért nem fogunk lemondani.
0: Szóval...
1: Tehát a történelem a mi történelmünk.
0: Tehát tulajdonképpen ezt tanítanunk kellene az iskolában.
1: Így
0: na
1: van.
0: Jó, de
1: így van.
0: Ezt a nem roma társadalomnak kell tanítani, vagy a saját nemzetünknek is tanítani kell, hiszen én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a roma gyerekek kellőképpen ismerik a saját történelmüket.
1: Ebben is igazad van. Én azt gondolom, hogy ha a tankönyvben benne van, azt mindenki tanulja meg. A traumáinkat, például, hogyha megkérdezünk most egy 15 éves most ballagó, roma származású diákot, hogy mit szól a 2008-as, 2009-es február 20-a románk ellen elkövetett sorozatgyilkosság, azt se tudja, miről beszélünk. Tehát tanítani kell a társadalmat, edukálni kell, és ebben a társadalomban benne vannak a nem roma diákok is.
0: Ha holnaptól te dönthetnél a magyarországi roma kulturális támogatások teljes rendszeréről, akkor mi lenne az első három intézkedésed?
1: Az egyik, hogy magamhoz vennélek tanácsadónak. Nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz a kérdés, félretéve poént. Én azt gondolom, hogy tényleg paradigmaváltás kell a kormányzati gondolkodásban. Nem lehet a cigányok nélkül, a cigány szakértők, a cigány szervezetek, az együttműködő partnerek nélkül nem lehet döntéseket meghozni, nem lehet előkészíteni és végrehajtani. ez az első. A második az, hogy én újra szervezném azt a fajta népi kultúrát, amelyben méltósága volt, tisztelete volt, megélhetést jelentett a zenészeknek az, hogy minden éjszaka felöltözött, rangja volt, felöltözött és elment dolgozni, és hazajött, és másnap megint készült a hakniára vagy a munkahelyére. A harmadik pedig az, hogy az, és nyilván a második szintjén intézményeket hoznék létre, alapítanék, hoznák létre olyan romákkal, akik értik a munkájukat, a szakmájuk előjárói és tudói, mert nem lehet roma reprezentáció nélkül roma programokat véghez vinni. Az elmúlt 36 évnek a legnagyobb problémája az volt, hogy egy-egy romával legitimizálták a programokat, meg a projekteket, legyen az pilot, vagy egyéb szigetszerű program, és milliárdok folytak el, ahelyett, hogy rendszer szinten hozták volna helyre akár a kávéházi, akár a autentikus, akár a más művészeti csoportok támogatási rendszerét bagatelizálták el. Egy-egy művészt kiemeltek, és akkor azt gondolták, hogy ezzel megvan oldva. Tehát mindenféleképp kell ez a narratíva, és nem lehet roma ügyet kezelni úgy, hogy nem beszélünk roma ügyről, romákkal, és magunknak gründolunk páholyt, platformot autentikus cigányok nélkül. Az autentikus cigányok, ez most nem a zenei autentikus, hanem romák nélkül nem lehet roma ügyet végrehajtani és lebonyolítani.
0: Gyerekként egy kakucsi cigánytelepről indultál. Voltál fizikai munkás, roma önkormányzati vezető, szociális munkás, író, polgári jogi aktivista, most pedig választott önkormányzati képviselő vagy. Mit szeretnél, hogy egy ma ugyanilyen telepen felnövő roma kisgyerek már ne kelljen átélnie ugyanazt, amiből te is jöttél?
1: Felszámolnám a cigánytelepeket, mind a 700-at, és mind az 1500 szegregátumot rehabilitálnám, hogy ne éljett azokat az igazságtalanságokat, azt az embertelen körülményeket, amit nekem kellett. Azt gondolom, hogy 2021-ben az Ide Tartozunk Egyesület megalkotta a Cigányok Élete is számút című kordokumentumot, ami a közbeszédbe, a roma mozgalomba úgy jött be, hogy roma politikai minimum. Ez a roma politikai minimum, ezt a roma politikai minimum több mint 135 szervezet támogatta. Az a lényeg, hogy a rendszerváltás óta minden kormányzati intézmény megígért valamit. Legyen az foglalkoztatás, legyen az közszolgáltatás, legyen az jogegyenlőség, legyen az oktatási, legyen az minden olyan, ami a romáknak kedves lenne, elfelejtették megvalósítani. És én azt gondolom, hogy ez az a dokumentum, amelyet akár a jelenlegi kormánynak is adoptálni kellene, nem kell kitalálni, a spanyol viaszt itt van. Csak partnerként kellene kezelni a cigányságot, felnőtt emberként kellene, nem cselekvőképtelennek, és végre őszintén kellene beszélni ezekről az ügyekről velünk. Semmit rólunk nélkülünk. És azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne.
0: Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Mai vendégem Oláh József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöri volt. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik.
3: Rólunk, neked.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
4: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzembelső területén található monitoring kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata, a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett, csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
7: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán, Bubi az én vendégem, köszöntelek téged.
8: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit a názareti Jézus Krisztus nevében, ahogy a testvérem már felkonferált, Bódi József vagyok, Bubi, Kunszent Miklósról, a Szabad Keresztény Egyház lelkipásztora, nős vagyok, két csodálatos gyermekem van, gyönyörű feleségem, és ami a legfontosabb, van egy áldott Istenem.
7: Amen, amen. Nos, nagyon sok mindenbe belevághatnánk, ugye te már mára egy lelkipásztor vagy, illetve nemrégiben voltál egy tehetségkutatóban látható, ami egy országos, klasszis, egy országos, sikeres tehetségkutató, nagyon sokan megismertek téged, na de ne rohanjunk ennyire előre, hogy hogy lettél pásztor, meg hogy mentél a tehetségkutatóba. Kezdjük a legelején, méghozzá ott, hogy milyen volt a te gyermekkorod, hogy nőttél fel, és milyen volt gyermekként az Isten képed?
8: Nagyon szépen köszönöm a kérdésedet. Hát csodálatos gyermekkorom volt, ugye zenész családból származom, több generációra visszamenőleg a felmenőim mind cigányzenészek voltak, és köztük a nagypapám is autentikus cigányzenész, nagybőgön játszott, és megmondom az őszintét, nagyon jól telt a gyermekkorom, elég jó anyagi helyzetet teremtett a nagypapa a zenén keresztül, úgyhogy semmiben sem szenvedtünk hiányt. Ami nagyon fontos, hogy az Istenről való, vagy az Istenről alkotott képem, az elég hamar kitisztult, ugyanis dicsőség Istennek, 12 éves koromban megtalált engem az Úr Jézus Krisztus, és befogadhattam őt, mint Uramat és megváltómat, ennek már most lesz 28 éve.
7: Elképesztő, 28 évet értél meg. Hogy történt ez a megtérés az életedben? Mit jelent ez, hogy valaki megtér?
8: Hát ugye még gyermekfejjel gondolkozva, de valamilyen szinten én tényleg mondhatom, és ebben az esetben kivételesnek érzem magam, hogy Isten ilyen korán elhívott, és ezáltal mentesültem sok minden olyan dologtól, ami a tinédzser korszaknak a vele járója. Egyszerűen hallgattam egy istentiszteletet egy nagy művelődési házban, és annyira megfogott, nézelődtem ott az ablakon, mint egy kíváncsi gyermek, és a dicséretnek a hangjai bevonzottak abba a terembe, és egy pár mondat után, amikor az éppen szolgáló lelkész a megtérésre hívta az embereket, akkor én is kimentem, és befogadtam az Úr Jézus Krisztust.
7: Ez gyakorlatban hogy néz ki, hogy befogadtad az Úr Jézus Krisztust? Ez mit jelent gyakorlatban?
8: Ugye azt mondja a Pál apostolon keresztül a Szentlélek a Róma beliekhez írt levélben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A prédikált evangélium, az örömhír, az örömüzenet az, ami hitet ébresztett a szívemben, és erre az isteni szóra válaszolt az én szívem, és erre az isteni hívásra válaszolt, és elmondtam a megtérők imáját, és tényleg Isten beköltözött a szívembe, és onnantól kezdve az életem megváltozott.
7: Ez viszonylag korán volt. Hogyan haladt onnantól tovább a keresztény életed?
8: Elég későn érő típus vagyok. Ugye 12 éves koromban megtértem, úgymond, és csak 3 évre rá merítkeztem be Budapesten a Pünkösdi központban, a Gizella utcában. Úgyhogy tényleg, még egyszer mondom, későn érő típus vagyok. 3 évet vártam a bemerítkezésre. Azután ugyanúgy jártam a gyülekezetbe, sőt, már megtérésem kor szolgáltam is egy evangelizáción, ugyanis a megtérésem előtt is foglalkoztatott a Biblia, vagy a Bibliához hasonló könyvek, mert verseket is mondtam, és 10 éves koromban egy versmondó versenyen Babits Mihály Jónás könyve részlet című verssel lettem megyei első helyezett, szóval tényleg elég korán érdeklődtem, vagyis úgy mondom, hogy Isten a szívembe helyezte ezt a vágyat, hogy kapcsolatba lépjek vele.
7: Megtörtént 12 éves korodban, aztán rá 3 évre bemerítkeztél, akkor 15 éves voltál.
8: Igen.
7: Milyen volt 15 évesen megélni a hitedet? Ugye iskolába jár az ember, ő ciki volt, vagy ért téged atrocitása keresztény hovatartozásod miatt?
8: Igen, ugye hát én 90-es évek elején, közepén voltam általános iskolás, akkor még ugye nem voltak ezek a közösségi médiák, itt egy Kunszent Miklós, Bács-Kiskun megyei kisváros, nem is volt annyira elterjedve ez az egész, főleg a fiatalok körében, úgy nagyon egyedül voltam ebben a dologban, és többször ért kisebb-nagyobb atrocitás emiatt, de soha nem szégyeltem a hitemet, és soha nem hátráltam meg ezekben a dolgokban, hanem mindig kitartottam az Isten igéje, az Istennek az igazságai mellett.
7: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, és természetesen továbbra is Bubi lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
2: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
7: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
8: Én áldjon meg mindenki, köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében ismételten.
7: Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon fiatalon megtértél, bemerítkeztél, és hogy a 90-es években ezt hogy élted meg. Hogyan haladt tovább a keresztény életed? Tehát kezdtél férfivá válni, hogy jött a szolgálat egyáltalán az életedben? Nyilván nem rögtön pásztor lettél. Mi volt az első szolgálatod, emlékszel rá?
8: Igen, amint már előzőleg említettem, Örkényen voltunk, drága Piroska néni, aki még most is Isten szolgálja, ilyen 90-es évei tapossa, azt hiszem 1936-ban, vagy 35-ben született, és még most is aktív szolgáló. Az akkori pünkösdi gyülekezetet ő vezette ott Örkényen, és ő az, aki felszólított, egy ilyen szabadtéri evangelizációs alkalom volt, és ott tettem először bizonságot. Ez még abban az évben történt, amikor megtértem. Igen. De később az az igazság, hogy egy kicsit elsötétült bennem ez az egész, és az ilyen 20-as éveim környékén körülbelül másfél évre kiestem az Istennek a jelenlétéből, nem jártam gyülekezetbe, elég rossz dolgokba mentem bele, úgyhogy a folytatás az már nem volt annyira szép, de Istennek a kegyelme persze a későbbiekben mindent rendbe hozott.
7: Ez körülbelül milyen időszak lehetett? Mennyi időtartama volt ennek?
8: Hát, ahogy említettem, ez körülbelül egy olyan másfél éves időszakot ölel fel, amikor sajnos így mondom, hogy elestem, eltávolodtam, elidegenedtem az isteni fajta élettől, és magával sodort, úgy mondom, e világ. Úgyhogy abban az időszakban meg kóstoltam úgymond a sötét oldalnak is a részét, de soha nem kábítószereztem, nem vettem azért részt olyan vad mulatozásokban, csak egy kicsit a tűz alább hagyott bennem, és az érzékeimnek engedve sajnos elragadtak olyan dolgok, amik Isten előtt nem voltak kedvesek.
7: Aztán visszatértél. Hogyan tudtál kijönni ebből a helyzetből? Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik jelenleg ilyen keresztények, hogy fiatal srácok, ott voltak a gyülibe, ismerik az Urat, de most egy picit pislánkol a lámpa, és elmentek egy picit a világ felé, és buliznak, és közben érzik, hogy nem jó helyen vannak. Te benned is volt egy ilyen érzés?
8: Igen, igen, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen érzés volt a szívembe, az érzelmi világom is elég erősen sérült abban az időszakban, és ez kihatott az életem minden területére. Nagyon sokat küzdöttem ez ellen, de felül kerekedett abban az időszakban a bűn, a testem átvette a vezetést. Én megmondom az őszintét, azt tudom ajánlani, hogy keressenek bármilyen módon segítséget. Persze a legjobb segítség maga Isten, Istennek a szelleme, az Istennel való közösség, de abban az időszakban bármennyire is kívántam, vagy bármennyire is akartam, egyszerűen nem tudtam elmenni az Isten tiszteletekre, de Isten mindig gondoskodott rólam, és küldött olyan embereket, akik szeretettel fordultak hozzám annak ellenére, hogy az életem éppen nem azt mutatta, nem voltam egy annyira szerethető ember akkoriban, de nem mondtak le rólam, és szellemileg próbáltak támogatni, hirdették felém az igét, az Istennek a kegyelmét, azt, hogy van újrakezdésre lehetőségem, mert mint tékozló fiút az Isten visszavár az atyai házhoz. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy mindenféleképpen vegyék magukat körbe minél több olyan dologgal, ami valamilyen módon az Istenhez kapcsolódik, mert csak az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme tudja az embert újra bevonzani abba a légkörbe, amiben Isten ott van, és Isten az Úr, és ahol Jézus ott van, ott minden probléma megoldódik.
7: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó tanács volt. Nagyon szépen köszönjük neked. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk mindenféleképpen. Most ismét meghallgatunk egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Bubi lesz a vendégem.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
7: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged ismét.
8: Nagyon szépen köszönöm, és ismételten köszöntök minden hallgatót az Úr Jézus Krisztus nevében. Sziasztok!
7: Nos, elláttál minket jó tanácsokkal, voltak kilengések az életedben, aztán visszakerültél ismét az Úrhoz. Hogyan visszatértél az Istenhez, és hogyan folytattad tovább a szolgálatodat? Hogyan tevékenykedtél? Hogy jutottál el odáig, hogy lelkipásztor legyél?
8: Igen, bekerültem egy nemzetközi minisztribe, aminek a neve Church of God of Prophecy. Ez akkoriában már a világ 140 országában több mint 5 millió taggal, így mondom, büszkélkedhetett az Atya Istennek a dicsőségére, és ez egy amerikai központú ministry, és ott 2004-ben, talán áprilisában kerültem oda, és ott kezdtem el bontogatni bővebben, vagy erőteljesebben a szolgálatban lévő szárnyaimat, és 2007 nyarán fel is kentek körülbelül még másik 7 társammal nemzetközi presbiternek. Úgyhogy így folytatódott tovább ezen a minisztrin belül a szolgálatom, és ott már gyülekezeti alkalmakat tartottam, sokszor én tartottam, megengedte a pásztor, ha esetleg mondhatom a nevét, ő nem más, mint Rupa László, a Boldogisten gyülekezete vezető lelkésze, aki mellett több mint 5 évet töltöttem el, mint presbiter, és ő mellette, ő vele karöltve szolgáltam 5 évig.
7: Azt a mindenit, ez elképesztő. Mit jelent az, hogy én tarthattam, megengedte a pásztor az alkalmat? Hogy néz ki egy ilyen alkalom? Mi a menete egy ilyen istentiszteletnek?
8: Hát aki a Bibliát olvassa, tanulmányozza, és én gondolom, hogy akinek élő kapcsolata van Istennel, az próbálja a földi istentiszteletet is a mennyei istentisztelet mintájára úgymond megcsinálni, vagy elkészíteni, vagy levezetni. Ez úgy néz ki, vagy úgy történik, ugye imádság, például Százas Zsoltán azt mondja, hogy menjetek be az ő kapuin háladással és tornácaiba dicséretekkel, van egy háladó imádság az elején, azután dicséretekkel megyünk, az Úr elé fel magasztaljuk az ő nevét, mert megvan írva a Zsoltárok 22.4-ben, hogy te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol, és mint ahogy említettem előzőleg is, a mennyei Isten tisztelet szerves részét képezi a dicséret, és ehhez hasonlóan a földi Isten tiszteletnek is szerves részét kell, hogy képezze, és a dicséretes etap után van az ige hirdetés, és azután megint van egy ilyen dicséretes etap, és egy háladó imával szoktuk zárni az Isten tiszteletet. Ez körülbelül valamikor ilyen 2 óra, valamikor 2,5, valamikor 3, attól függ, hogy éppen a Szent Szellem mennyire akarja, hogy az Isten tisztelet milyen rendszerbe, vagy milyen helyzetben folyjon.
7: Ez nagyon-nagyon-nagyon jó szolgálat. És akkor így jutottál el ahhoz, hogy te lelki pásztor legyél, hogy adott neked mindig a pásztor lehetőségeket, és akkor vezetted egy ideig, és hogy lett neked teljesen önálló gyülekezeted?
8: Különböző, így mondom, hogy igei szellemi nézeteltérések okán vagy folyamán 2009 május talán 15-én kijöttem több presbiter társammal ebből a közösségből, és egy új közösséget alapítottunk, bár ezt nem akartuk, hanem hozzá akartunk csatlakozni a helyi pünkösdi gyülekezethez, de a helyi pásztor, mármint a pünkösdi gyülekezetnek a helyi pásztora szervezte meg, vagy az ő biztatására, vagy az ő szellemi kijelentésére hozzá csatlakoztunk a Magyar Pünkösdi Egyház országos

0: ez Bács-Kiskun megye, Kunszent Miklós, ez Budapesttől körülbelül 60 kilométerre található, az a cirka ilyen egy órás út.
1: Így van, így van. Körülbelül hány fővel rendelkezik ez az egyház, vagy hogy, hogy mondjam, hogy Kunszent Miklóson mennyire fogadják ezt a gyülekezetes dolgot? Mennyire nyitottak rá az emberek?
0: Hát itt Kunszent Miklóson nagyon régóta képviselteti magát a pünkösdi karizmatikus mozgalomhoz tartozó gyülekezet. Úgy tudom, hogy itt már 1939-ben volt működő gyülekezet idős Kurdi János vezetésével, de csak a 90-es évek elején, közepén kezdtek el, szóval ilyen 40-50 éves csúszással vagy késéssel kezdtek el a romák fele szolgálni, és akkor kezdtek kibontakozni kisebb roma közösségek, házi csoportok vegyesen, de most jelenleg itt Kunszent Miklóson tudomásom szerint, ami karizmatikus közösségnek mondható gyülekezet, az van 7 darab. Úgyhogy elég népszerű, de elég sok volt a szakadás, és szinte ezek a közösségek mind egymásból keletkeztek az idők, az évek során, és körülbelül most 7 vagy 8 gyülekezetre tehető ez a szám, amiben úgymond a hívek gyakorolhatják az Istennel való hitüket.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Bubi lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Én is köszöntök mindenkit, minden egyes hallgatót, az Úr Jézus nevében. Sziasztok!
1: Nos, ott hagytuk abba, hogy milyen a Kunszent Miklósi helyzet, és hogy hogyan kezdted el a szolgálatodat. Most akkor nagyon nyitottak az emberek erre a gyülekezetes témára, az Isten témára, akkor sok keresztény van ott. Ennek nagyon-nagyon örülök, és az Isten áldja meg a szolgálatotokat mindegyik egyháznak, ami ott van, és nem sokára elérkezünk oda, hogy hát most részt veszel egy tehetségkutatón is, hogy ez egy lelkésszel hogy fér össze, vagy hogyan működik ez a dolog. Viszont előtte egy magyarázatot szeretnék kérni, ugyanis azt mondtad, hogy felkentek téged lelkésznek. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy valakit felkennek lelkésznek, illetve mi kell ahhoz, hogy valaki lelkész legyen, kell hozzá valamilyen végzettség, vagy valami isteni sugallat, elhívás, hogyan működik ez, hogy valaki lelkészé avanzsálódik?
0: Hát igen, a Biblia alapján az elhívásunk az az Istentől van, és a szolgálatunk is, de viszont kell egy földi megerősítésre ennek a szolgálatnak, mert elég sok az önjelölt vezető ugye a mai világban. Isten hív el, Isten az, aki fölken, Isten az, aki kiválaszt, de emberek azok, felsőbb vezetők, püspökök, pásztorok, akik ugyanúgy meglátják, észlelik benned ezt az isteni

0: elhívást, és ennek a megerősítése képen, vagy érdekében, ahogy a Biblia is írja, szellemileg, akik feljebbvalók az Úrban, akik előjárók, akiknek a szellemvilágban nagyobb tapasztalatuk van, akik régóta szolgálják már az Urat, azok ezt az elhívást, ezt az isteni kiválasztást meg szokták látni az emberben, és a Biblia alapokon felkenik az embert, és ami nagyon fontos, hogy ez az ön jelöltséget elkerülve megerősítik az ő szolgálatában, és igen, itt, ahol felkentek pásztornak a Szabadkeresztény Egyházban, itt a felkenetésem előtt egy múzamag nevezetű biblia iskolai kurzust, vagy tanfolyamot, vagy iskolát, nem tudom minek nevezzem, el kellett végezni, és csak ezek után kaptam meg az egyház vezetőitől a felkenetést.
1: Ez mit jelent egészen pontosan, ez a búzamang tanfolyam? Mit kell
0: hát
1: itt...
0: Ez nem is tanfolyam, ez egy 12 részből a Biblia alaptanításaiból, alap tételeiből, alap tanaiból, például mi a megtérés, mi a megkeresztelkedés, mi a vízkeresztség, mi a Szent Szellem keresztség, hogyan tudunk evangélizálni, hogyan tudunk embereket elérni, és minden hónapban online kellett vizsgázni, és ez mondom egy egyéves bibliai tanulmányozás volt, vagy egy egyéves bibliai iskolai kurzus, és ennek a 12 hónapnak a végén az egész összesített éves tananyagból egy ilyen körülbelül közel 100 kérdéses vizsgát kellett tenni, és ennek alapján így mondván osztályoztak, bár nem 1-től 5-ig, de valamilyen szinten fel szerették volna mérni, hogy mi az, amit ez alatt a 12 hónap alatt elsajátítottunk. Hát ez olyan, mint a katonaság, ugye egy besorozott kis katonának se adnak először oda egy gépkarabét, ameddig nem sajátítja el, hogy hogyan kell azt használni, és ugyanígy minket se küldtek addig ki a szellemi harcmezőre, ameddig úgymond nem sajátítottuk el azokat a dolgokat, ami a Biblia alaptanításként átad számunkra.
1: Hát ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok lehettek, és akkor ezt úgy kell nézni, hogy nem matek óra van, meg nem irodalmat tanultok, hanem most csak mondok egy példát, hogy Máté fejezete óra van? Vagy Máté evangéliuma óra, vagy az apostolok cselekedete óra, vagy ilyesmi?
0: Igen, vegyesen, de ugye itt van pszichológiáról is tanultunk, mondjuk az egyik hónapban a psziché, az értelem, érzelem, akarat, vagy volt olyan hónap, ahol egyházunk történetét vettük át, éppen most lesz november 3-án Budapesten a Bálnában 100 éves a Magyar Szabadkeresztény Egyház, és ennek az ünnepnek az apropójá lesz egy hatalmas konferencia, Budapesten a Dunaparton a Bálnában fogjuk tartani, úgyhogy vettük egyház történelmet is, különböző teológiai dolgokat, és megmondom az őszintét, Kerekes Ernő az, aki ezt az egész 12 hónapos komplett tanulmányt megírta, és hát csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, úgyhogy nagyon sokat épültem belőle, táplálkoztam belőle, nagyon csodálatos volt az a 12 hónap.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket. A következő órában is folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy kedves hallgatóink, most ismét dicsőítő dalok következnek, és továbbra is Bubi lesz az én vendégem, tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak

0: Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény, roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítás a 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanév nyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van,